0: az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik. A programot a devizahitelek miatt indították 2009-ben, azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, idén 80 éves a Színvavölgyi Néptánc műhely. 80 év, az már történelem, fogalmazott Maródi Attila, az együttes egyik művészeti vezetője. Történetük egészen a háború utáni időszakig, 1946-ig nyúlik vissza. Az együttes a diósgyőri gépgyár kultúrházban még Vasas Néptánc Együttes néven indult el. A Színvavölgyi ebből nőtte ki magát a hazai néptánc szakma egyik elvonalbeli, országos hírű képviselőjévé. Ez a jubileum nem csak a múlt idézésről szól, hanem arról a hihetetlen életerőről is, amivel a miskolci fiatalok ma is megtöltik a színpadot. Az elmúlt 80 évről kérdeztük meg az egyik volt táncost és a jelenlegi művészeti vezetőket, Sütő Dávid Pelé a riporter.
2: Maródi Attilával, Lévai Anitával, a Színvavölgyi Néptánc Együttes Néptánc Műhely művészeti vezetőivel, illetve Nemes Molnár Máriával, táncegyüttes volt tagjával, táncos anyukával, ha mondhatjuk így akkor. Hát Attila, első körbe fordulok hozzád. Idézzük fel a Színvavölgyi Néptánc Együttes alakulását, hogyan, miként jött létre, hiszen ugye 80 éves most az együttes.
3: Bevallom őszintén, hogy túl sok anyagot még nem tudtam összegyűjteni hozzá. Próbáltam így 20 évekre felosztani a táncegyüttes történelmét, és a megalakulás, azt így pontosan tudom idézni, hogy az 1946. december 21-én, tehát innen számítjuk a Színvavölgyi Együttesnek a megalakulását. Ez a Diósgyőri Vasgyár igazgatósága által megrendezett karácsonyfa ünnepségen történt, és akkor az együttesnek az első neve az volt, hogy a Kisgyártó Üzemtáncsoportja. Tehát ez a gyárral, a vasgyárral kapcsolatos tánckarnak a létrejöttétől számítjuk ezt az időszakot. És hogy most ugye elkezdtem ugye ezzel foglalkozni, és összegyűjteni hozzá az anyagot, így nagyjából látom azokat a időszakokat, ilyen 20 évre így lebontva, hogy kik is voltak itt az együttesnél, ilyen nagy alkotók, a Slivka Jenő, akkor Gramantik Géza, Ország Mihály, igen, akkor Jóna István, és hát most Anitával pedig, hát lassan 20 éve vagyunk a művészeti vezetői, tehát ilyen nagyjából 20 évekre tudom így felosztani ezt a nagy időszakot, és ebből a 80 évből egyébként nekünk aktív táncos részünk az, hát több mint 40, mert a 40 éve tanítunk Anitával a Színvavölgyinél, és már előtte már elkezdtünk táncolni. Én 1983-tól, vagy 82-től táncolok, de 83-tól a Színvavölgyibe. Anita, ő később jött szerintem a Színvához, és 85, igen, nagyjából. Tehát körülbelül most ott járok, hogy így elkezdtem így összegyűjteni azokat az anyagokat, ami ezzel a, hát elég nagy anyag, és nagyon nagy generációk, és nagyon-nagyon sok táncos egyéniség nőtte itt ki magát, és lettek ebből egyébként rengeteg híres hivatásos táncos, tánctanárok, együttesvezetők, és most ez a 80 éves gála műsornak az összeállításában, hát ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Tehát most összejött ezért egy stáb, akikkel már találkoztunk így együtt, volt két alkalom, most lesz 27-én egy következő stáb megbeszélés. Ez úgy néz ki, hogy van minden generációnak egy ilyen osztályfőnöke, ilyen szépen hangzik, vagy egy megbízott főnöke, és ők segítenek abban, hogy minden generációból összeszedjék azokat a táncosokat, akik aktívan szeretnének részt venni majd a januári gála műsoron.
2: Anita, neked hogyan kezdődött a Színvavölgyis életed? Itt már elhangzott félig, meddig,

0: együttesbe, hogy megyek át, de hogy megyek át. Szóval aztán csak úgy hozta az élet, hogy átmentem és jól tettem.
1: Az is kiderült, hogy 98 óta vezetitek így közösen az együttest. Ez milyen időszak volt, amikor így átvettétek, mint művészeti vezetőt, ahogyan emlékszel vissza erre?
0: Hát nem volt egy olyan egyszerű dolog az elején, hiszen azok a táncosok voltak, akikkel mi is együtt táncoltunk, és még egy jó darabig mi is táncosok voltunk. És aztán egy pár ilyen kétlaki élet után döntöttünk úgy aztán Attilával, hogy ezt már most így nem lehet csinálni, hogy táncolunk is, meg vezetjük is, mert nem látjuk, nem tudjuk szervezni, nem tudjuk koordinálni, és akkor végül is kiszálltunk az aktív táncolásból.
1: És még egy kicsit visszatekintve a táncos életre, milyen volt, amikor onnantól kezdve, hogy átjöttél, te hogyan élted meg, milyen volt itt a Színvevölgyibe táncolni, mikre emlékszel vissza, milyen mérföldkövek vagy nagy koreográfiák voltak, amikor még aktív táncos voltál a Színvevölgyiben?
0: Hát nehéz ügy ez, mert amikor én az Avasból jöttem, ott egy teljesen másféle metodika szerint működött az együttes, és igazság szerint Jóna István is próbálta hasonlóan vinni az együttes vezetést, illetve a táncanyagok tanítását. Aztán előkerült a táncjelírás, amit ő a tanulmányai során nagyon megkedvelt, a táncjelírást, és úgy gondolta, hogy az nagyon helyén való, hogy leteszi a terem közepére a sámlit, kiteríti a táncjelírást, és mi állunk a háttérben, és megvárjuk, amíg ő kibogarázza a motívumot. Mi meg fiatal táncosként ezt nehezen tűrtük. És aztán voltak belőle konfliktusok, akkor mi már Attilával elkezdtünk járni a Hagyományok Házába, ami talán még akkor Népművelési Intézet volt, vagy nem is tudom milyen néven futott éppen, C-meg B-kategóriára, és mi már egy új szemléletet hoztunk, hogy odaáll a táncos, megmutatja, és mi megtanuljuk. És akkor hazajöttünk, és Pista bácsi meg itt bogarázta a táncjelírás, szóval ebből aztán voltak jócskán konfliktusok, meg voltak beszólások, és aztán valahogy így történt ez.
1: És Mária, te hogyan csatlakoztál, neked hogyan sejlik fel, úgymond a Színvevölgyis múlt, hogyan kezdődött itt az életed a Színvevölgyinél?
2: 1991-ben az akkori általános iskolánkba Tóth János bácsi jött be, hogy toborozzon gyerekeket, és gyakorlatilag az egész osztályunk elkezdett táncolni akkor, és nyilván egy pár évvel, teltével lemorzsolódtak többen, de nagyon sokan maradtunk, és akkor János bácsi után Anita vette át a mi oktatásunkat. Nem nagyon tudom pontosan, hogy egyedül-e vagy Ottó segítségével, egyedül volt Anita, és ő nevelt minket tovább, még akkor még mindig a Bartók művelődési házban, és úgy alakult akkor a sorsunk, hogy növekedtünk, cseperedtünk, ügyesedtünk, és akkor Attilával együtt átvették a mi további fejlesztésünket, és elkezdtek akkor velünk foglalkozni. És akkor abban az időben, a 90-es években és az azt követő tanulmányaink, középiskolás éveink és főiskolás éveink alatt volt egy csapat, egy mag, akik együtt táncoltak végig. Ki hamarabb hagyta abba, ki később. Én 20 éve voltam utoljára a színpadon.
1: És milyen élményekkel gazdagodtál, mit adott az életedhez a Színvevölgyi Néptánc Együttes, milyen időszak volt ez számodra?
2: Tulajdonképpen ez a 8, tehát 16 év, hát az minden volt. Az életem. Tulajdonképpen el se tudtam volna képzelni tánc nélkül az életem. Hetente először 3 próba, aztán 5, amikor átmeneti időszak volt, hogy ifisek is voltunk, meg már a felnőtteknél is táncoltunk, majdnem minden nap jöttünk próbára, de hát ez nem kényszer volt, hanem örömmel tettük, úgyhogy rengeteget hozzáadott. A legfontosabb az a közösség. A közösség a szeretete, a néptánc szeretete, a kultúra, a gyönyörű viseletek. Szóval úgy éreztük sokan, én magam nevében mondhatom, hogy az életem enélkül hát nem az lenne, ami most.
1: Milyen helyszíneken, hogyan, hol élt, ha fogalmazhatunk így a Színvevölgyi Táncegyüttes a 80 év alatt, Attila, hogyan emlékszel ezekre?

0: Vissza.
1: Maga a ős együttes, ugye? Ők a Bartók Béla művelési házhoz kötődnek, ez egyértelmű, de többféle néven is, tehát ez a Szénmebölnyi név, ez csak később lett, egyébként volt Simán Diós Győri Vasas néptánc együttes néven is futott, aztán ugye 1982 végén keresték meg a Jóna Istvánt a Diós Győri Vasasból, hogy szeretnék, hogyha ő venni át a tánc együttest, és akkor a Miskolc tánc együttesbe táncoltam, és ő azt vezette. És akkor a két együttest így fúzionált 1983-ba, és akkor vette fel újra ezt a Szénmebölgyi nevet. Tehát 83-ban lett újra ez a név, hogy Szénmebölgyi, és akkor onnantól kezdve 1998-ig a Bartók Béla Művelési Házban voltunk, ott próbáltunk. Én nagyon szerettem egyébként ott lenni. Nagyon hangulatos volt, jó volt az a nagy terem, a tükrökkel, a végig, a fix balettrudakkal, volt egy kis színpad, ahol lehetett ilyen gálaműsorokat csinálni, voltak kis termek, ahol a kis csoportok tudtak működni, és hát ott indult el a pályafutásunk. Aztán itt a vezetőség az nem nagyon csipázta Jóna Pistának a stílusát, mert ő nagyon büszke volt arra, amit létrehozott, és akkor összekapott az ottani vezetőséggel, és hát tulajdonképpen kirúgtak minket. Ezt most használom, ezt a szót, mert kirúgtak minket a Bartók Béla Művelési Házban, és akkor nagy szeretettel fogadtak minket. Először az IFI házban volt, vagy 2-3 próbánk, nem tudom, nem túl sok. Aztán utána pedig átmentünk a Adi Művházba. Ott voltunk, vagy 2 évet körülbelül, ott berendezkedtünk, ott alakult meg a művészeti iskola is, ami a táncegyüttes segítségével a táncegyüttesre épült, és aztán 2000 környékén Jóna Pista megvette ezt az épületet itt a papírgyár mellett, és ez lett itt a Szénmebölgyének a székháza, és hát azóta itt vagyunk kint ebben az épületben, és ez az otthonunk, második otthonunk.

0: majd mély csönd lett, mint hűlt hang.
1: Repeta.
2: Repeta.
1: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
2: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
3: Kedves hallgatóink, idén 80 éves a Szimbavölgyi Néptánc műhely. Az együttes életében az egyik legmeghatározóbb mérföldkő 1998-ban jött el. Ekkor vette kezdetét az a komoly művészeti és koreográfusi átalakulás, amely elindította a sikerekben gazdag Maródi Attila és Lévai Anita féle korszakot. Velük egy egészen új világ költözött a színpadra, a tiszta néptánc mozdulatok mellett megjelent egy mély, lírai színházi látásmód, ahol a tánc már nem csak lépések sorozata, hanem történetmesélés, dráma és tiszta költészet. A célok és a koreográfiák változásáról kérdezzük a folytatásban a művészeti vezetőket, Lévai Anitát és Maródi Attilát. A riporter továbbra is Sütő Dávid Peli.
4: Hogyan látjátok, hogy az együttesnek a céljai, bár nem feltétlen megalakulás óta, de úgymond a létrejöttének a célja, a célkitűzések változtak-e valamit, vagy amiket kitűztetek magatok elé, úgymond mik voltak a célok, amiket szerettetek volna akkoriban megcsinálni, vagy elérni?
5: Mertünk nagyot álmodni. És annak idején, amikor jártunk fesztiválon, itt-ott, akkor csak így nézegettük a színpadon táncoló Jászság együttest, Nyírség együttest, Bihari tánc együttest, és akkor így mindig így néztünk egymásra, hogy de jó lenne, ha mi is erre a szintre el tudnánk jutni, meg hogy minket is hívjanak más együttesekhez koreografálni. Tehát ezek ilyen óriási nagy álmok voltak, arról a helyről, ami itt Miskolc, Borsod megye, nagyon elzártan a kulturális pezsgéstől, szóval ezt a nagyot álmodtuk, és lépésről lépésre, és nem folytatom tovább, de mentünk a célunk irányába, és azt gondolom, hogy elértük, amit szerettünk volna. Úgyhogy azért erre büszke vagyok.
4: Milyen nagyobb koreográfiák voltak, amiket akár már ti közösen együtt alkottatok, vagy felidézve egy kicsit a múltat, hogy régebben milyen nagyobb koreográfiák voltak, milyen nagyobb alkotások születtek meg itt a Szimbavölgyiben, amik színpadra kerültek, és hát már most már mondhatjuk, ugye, hogy minősítettek is akár, és hasonlóak, ezekre hogyan emlékeztek vissza?
6: Hát egyébként mindegyik korszaknak megvolt az a vagy a műsora, vagy a koreográfia, de inkább ilyen műsor, szerkesztett műsorokba gondolkodom. Ami szerintem az első ilyen nagy élmény volt, amikor Nagy Kállóba csináltuk ezt a két nagy műsor volt az egyikben, ami volt a Sárközi, meg a Mezőszopori, meg Forgatósok, meg a Rába közi. Ott volt az első, amikor szerintem első díjat elhoztuk a Nagykállói Fesztiválon, de volt ez a Csárdás műsor, és amire nagyon-nagyon szerettem a Csárdásnak a története. Azok ilyen nagyobb alkotások, és aztán, amikor a Művészetek Házát, a régi Békemozi helyett elkészült ez a Művészetek Háza, nagyjából onnantól minden évben készítettünk egy ilyen egész estés gálaműsort, és hogy inkább én ezeket tudom így felsorolgatni, mindig valami témakört így kiválasztottunk, és akkor ezt így előtte így kitaláltuk, és a meglévő koreográfiákat próbáltunk elköré a témaköré csoportosítani. Volt ilyen nagyobb műsor, az utolsó az a Vándor című, de volt előtte a Táncszínvilág, akkor egy dal, egy tánc, akkor volt amikor az archív felvételeket kapcsoltuk össze a feldolgozott táncokkal, és akkor ezeket próbáltuk így egy színpadra állítani, tehát mindig volt egy-egy ilyen témakör. Aztán, ami szerintem még ilyen nagyon meghatározó időszak, az a Pávás időszak, az pedig 2014 és 2018, és akár még a kisebbeket is bele tudom ebbe vonni, ugye a Prüskökkel, akivel megnyertük a Bávát, az már 19-ben, tehát volt egy hosszabb ilyen időszak, ez a 2010-es évek, amikor sok olyan alkotás született, amire úgy nagyon szívesen emlékszünk, és van egy-két olyan szám, ami meg is maradt azokból az időszakokból. Ezekből lesz egy-két koreográfia egyébként beválogatva a 80 éves gála műsor, annak a szerkesztése már folyamatban nagyjából látom, hogy minden generációból egy-egy olyan sikeresebb alkotás megjelenik, mint például a Timár Sándornak a Domaházi táncok, vagy az Énekes Pista járt hozzánk, ő csinált egy Vajda kamarásét, és akkor annak volt egy ilyen nagyon zseniális koreográfia. Jóna István csinált egy Zemplénit, nem tudom hányféleképpen dolgoztuk fel, és szerintem legalább 20 évig volt színpadon ez az alkotás, abból is lesz például részlet, tehát abból azt például emlékszem rá, hogy Dijonban volt egy ilyen világfesztivál, és ott bronzérmesek lettünk a táncegyüttes, és ott halszál pontosan percre, pontosan kellett 12 percet táncolni, és akkor úgyhogy ment az óra, egy óriási óra ment, és akkor láttuk, hogy hol jár az óra, és hogy pont annyira kell, 12-nek már nem, akkor kizárnak minket. És pont 12 lett, és hát emlékszem, tehát vannak ilyen nagyon különleges élmények. Akkor az, ami például így most élmény meg koreográfia, nem tudom, hogy Anita, te voltál, vagy azon a fellépésen, amikor kint voltunk Strasbourgba, és ott táncoltunk egy ilyen domtéren, mint a szegedi domtér hasonló, csak ott ugye nem volt ilyen emelvény, meg ilyenek, hanem ott táncoltunk. Tehát van egy-két ilyen emlék, vagy ilyen nagyon különleges műsor, és egy-egy alkotás, amit én nagyon-nagyon szerettem. De hát amit ki kell emelnem még, és elfelejtettem, hogy ezek a mexikói turnék, vagy a Izrael, az is ilyen, vagy a Szingapur, tehát hogy volt nagyon sok különleges élmény.
4: Mária, fordulok egy kicsit hozzád, és te, mint táncos, hogyan emlékszel vissza, milyen koreográfiákban szerepeltél, mi volt a kedvenc táncod esetleg, amit itt megszerettél, vagy olyan koreográfia, amit itt nagyon szerettél, amit akár tanítáik csináltak veletek?
7: Abszolút. Azt szokták mondani a Színva Völgyiről, hogy a Színva Völgyi a lírai, és nem az ugrálós koreográfiáiról a leghíresebb, hogy abban vagyunk a legjobbak, és valóban azokat szerettük, azt hiszem, a legjobban, a Szent Iványi koreográfiát, a mezőségit, tehát amiben lányok mi sokat foroghattunk, Anitának köszönhetően szépen. A fiúk pedig táncolhattak, csapásolhattak, Attila megtanította őket ebben is erőteljesen előadni magukat, tehát ezeket élveztük a legjobban. Nagyon szerettük a fesztiválokat, Szegeden is megfordultunk többször. Az azért volt annyira különleges, mert nagyon sok híres, ismert együttes együtt közösen alkotott valamit, és én személy szerint nagyon-nagyon emlékszem arra, hogy ott elől egy nagyon neves táncossal táncolhattam együtt, az fantasztikus élmény volt. Vagy éppen egyszerűen csak azok a kisebb külföldi utak, amik nekünk azért megnyitották a világot. Azok, akik nem utazhattak esetleg a családjaikkal, azok megtehették a Színva Völgyivel. Jártunk Portugáliában, Olaszországban, Zakopánéban, Németországot is útba ejtve. Szóval nagyon-nagyon szép emlékek kötnek a Színva Völgyihez.
4: Maga a 80 év a számodra mit jelent? Hogyan gondolsz erre, hogy ez az együttes, ahol néptáncos szemmel felnőttél, már 80 éves lett, tehát ez a születésnap mit jelent számodra, illetve a jelenben, vagy úgymond a jövőben, milyen a kapcsolatod a Színva Völgyivel?
7: Ez a 80 év, ez egy nagyon különleges szám, mert utoljára 60 évesen álltam színpadon, és nagyon jó érzés, hogy újra együtt lehetünk a többiekkel, mikor osztályfőnök kiavanzsáltak, akkor annyira örültem ennek, hogy összeránthatom a csapatot, és még nagyobb öröm volt, hogy nagyon lelkesek, külföldön élők is jönnek haza, hogy részesei lehessenek ennek a műsornak, úgyhogy nagyon várjuk a felkészülést. Ez a 80 év azt jelenti, hogy részesen lehet lettem, meg vagyok is egy nagyon-nagyon különleges írának, ugyanis a lányom is táncol, és így akkor tovább visszük ezt a hagyományt, és így akkor most már Színva Völgy is anyuka vagyok, és akkor tulajdonképpen mondhatom, hogy Színva Völgyi volt, lesz és van minden szempontból, családilag és meg szívünkben is így tovább.
4: Anita, neked mik voltak esetleg a kedvenc koreográfiák, akár alkotóként, akár táncosként, talán ebből a sorból te maradtál ki, ezekre hogyan emlékszel vissza?
5: A pedagógus portfólió nagyon érdekes, mert azt mindenki szerintem utálta megcsinálni, de én így utólag azért örülök neki, mert nagyon sok műsorról készült plakátot fotóztam be a portfóliómba, és akkor szembesültem vele, hogy mennyi műsorunk volt már eddig. Szóval nekem nincs különösebben kiemelkedő, én élveztem mindegyiket, nyilván az a része volt számomra a legjobb, amíg kiagyaltuk, hogy mi legyen a tematikája, hogyan építsük föl, és aztán a próbatermi folyamatok, ezek voltak a leginkább kedvesek számomra. A koreográfiák pedig tulajdonképpen onnantól, hogy elértük azt, hogy tudtuk versenyeztetni a koreográfiáinkat, és azok bekerültek az antológiára. Ez egy nagy mérföldkő volt a mi munkánkban, úgyhogy onnantól mindegyik antológiás volt, tehát mindegyik sikeres volt.
4: És úgymond a jövőben milyen tervek vannak, miket terveztek itt? Attila említette, hogy lesz majd nagy 80 éves koreográfia is. Milyen tervek vannak még, hogyan fog tovább élni a Színva Völgyi, te ezt hogyan látod?
5: Hát a Színva Völgyi, most így belegondoltam abba, hogy a 60 éves volt, ahogy ezt Marika is említette, egy ilyen nagy gálaműsor, amit még Jóna István szervezett, koordinált és tartott össze. És most belegondolok a mi életkorunkba, hogy 20 évvel később sajnálatos módon Jóna István már nem él. Tehát itt beszéltünk arról, hogy ugye Attila 20 éves szakaszokban méri az együttesnek az életét, hogy most a 80 évest már mi rendezzük, és akkor bízunk benne, hogy 20 év múlva... Nem tudom, tehát ezért most ezt törekszünk arra, hogy az előző gálaműsor színvonalához hasonlóan tudjuk mi is ezt a gálaműsort megszervezni, mert hát lehet, hogy egyszer adódik az életünkbe egy ilyen.
4: Neked mit jelent az, hogy 80 éves a Színva Völgyi Tánc Együttes, így művészeti vezetőként is, meg akár táncosként, ez mit jelent számodra?
5: Nekem, és ezt mondtam már többször is, hogy nekem a 80 az a mi 40-ünk. Igen. Valójában, mert tulajdonképpen a korábbi generációkból már vagy senki, vagy alig, akit összetudunk szedni, és a mi 40-ünk az meg azokkal, akikkel mi táncosként együtt táncoltunk, és akiket utána vezettünk, és aztán már a mi tanítványaink, akiket már tisztán csak tanítottunk, terelgettünk. Tehát a 80 éves az nekem a mi 40 évünk.
4: Most jelenleg mennyi gyermekkel, mennyi csoporttal, mennyi fiatallal, felnőttel foglalkoztok?
6: Ami szerintem óriási szerencse, hogy van egy művészeti iskola, ugye 1998 óta működik, amit Jóna István alapított, és így az utánpótlás bázis az biztosított. Tehát, hogyha nem lenne a művészeti iskola, akkor tulajdonképpen nem lenne a tánc együttesem, de ez fordítva is igaz. Ez a kettő nagyon-nagyon összekapcsolódik, és ezért mióta van a művészeti iskola, sok minden változott, fejlődött, és ezt mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni. Mi is változtunk szerintem sokat évek alatt. A nézőpontjaink, a gondolkodásunk egyáltalán a tánc szerkesztéséről, a koreográfiáról, egy-egy táncanyagnak a feldolgozásáról nagyban változott. A nagyobb létszámú csoportok azok nem annyira jellemzőek, mint régebben, tehát kevesebb gyereket lehet már most, gyermeket lehet itt nem azért, mert nem szeretik a néptáncot, hanem egyrészt az iskolában lévő feladatok szerintem nagyon leterhelik a gyerekeket, tehát kevesebb gyereket tudunk, és nagyon sok iskolában van művészeti iskola. Így már tényleg csak azok hozzák ide a gyerekeiket, akik vagy valamilyen módon kapcsolódnak az iskolához és az együtteshez, vagy tényleg fanatikusan szeretik ezt az egész műfajt, és így megvannak a csoportok, tehát megvan az utánpótlás most is, kisebb létszámmal, de működik, és a gyerek csapatok is szerintem nagyon sikeresek, nagyon jól dolgoznak, ebben a régióban kiemelkedőek, de talán az országban is a kiemelkedőkhöz tartozunk. Azt gondolom, hogy hát a 10 legjobb ilyen művészeti iskolában így benne vagyunk. A gyerekantológiákon szerintem szinte mindegyik gyerekantológián szerepeltünk. A felnőtt együttes az így vegyes, tehát attól függ éppen milyen időszaka van az együttesnek, éppen milyen generációváltás történt. Tehát az nem mindig olyan. Most is van egy egészen jó felnőtt együttes, de kevesebb az érett felnőtt táncos. Tehát régebben több felnőtt táncos, érettebb felnőtt táncos táncolt, most kevesebben vannak, inkább a fiatalabbak vannak az együttesben. De egyébként lelkesek meg jól dolgoznak. Annyi, hogy a mi szemléletünk néha egy kicsit már ütközik az övékével, egy más a prioritás, de a tánc szeretete, a csapatszellem, a közösség, azt szerintem az példaértékű, tehát nagyon szeretik egymást. Én azt látom, hogy mai napig összejárnak, ünnepelnek, most voltak a tejfakasztók, hát ott volt az összes csávó, nagy bulik voltak, tehát tényleg nagyon-nagyon jó kis közösség, és a kis közösségek is, a gyerekcsapatokban is már látom, hogy nagyon kedvelik, szeretik egymást, úgyhogy én bízom abban, hogy lesz 100 és az együttes, hát a rajtuk múlik akkor is. Tehát azt nem tudom, hogy mi meddig fogjuk ezt még bírni, de nagyon várjuk, hogy egyébként szépen a generációváltás a pedagógus sok között is megtörténjen. Ez egy másik rádióriportnak lesz szerintem majd a témája talán.
4: Neked a színvevölgyi mit jelent? Mi is az, hogy színvevölgyi?
6: Jaj, hát igen. Hát... Na, hát figyelj, egyébként szerintem mindannyiunknak egy ilyen második családot jelent. Hát ez nem kérdés. Hát mivel ugye a munkánk az, amit nagyon szeretünk, tehát itt nincs az, hogy jaj, hát most megyek dolgozni, és akkor most nincs hozzá kedvem. Egyszerűen itt éljük le a életünknek egy részét, és hogy ez eléggé meghatározó. És hogy maga az, hogy 80 éves az együttes, az egy, tehát 80 év az már egy történelem, és egy nagyon nagy ünnep. És ebben mi részt veszünk, ez nagy dolog. És ennek büszke vagyok.

0: kedves hallgatóink, idén 80 éves a Színvavölgyi Néptánc műhely. A jubileummal kapcsolatban riportösszeállítást hallhattak Lévai Anita és Maródi Attila művészeti vezetőkkel, valamint Nemes Molnár Mária egykori táncossal Sütő Dávid Peli beszélgetett.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás Alapítványi Rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlanpiacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alku mértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat. A májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Életének 91. évében elhunyt Szűcs Zoltán református lelkész, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza magyar reformátusokat tömörítő Calvin egyház kerületének nyugalmazott püspöke. Szűcs Zoltán 1956-ban Budapesten volt teológus, részt vett az október 23-ai eseményekben, este ott volt a rádiónál, ahol golyó találat érte a combját. A golyó egész életében ott volt a lábában. Mai műsorunkban ráemlékezünk egy 10 évvel ezelőtt, 2016-ban készült beszélgetéssel.
2: Engem nem csak a golyó emlékeztet, engem az emlékeztet, hogy adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy akkor a magyar talpra állt. Engem az emlékeztet.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Szűcs Zoltánra emlékezünk. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Életének 91. évében elhunyt Szűcs Zoltán református lelkész, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza magyar reformátusokat tömörítő Calvin egyház kerületének nyugalmazott püspöke. Szűcs Zoltán 1956-ban Budapesten volt teológus, részt vett az október 23-ai eseményekben, este ott volt a rádiónál, ahol golyó találat érte a combját, a golyó egész életében ott volt a lábában. Együtt vitt egy magyar zászlót teológus társaival, két barátja, szobatársa, az októberi események közben elhunyt, őt pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, előbb Ausztriába, majd Amerikába disszidált. Magyarul, németül, végül angolul tanult teológiát, amire megszerezte a lelkész joglevelét. Később püspök lett az Amerikai Egyesült Államokban. A következő percekben tehát Szűcs Zoltánra emlékezünk, akivel 2016-ban, 10 évvel ezelőtt beszélgettünk életéről, családjáról, az 56-os forradalomról és az USA-ban töltött évekről.
2: Hát édesapám a Földvidéken volt lelkész, őt 47-ben, őt kétszer vitték munkatáborba. Egyszer a németek alatt, aztán, amikor a németek már elmentek, akkor a szlovák testvérek. Érdekesképpen ugyanabba a munkatáborba, vagy koncentrációs táborba került Pilzenbe. Mikor hazajött, én 11 éves voltam, apám egy fejjel magasabb volt, mint én többet nyomtam, mint apám. Ő mindig nagyon nagy magyar volt. Sose titkolta ezt. 47-ben népbíróság elé állították, hogy 38-ban, amikor a magyarok bejöttek, akkor Szútorban, Bellénybe és Jánosiba volt lelkész, hogy kiadta a szlovák zászlót a magyaroknak, és azt elégették. Igaz ez? És apám azt mondta, hogy én mindig magyar voltam, akkor végre magyar is lehettem. Behívta 17 szlovákot, hogy tanúskodjanak ellene, csak szlovákokat. Mind a 17 szlovák Szútorból, Bellényből, Jánosiból azt mondta, hogy a papot ők ott nem látták. A bíró megkérdezte apámat, hogy miért égették el magukat a zászlót. Az apám, hogy azért, mert magyar vagyok, magyar lehettem, büszke vagyok rá. Bűnös. Kész. A félelmesebb az, hogy akkor ugye, mikor volt a népcsere hivatalosan befejeződött 1948. október 31-én. Bennünket november 4-én, másik három családdal együtt beraktak egy vagonba, áthoztak Magyarországra. A Magyar Református Egyház az ő végetetlen bölcsességébe, mert a szomszéd állam apámat háborús bűnössé nyilvánította azért, mert magyar volt, átvett bennünket, mint háborús bűnösöket. Úgyhogy vagonban laktunk egy jó darabig, aztán apámnak, most már nem emlékszem, hogy Csorra vagy Mohorra, mert mindig összekeverem a kettőt. Jött a kurátor, meg pár presbiter, nagy tisztelt úr, prédikáljon nálunk, szeretnénk hallani. A apám prédikált, a gyülekezet egyhangulat meghívta. A győri elemér püspök úr, aki akkor a dunántúli püspök volt, azt mondta, hogy abszolút nem. A presbitérium elment pápára, mert akkor még pápán volt a püspöki palota. A Győr elejében kirúgta őket, és betette az unokaöcsét, vagy valakiét. Apámnak nem volt állása. Hát apám találkozott pápán a tókerben a Gáti Feri bácsival. Beszélgettek, azt mondja, Árpád, mi a baj? Apám elmondta, azt mondta a Gáti Feri bácsi, hogy nézd, mi vagyunk hatan, nekem is 4 gyerekem van, ti vagytok hatan, neked is 4 gyereked van. Valahogy megférünk a parókián, én megyek egy évre evangelizálni, te ellátod a felső őrsi gyülekezetet, és megosztjuk az én fizetésemet. Úgyhogy, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 évig ezt csináltuk.
3: Ön hogy jutott a teológiáig erről a parókiáról?
2: Úgyhogy én agysebész akartam lenni, jelentkeztem, ha jól emlékszem, 6-szor az orvosira, sose tettem felvételit, mindig megkaptam a papírokat, hogy sajnos hely hiányába. Aztán apám azt mondta, hogy hát gyerek, te egy hívő ember vagy, miért nem mész teológiára? Mondom, hát az én természetemmel, meg hirtelen természetemmel, meg szókimondásommal, azt mondom, hogy probléma lenne a papsággal. Azt mondja, apám, próbáld meg. Feljöttem a teológiára fölvételezni, elmondtam nekik mindezt, hogy én agysebész akartam lenni, de szeretném megpróbálni a teológiát, de nagyon hirtelen természetű vagyok, úgyhogy félek tőle, meg nagy a szám is. Erre megszólalt a pap László, azt mondta, hogy hát Péter is az volt, hogy Jézus mégis tudta használni, de azért ne érd az, hogy te vagy Péter. Fölvettek, mivel kitűnően érettségiztem, legmagasabb ösztöndíjat kaptam, úgyhogy így kerültem a teológiára.
3: Hát itt vagyunk a teológia épületében, innen indultak 56-ban.
2: Igen.
3: Miért indultak el? Hogy emlékszik erre vissza?
2: Úgy, hogy ugye a MEFES, az ifjúság mozgolódott, már 2 vagy 3 nappal előbb szinte minden egyetemen megírtuk a követeléseinket. A teológia, ha jól emlékszem, 16 pontban. Hát legtöbbjét a Párcai Gyuszi csinálta, de mi is ott voltunk, különösen a Magósi Pista, de jó pár. A Bárcai szenzációsan jó ész volt. Úgyhogy ő írta le a dolgokat a végső formába, a 16 pont követelésünket. Aztán ugye 3 is ott voltunk ezen a gyűlésen, a műegyetemen, ahol elhatároztuk, hogy tüntetni fogunk. Hogy elmegyünk, megkoszolunk a bemszokot. Tüntetés ki volt tűzve kedd délre, aznap reggel a Magócsi Pista tartotta az áhítatot. Érdekesképpen pont arról beszélt, hogy mindennek rendelt ideje van. 11:30 felé összegyűltünk ott lent a boltém alatt. Ott volt szinte az egész teológia, azt hiszem, hogy mindnyájan ott voltunk. A Pap László dékán úr lejött, elénekeltünk a 90. Zsoltárt, akkor ő mondott egy imát. Az ima után azt mondta, hogy ti magyar református teológusok vagytok. De mielőtt az Isten elhívott volna benneteket az ő szolgálatára, mint teológusokat, magyarnak teremtett. Egyiket se felejtsétek, és egyikre se hozzatok széget. Akkor így felemelte a kezét, azt mondja, Isten áldjon meg benneteket, menjetek, fiaim!
3: És önök mentek?
2: Mi mentünk.
3: Merre mentek?
2: Mivel azt mondták, hogy a múzeumtól indulunk, Nemzeti Múzeumtól, hát Nemzeti Múzeumhoz. Akkor jött egy pár diák, azt mondták, hogy nem. A Kiskörút és a Rákóczi út sarkáról, vagy a Gorki fasorból. Hát erre mi elmentünk a Kiskörút és Rákóczi út sarkára, egy pár teológus, én is tudom, mentek a Gorki fasorba. Ott egy darabig ácsorogtunk, akkor kijöttek a költőink, íróink, Baksa Csaba mindig izgett, mozgott, mivel a Bagócsi Pista ismerte őket személyesen, mert ő bejárt a Petőfi körbe. Bemutatott bennünket egy pár embernek, belépve a Juhász Ferencet. Hát a Baksa Csaba rögtön egy kokárdát a Juhász Ferenc kabátjára, lepléje tűzött. Aztán még egy darabig beszélgetünk, akkor megszólalt a Juhász Ferenc, hogy na, menjünk gyerekek, az bennünket maga elított. Úgyhogy így ment a Baksa Csaba, a Magócsi István és a Szűcs Zoltán a tüntetés előtt.
3: Ezt örökíti meg az a fénykép is, ami ugye a teológia falán látható.
2: Csaba felkiabált, hogy van egy magyar zászló, és hoztak egy magyar zászlót.
3: És hova ment tovább a menet ezután?
2: Mentünk le a Dunapartra, Margit hírra, át a Margit híron. Ez érdekes volt, ugye, mert először csak népdalokat énekeltünk. Aztán a népdalokból lett egy pár szlógan, hogy lengyel-magyar barátság, függetlenség, szabadság, ez volt az első. Aztán azt hiszem a második az volt, hogy munkás diák egyet akar, álljon közünk, aki magyar. Aztán kicsivel később, mivel léptünk oda a Fehérházhoz, akkor már az volt, hogy azt kérdezik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán. Azt a Fehérház mellett már az volt, hogy börtöneket megnyitni, meg Ruszkik haza. Átmentünk a Margit híron, megkoszoroztuk a Bemszobrot, akkor valaki azt mondta, hogy menjünk a parlamenthez, hát az egész tömeg ment a parlamenthez. És az ember rettentő erősnek érzi magát, mikor 100 000 ember áll mögötte, vagy mellette, vagy előtte. Ugye, mentünk a parlamenthez. A parlamenthez, amikor megérkeztünk, akkor Nagy Imrét követeltük, kijött valami hölgy az erkélyre, utána egy férfi, egy nő lehúzta a cipőjét, az földobta az erkélyre. Akkor beesteledett már, eléggé homályos volt, leoltották mind a villanyokat, legtöbbünk még volt újság vagy papír, mi meggyújtottuk, aztán elkezdtük énekelni a himnuszt. Aztán megint énekeltük a himnuszt, aztán megint énekeltük a himnuszt, aztán megint énekeltük a himnuszt. Aztán kijött az egyik színészünk, valahogy elfelejtettem a nevét az erkélyre, elszavalta a talpra magyart, rettentő nagy tapsot kapott, aztán megint jött a himnusz, aztán megint jött a himnusz, aztán hirtelen jött egy pár ember, ez úgy már 7 óra után volt, teherkocsival, hogy gyerekek, a rádió nagy baj van, gyertek. Hát felugrátunk a teherkocsira, azt vittek bennünket a rádióhoz. Ott először választottunk egy 3-tagú bizottságot, ami bement, hogy míg a követeléseink, a 3-tagú bizottság nem jött ki. Akkor választottunk egy 10-tagú bizottságot, annak egyetlen egy tagját, a Kriskó Istvánt ismertem, mert ő 3. éves orvostanhallgató volt. Azok is bementek, azok se jöttek ki. Aztán kiderült, hogy a Kálvin téren kihozták őket a stúdióból a hátsó kapun egy mentővel, és azt mondja, hogy akarták őket vinni az ávóra. Mindegy, szóval a miénk fölgyújtották a kocsit, akkor a tömeg nagyon elkezdett mozgolódni, be akartuk törni a kaput, erre a stúdióból elkezdtek lőni könnygázbombákkal. De nem tartott 5-7 percig, mikor a miénk rájöttek arra, hogy a könnygázbomba körülbelül 1 perccel később robban fel, mint ahogy kilőtték,

0: ő csak minden embert meg akar védeni. Erre jöttek, hogy törjük be a kaput, aztán hoztak egy ilyen arnagy telefonoszlopot, azt engem állítottak bal oldalon előre, hogyha törjük be a kaput. Hát be is törtük a kaput, jött a sörtűz. Ez a mindenható Istennek a munkája, hogy a bal oldali kapu csak félig nyílt ki a jobb oldali egészen, sörtűz, akik a jobb oldalon voltak, azok szinte mind meghaltak. Aztán akkor elkezdtek élesen lőni, tömeg félig meddig szétoszlott, míg egy magyar tank jött be, letépve a jelzések, de azt tudom, hogy az egyik katona odaszólt annak, aki a tank tetején állt, hogy százados elvtárs, úgyhogy az százados volt. Akkor jött a lövöldözés, ugye mi megpróbáltunk valahová bebújni a stúdiót, akkor állványozták, úgyhogy az állványok közé vagy ide vagy oda. A munkásőrség hozott egy pár fegyvert, de nem volt elég töltény. Még arra is emlékszem, hogy így tőlem vagy két méterre állt az egyik munkás, lőtt a stúdió ablakába, ahonnan lőttek géppuskával, lelőtték. A másik odalépett, felvette a puskát, és ugyanezt csinálta. Nekem adtak egy csongó töltényt, hogy vigyem át a másik oldalra, át is vittem a másik oldalra. Mikor jöttem vissza, vagy futottam vissza, akkor a második emelettől, nem a stúdióból, hanem a mellette levő házból belelőttek a combomba, a golyó lement egész a térdemig. Persze, hogy a golyónak a sodra elvágott, leestem az utca közepén, a stúdió kapuját olyan 15-18 méterre. Lőttek a stúdióból a gépfegyverrel. Engem szinte betakart az aszfalt. Egyetlen egy golyó nem talált el. A Herceg Rali berohant, így fölkapott az ölébe, és az állványok közt hozott engem ki, beverve a lábamat az állványokba. Mondom, hát hülye, fáj! Azt mondja, nem akarom egészen megmondani, hogy mit mondott, csak innen jussunk ki az Isten segítségével. Ők ketten engem háton bevittek a Szent Istvánba, a Magócsi István és a Herceg Lajos. Mert menni nem tudtam. Szent Istvánba bevittek a műtőbe, én voltam a 9. Az orvos rám nézett, odaszólt a nővérnek, hogy adjon neki ezt meg azt az injekciót, tisztítsa ki a sebet, kösse be. Hát nekem volt egy lábsérülésem, ott voltak emberek, akiknek a fél feje nem volt meg. Úgyhogy én nem voltam egy nagy eset, úgyhogy hozzám se nyújt. Mivel menni nem tudtam, a lábamat nem tudtam kinyújtani, hát levittek és beraktak egy kórterembe, ahol eredetileg voltak 12-en, mikor engem levittek, akkor én voltam a 27. Beraktak extra ágyakat, aztán ott egymás egyén hátán feküdtünk. Ott mindenki sebesült.
1: Végül a golyót hogy nem vették ki a lábából? Ugye említette itt az autóban, amikor jöttünk, hogy még mindig ott van a térdében a golyó.
0: Azért, mert ugye akkor kimentem Ausztriába, lassan ki tudtam nyújtani a lábamat, tudtam járni. Ausztriából én szándékoztam elmenni, mert mint nagyon sokan féltünk attól, hogy átnyúlnak innen odáig, és át is nyúltak. Volt egy pár, aki Magyarországról átjött, nem csak azért, hogy információt szerezen, hanem az, hogy egy pár embert le is tartottasson. Úgyhogy gyorsan el akartunk tűnni Ausztriából, hát ez nem sikerült. Én majdnem egy évet dolgoztam az Egyházak Világtanácsának egy ilyen gyerekotthonban, Steinbach a Matterszébe. Ott volt egy ilyen gyerekotthon az Egyházak Világtanácsának, ahova azokat a gyereket hoztak, akiknek a szüleit nem találták meg. Úgyhogy volt 61 néhány gyerekünk, 14 úgynevezett nevelővezető, amiből én voltam az egyedüli magyar, a többiek mind önkéntesek voltak, egy holland mérnök, egy amerikai pap, egy dán tanár, egy angol tanár Angliából, úgyhogy a gyerekekkel csak én tudtam beszélni. Mert akkor már elég jól beszéltem németül, így tudtam kommunikálni az ottani önkéntes nevelőkkel és az igazgatónővel, a Catherine Dermannal, mert ő beszélt németül, aztán én voltam a kapos köztük, meg a gyerekek közt. De az ilyen dolgok történtek, hogy kértük a Foster-urat, aki akkor az ausztriai irodának a vezetője volt az Egyházak Világtanácsában, hogy küldjön vagy 40 takarót, aztán

0: Megérkezett 29 gyerek egy buszon, egy amerikai pappal. Hát én eléggé mérges voltam, hogy hova tegyük a gyerekeket, valahogy lefektettük őket. Jött a dán kollega, úgy hívták, hogy Jan Gandrup. Azt mondja nekem, hogy van itt egy amerikai pap, beszélni akar veled. Mondom, most nem érek rá a gyerekről, van szó. Aztán, mire a gyereket lefektettük, hát az idősebbek még nem feküdtek le, akkor mondtam, hogy jó, hol van az az amerikai pap. Jött, ő beszélni szeretne velem. Hát persze, én nem beszéltem angolul. Ő meg nem beszélt németül. A dán tanár mind a két nevet beszélte, mind a két nyelvet beszélte. A Gandrup, úgyhogy ő fordított a pap és én köztem. Papot egyébként úgy hívták, hogy Robert Andrews, ő az egyetemi lelkiségnek az igazgatója volt a Delaware Egyetemen, New York Delaware-ban. Elment Gambe, és ott az egyház a világtanácsánál érdeklődött, hogy hogy tudna segíteni a menekülteken, és ott beszéltek neki arról, hogy van egy teológus, akivel rettentő sok baj van, úgy hívják, hogy Szűcs Zoltán, ott dolgozik a mi otthonunkban, Steinbachban. Akkor beszélt a másik emberrel, amelyik azt mondta, hogy van ott egy teológus, úgy hívják, hogy Szűcs Zoltán, a lehető legjobb munkások. Ezt ő mondta nekem. Azt mondta, hogy meg akart látni ma azt az embert, akit ördögnek is, meg angyalnak is pestenek. Aztán ő szerzett nekem szponzort, hogy kimehessek az Egyesült Államokba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékeztünk egy 10 évvel ezelőtt készült interjúval. Szűcs Zoltán néhány nappal ezelőtt hunyt el. A 2016-ban vele készült beszélgetés részleteit a hírek után tovább hallgathatják majd. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottak és konstruktívan fogadták a V4 együttműködés új lendületbe hozását, fogalmazott Orbán Anita. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. Mint írják, a nyilván tartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 fürdővíz kapott kifogásolt minősítést. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csak nem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkű zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk ott, ahol a hírek előtt abba hagytuk. Ma Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékezünk, aki néhány nappal ezelőtt életének 91. évében hunyt el. 2016-ban, 10 évvel ezelőtt beszélgettem vele, ebből az interjúból hallhatnak most részleteket.
2: Ugye onnan indultunk, hogy hogy maradt a lábában a golyó. Nem volt idő vagy lehetőség ezt kivenni, vagy hogy volt ez?
3: Ugye a menekült táborban nem sok lehetőség volt, utána egy évig jártam teológiára Ausztriába, akkor se ismertem semmiféle orvost vagy egyebet, hogy elmenjek. Mikor kimentem Amerikába, akkor pontosan az Robert Andrews elvitt engem a Wilmington Memorial a kórházba, ott össze-vissza röntgeneztek, mindenféle dolgokat csináltak, és azt mondta a sebész, hogy én ki tudom menni a lábából a golyót, de azt nem tudom garantálni, hogyha kiveszem utána, be tudja hajlítani a lábát. Nagyon rossz helyen van. Úgyhogy azóta is ott van.
2: Fáj, hogy ott van a golyó, vagy ez nem fáj?
3: Nem fáj. Az első időkben én jobb időjós voltam, mint a televízió. Meg tudtam mondani, hogy mikor cserélik az idő, mikor lesz eső. Egyszer volt vala problémám, 8 nappal azután, miután a merénylet volt Bécsben a repülőtéren. Én akkor repültem, és Bécsbe repültem. Hát át kellett menni ugye a biztonsági dolgokon, azt nagyon magasra állították a merénylet után. Hát aztán elkezdett énekelni, vessem le a kabátom, levetettem a kabátom. Vessem le az ingem, levetettem az ingem. Akkor bevittek egy külön szobába, vessem le a nadrágom, levetettem a nadrágom, ott álltam egy gatyába. Akkor fogták ezeket a dolgokat, aztán nézegették, hogy mi van velem, aztán a térdemnél az megint elkezdett énekelni, azt mondja nekem az osztrák határa, hogy hát mi az ottan? Mondom, egy golyó van a térdemben. Hát miért nem mondtam? Mondom, azért, mert nem kérdezte. De egyébként nincsen vele különösebb problémám. Hát most is, hogyha nagyon nagy változás van az időjárásban, akkor meg tudom mondani előre.
2: Meg gondolom, a mai napig emlékezteti mindarra, ami történt.
3: Engem nem csak a golyó emlékeztet, engem az emlékeztet, hogy adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy akkor a magyar talpra állt. Engem az emlékeztet.
2: A kórházba bekerült október 23-án este, bevitte a két teológus társa.
3: Hát, olyan 11:30 felé.
2: Utána mi történt a következő napokban önnel személy szerint? Kórházban volt, addig mi történt önnel? Meglátogatták a társai?
3: A Magócsi Pista hercegvel bejöttek, a Nagy Barna professzor bejött, a Pap László dékán bejött. Én azt mondtam a Nagy Barna bácsinak, hogy professzor úr, bocsánatot kérek. Azt mondja, fiam, ne kérjél bocsánatot, ezt a Magyarországé tetted. Kész. A Pap László is bejött, ő jött be másodszor, mert először jött, de a Barna bácsi úgy látszik, hogy beszéltek, és azt mondja, hogy nincs bocsánat, te magyar vagy, és nekem egy hős. De azok azért szenzációs napok voltak, mert vidékről jöttek be az asszonyok, parasztasszonyok, kofák, mindenki. Fiam, gyerekem, mit hozzak? Milyen befőttet szeretsz? Hoztak húst, hoztak cigarettát, mindent hoztak. Ez komoly. Még Abáron szalonnát is. Az egy nagyon érdekes nap volt, és ugye születésnapomban október 29-ére húzták ki a tankokat, az orosz tankokat Pestről, meg mentek el, úgyhogy az volt nekem leggyönyörűbb születésnapom.
2: Követte a kórházban a híreket ezek szerint?
3: Természetes. Hallottam a kórházban Mindszentinek, a Ravasz Lászlónak és az Ordasnak a beszédét. A mellettem levő ágyban egy csepeli vasmunkás feküdt. Ugye a Ravasz László azt is megemlítette, hogy sajnos van két teológiai halottunk. Anyám még kaptak 3 részvédtáviratot, mert egész biztos volt benne mindenki, hogy az én vagyok az egyik. Mert nem mondok neveket, ugye? Csak azt mondta, hogy 3 hősünk fekszik a teológiai udvarán. Ugye hát az a két teológus, meg egy ápoló. Magócsi István, Herceg Lajos és a Szent Királyi Klára.
4: Dr. Ravasz László, Püspököt rádiószózatot intéz a magyar néphez. Csókot a sebekre, virágot a sírra, minden sebre és minden sírra, de közöttük egy különösen fájó és különösen könnyes, annak a két fiatal hittan hallgatónak, református teológusnak a sírjára, aki az Alma Mater kapujától 500 méternyire őt találtan. Az egyház büszke arra, hogy ez a forradalom tiszta volt és a nemzeti becsület védelme alatt állott. S nincs hőbb imádsága, mint hogy az is marad.
2: Egyébként, amikor visszatérve erre az 56-os rádió beszédre, amit Ravasz püspök úr mondott, ön akkor nem tudta, hogy ki az a két teológus, aki meghalt, hiszen nem mondták a neveiket. Mikor tudta meg, hogy kik voltak ők? Hogy az egyik, hogy a két szobatársa volt?
3: Nem tudtam, hogy kik voltak ők.
2: És mikor tudta meg?
3: Mikor az a orvos kihozott engem a teológiáról, és mondták, hogy a kopjafa a Magócsi és a Hercegvér és a Szent Királyi Klára. Anya feljött Györkönyből egy telkocsi tetején, amit az oroszok félig szétlőttek, élelmet hoztak Pestre, bejött a teológiára, bement a portára, megkérdezte a portást, hogy az oltár hol van. Az meg kinézett a kopjafákra, anyám összeesett. Hál' Istennek jött a nagy barna bácsi, az vizet fröcsölt az arcába, az kicsit megpofoszta, azt mondja, Irénke, az oltár a kórházban van. Anyám azt mondja, hál' Istennek. Mikor kijöttem a kórházból, akkor tudtam meg, hogy ők meghaltak.
2: Mikor találkozott velük utoljára?
3: Ha jól emlékszem, 28-án, október 28-án ők benn voltak a kórházban, hoztak nekem cigarettát, meg nem tudom, valami gyümölcsöt. Nem vagyok benne biztos, de az is lehet, hogy október 29-én is benn voltak. Ugye a félelmesebb az, hogy mind a három Vöröskeresztről, a karjukon Vöröskeresztről, a mellükön fegyvert sose fogva haltak meg. Egyszerűen lemészárolták őket, azokat, akik másoknak segítettek.
2: Hallottam egy olyan történetet, hogy állítólag önt látogatták meg, amikor visszafele tartottak a teológiára, amikor lemészárolták őket. Ön ezt hogy ismeri ezt? Hogy tudja ön ezt a történetet? Így volt, vagy nem így volt?
3: Én kétféleképpen tudom. Pap László dékanottól úgy tudom, hogy bejöttek a teológiára, és innen kimentek megint. Az ő akarata ellenére, és valami asszonynak segítettek át az úton, és amikor jöttek vissza, akkor innen a hídtól befordult egy orosz tank, és az ilyen világító golyókkal, azt hiszem 5 golyót lőtt a Herceg-Lali mellébe, és levágta a Magócsi Pista lábát, hát nem levágta, de majdnem levágta a sorozat, és azt mondják, akik látták, hogy állítólag a Magócsi Pista úgy szétlőtt lábbal olyan másfél métert kúszott, hogy segítsen a Herceg Lalinak. Azt is hallottam rossz indulatúnak, hogy mikor engem meglátogattak, akkor lőtték őket agyon, de rákérdeztem pontosan a Pap László dékánunknál, és azt mondja, hogy bejöttek a teológiára, aztán ő mondta, hogy ne menjenek ide, ők megint kimentek.
2: Miért gondolja, hogy rossz indulatból mondta volna valaki ezt?
3: Vagy félreértésből, nem tudom.
2: Mesélj el nekünk, legyen kedves, hogy visszatérve az ausztriai történetre és a beszélgetésre ezzel az amerikai lelkésszel, hogy onnan hogy vezetett az út Amerikába?
3: Hát onnan úgy vezetett az út Amerikába, hogy a Foster, aki mondom igazgatója volt az Egyházak Világtanácsa ausztriai irodájának Salzburgba, én bementem az irodájába, és én nyugodtan kimondom, láttam az asztalon egy papírt, amelyeken az volt, hogy igen, átutaljuk a 45 ezer dollárt. Ami azt jelenti, hogy minden valószínűség szerint a Foster úr kém volt, és a CIA fizetett 45 ezer dollárt, hogy ő megkapja az ausztriai irodának a főnökségét. És én elolvastam, ő jött ki a másik szobából, azt mondja, látta azt a papírt, mondom, igen. Nem szoktam hazudni. Hát attól kezdve Ott is ordított velem, hogy maga sose fog kimenni Amerikába. Mikor kimentem Amerikába, egy évig dolgoztam egy autógyárba, és megtanultam angolul, órákat vettem fel a Delaware Egyetemen, angolból, amerikai történelem, amerikai kultúra. Elmentem Princetonba volt két levél, az egyik a Foster úrtól, hogy én arra se vagyok méltó, hogy amerikai állampolgár legyek, és arra egyáltalán nem, hogy én teológus legyek. A másik meg a főnökömtől, a Catherine Denmantól, amelyik azt mondta, hogy nálam jobb munkása az életében nem volt. Én egy nagyon hithű ember vagyok, elkötelezettje az Istennek, és mindenféleképpen segítsenek.
2: És az utóbbi volt az erősebb?
3: Hát az is hozzájárult, meg az is hozzájárult, hogy akkora a rektor Princetonba a James McCord volt, nekem semmi papírom nem volt. Nálam nem voltak indexek, nem voltak papírok. Én a határon átmentem a Bibliával ebbe a zsebembe, a pisztolyába a zsebembe. Úgyhogy nekem semmi papírom nem volt. Elmentem Princetonba, kihallgatást kértem a rektortól, a James McCordtól, én szeretném folytatni itt a teológiát. Azt mondja, hát rosszul beszélsz angolul. Mondom, igen. Hát majd jobban megtanulok. Hol jártál teológiára? Mondom, két szemeszteret és egy felet. Budapesten ki volt a dékánod? Mondom, dr. Papp László. Azt mondja, nagyon jó, ismerem az Egyházak Világtanása gyűléseiről. Egy nagyon értelmes és okos ember. Hol vannak az indexeid? Mondtam neki, hogy hogy jöttem ki Magyarországon, semmim sincsen. Elém tolt egy papírt. Írd le azt, hogy milyen kurzusokat vettél fel, kik voltak a professzoraid, milyen jegyeid voltak. Mikor azt mondta, hogy milyen jegyeid voltak, elröhögtem magam, azt mondja, mit nevetsz? Mondom azt, hogy egyetlen egy jó volt az életben, a többi mind kitűnő, úgyhogy a jegyeimet nem olyan nagyon nehéz leírni. Azt mondja, annak nagyon örülök. Princeton fölvett papírok minden nélkül, teljes ösztöndíjat adott, bentlakással, étellel, naponta, öt napot egy héten felszolgálnom kellett az ebédőbe az asztaloknál. Naponta kétszer, vagy reggeli vacsora, vagy ebéd vacsora, vagy ebéd reggeli, attól függ, hogy hogy. És így végeztem a Princetont. Mikor visszajöttünk a Chinooknak a 400 éves évfordulójára, akkor ugye a McCord vezette azt a küldöttséget, amelyik átjött Magyarországra, Debrecenbe. Én fölhívtam telefonon, hogy rektor úr annak ellen, hogy mindig azt mondta, hogy nyugodtan hívja engem Jimnek, sose tudtam Jimnek szólítani. Rektor úr úgy tudom, hogy ön vezeti ezt a héttagú bizottságot, amelyik megy a 400 éves évfordulójára a Magyar Chinooknak. Azt mondja, igen. Mondom, lehetséges lenne, hogy én is jöjjek magukkal. Csend. Azt mondja az oltár. Megvan minden egyháznak a keretje, erre nincsen pénz, úgyhogy ezt nem lehet megcsinálni. Mondom, rektor úr, engem nem a pénz érdekel. Erre egy fél perc csend. Azt mondja, ó, Zoltán, te vagy az, akinek golyó van a lábában és életfogytiglant kapod. Mondom, igen. Azt mondja, van itt útleveled? Mondom, van. Küld át gyors postán. Mondom, hányig tetszik benne lenni az irodában? Azt mondja, hát körülbelül 7:30-8, mondom, ott leszek. Átvittem az útlevelemet, ő mondta az imát, mikor a Kennedy elnököt beiktatták. Leküldte, 3 nap múlva személyesen hozták nekem az útlevelemet, bele volt verve, hogy diplomata. Így jöttem haza 67-ben. Hivatalosan a papíromban én voltam a McCord tolmács, egy mondatot nem fordítottam neki. De megkérdeztem Debrecenbe tőle, hogy rektor, hogy mertek engem fölvenni, mikor semmi papírom nem volt. Azt mondja, Zoltán, hány államból voltak neked osztálytársai? Mondom, fogalmam sincs. Azt mondja, én megmondom, 47-ből. Azt mondja, és hány országból? Mondom, azt meg abszolút nem tudom. Azt mondja, azt is megmondom neked. 32-ből. Tietek egy különleges osztályt. Na, ha bírod az iromot, akkor rendben. Ha nem, az 3 hónap alatt eldől. Te bírtad.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékeztünk, aki néhány nappal ezelőtt hunyt el. Egy 2016-ban vele készült beszélgetés részleteit hallották. Szűcs Zoltánt június 18-án temetik majd el az Amerikai Egyesült Államokban, az Ohio-i Avonban.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat, és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként, és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlanpiacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetén.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Csát sok fújás és káromkodás között kiválasztott egy róka bőrnadrágot, farkasbőrköntöst és borjú bőrcsizmát. Az asszony pörölt vele. Megbolondultál-e, mondotta, hogy jó ruhát adsz ennek a rabnak. Csiba! Mordult rá Csát olyan hangon, amin őt úri körökben nemigen hallotta. Az asszony elkotródott. A ruha csak ugyan díszes volt. A köntöst oroszlán körmös aranyláncok fogták össze. Persze azok a Csát lemetéltes, nekem apró szíjakat adott, de azért szép köntös volt. Csak oldalt látszott valamelyes kis mojrágás. A nadrágnak se volt más hibája, csak egy kis kopás hátul, de azt a köntös eltakarta. Uram, hálálkodtam farizeus képpel, nem érdemlem én ezt, talán hitványabb ruha is akad itten. Ennél hitványabb nem akad, morgotta. Süveget is adnék, de akkor úrnak néznek, hát azt nem adok. Hanem ha fázik a fejed, köst be kendővel, mint a többi. De a ruháért szívem szavával hálálkodtam. Ha meglát emőke, ez volt a legnagyobb örömem. Bezzeg leestem hamar az egemből, mikor a ruhát fölpróbáltam, akkor láttam, hogy Csát sokkal szélesebb és magasabb testű, mint én. Bő volt minden. Úgy álltam a köntösben, mint a két lábra emelkedő medve. Szíjjal kötöttem aztán át a derekamat. A nőcselédek kacagtak, mikor az öltözőből kimásztam. Maga Csát is röhögött. Előkiáltotta a házbelieket is. Az asszony is nevetett. De csak emőke ne nevetett volna. Erőlködtem, hogy én is nevessek, de a szememet elöntötte a könny. Szerettem volna leszórni az állatbőrt, s elbújdosni a világba, de a határszéli keresztre még emlékeztem. Uram, szólaltam meg egyszer, hogy jó kedvében láttam. Annyi a szűcs a táborban, nem lehetne ezen a ruhán igazítatni. Hova gondolsz, ütközött a szavamba. Azt véled-e, hogy én minden esztendőben más és más ruhát adok? Nőhetsz, vastagodhatsz. Holtodiglan viseled ezt, görög? Mikor aztán a tél megszigorodott, akkor láttam, hogy miért viselnek a hunok szőrös ruhát. Hát bizony nem egyébért, hanem hogy szőrrel befelé fordíthassák. Tűz mindig égdegél a sátorban, de csak főzésre, sütésre való az. Az emberek küncsoportoznak télidőben is. A lovakon is takaró. Ha csikorgós az idő, kesztyűt is öltenek. A süveget levonják a fülükre. Nincs olyan hidege a télnek, amely a prémes ruhát által bírná járni. De télen a nők is más ruhában járnak. Az úri nők fejéről a fátyol eltűnt. Prémes süveget viselnek ők is. Csizmájuk puha nyúlbőr vagy macskabőr, térden fölül érő. Köntösük olyan, mint a férfiaké, csak hogy hosszabb és finomabb. És hát a ruhájuk belső prémje nyest vagy menyét prémek. Az én hajam megnőtt, vállig ért már. Száraz hidegben nem is igen fáztam, de mikor hó esett, jéggé fagyott olykor a hajamon. A befordított prémes ruha azonban kellemesen melegített. Attilához majdnem minden héten érkezett valami követség, néha királyok is jöttek látogatóba. Persze nem olyan márvány királyok, mint a római császárok, hanem zsíros képű, barbár királyok, akik sátorban laknak, s félmázsa aranyat zörgetnek magukon. Műveletlenek, de méltóságosak. A puhaságot nem ismerik, hát nem is keresik. Attillát maguk vállalják feljebb valójuknak. Hát olyankor, mikor királyi látogató érkezett, nagy zengő-bongó vacsora volt a palotában, s reggel felé az uramat többnyire másodmagammal vezettem haza. A hunok veszettül ittak. Azt mondják, néha Attila maga is jókedvű volt. Lakodalom is zajlott, hat is olykor egy nap. A nép muzsika mellett táncolt és ivott. Egyszer nálunk is azt beszélték a szolgák, hogy Emőke férjhez megyen, s hogy Aladár királyfi veszi el. De nem lett belőle semmi. A királyfi egy közrendű hunnak a leányát vette feleségül. Láttam a leányt. Nem volt olyan szép, mint Emőke. Azokat a napokat sem kívánom vissza.
3: 29. fejezet. Akkor már, ha ebédre ment a gazdám Attilához, nem ácsorogtam a palota előtt. Tudtam, hogy napnyugta előtt nem tér haza. Ha pedig a fővezérnél ebédel, akkor csak éjfél felé kell eléje mennem. Hát az olyan délutánokon betelepettem a konyhába. Széles, nagy tűzhely volt ott az egyik sarokban, üstök és kondérok forralására való, alig arasznyi magas. Nagy hasábfákkal tüzeltek ott télen, s délutánonként jó volt ott ülni a meleg kövön, s bámulni a tüzet. A téli hosszú estéken néha tízen is ültünk a tűz körül. Csikósok, gulyások is, akik behúzódtak az állatokkal együtt a mezőről, hun nemzetbeli szabad szolgák, meg én, és Csokona az öreg kulcsár. Néztük a tüzet. A hunoknak valami áhítatos mulatsága az. Nyári estéken is tüzet raknak a mezőn, és bámulják álmatak szemmel. Egyszer magam ültem ott. A nők mostak aznap, s a padláson terítkedtek. Az idő napalkonyat felé járt, s künt dara esett. A konyhába benyitott Gigia, és rám villantotta fekete, mosolygó két szemét. Zéta bácsi, prüttyögte. Örülök, hogy itt talállak. Leült mellém, s a kezét a parázs fölé nyújtotta. Olyan ritkán találkozhatunk, csevegett tovább, pedig sokat szeretnék veled beszélni. Mert az én anyám is római alatt való volt, és gondolnád-e azt, hogy én már 14 éves vagyok? Nem gondoltam, de nem is érdekelt. A leány nem látszott 13 évesnek se. Semmi leányi nem volt rajta, mintha szoknyában járó fiú volna, száraz képű és kedvetlen. De ha engem látott, mindig mosolygott és köszönt. Nem szerettem. Ha ő nem volna a világon, talán rám bíznák a gyermekeket. Mert onnan számítjuk, folytatta, hogy a kisasszony akkor született, amikor Attilát fejedelemmé választották, én meg utána 2 évre. Nézd ezt a mennyit bélésű kabátkát, alig kopottas, ma adta a kisasszonyom. Fölkelt és ivott a cselédek korsójából. Azután ismét letelepedett valamivel közelebb,

0: ijetten kelt föl, és zavarodottan veregette a ruhájáról a hamut, aztán szomorúan tekintett rám, sóhajtott, és kiszégyenkedett a konyhából. Harmincadik fejezet. Egy decemberi délelőttön görögköntösű lovasok állítanak be az udvarunkba. Az egyikben megismerem Vigilásznak a betegágyban nőtt fiát, a másikban Nómus Patríciust, aki a császárhoz szokott járni. Csát aludt még akkor. Én a kapu eresze alatt guggoltam. Nagyszemű hópihék szállongtak. Ahogy a görögöket megláttam, egyszerre elfűtött a meleg. Szentséges Isten, ha Priskos belép, megöl a szégyen. Három szolga is volt velük, meg egy tolmács. Valamennyiüket ismertem látásból. Itthon-e a gazda? Kérdezte a tolmács húnul. Itthon, feleltem szintén húnul. És csodálkoztam, hogy nem ismernek rám. Egy cseléd bejelentette őket, fölmentek. Ajándékot vittek egy kis ládában, s körülbelül negyed óráig időztek csátnál. Én csak főttem a kapu alatt, főttem, kábuldoztam. Végre megszólítottam az egyik szolgát görögül. Vagytok-e sokan?
1: Vagyunk jócskán,
0: felelte meglepődve.
1: Micsoda urak jöttek?
0: Anatóliusz úr és Námusz úr, meg egy írástudó, meg a tolmács.
1: Maximinos úr nem jött el?
0: Nem.
1: Hát Priskos úr?
0: Ő se. Megkönnyebbülten lélegzettem. Egyszerre megegyenesült a derekam. Vallató hangon folytattam.
1: Hát Krizafios úrnak a feje?
0: Krizafios úrnak a feje?
1: Az, a feje. Hol a feje?
0: Hol volna?
1: A nyakán.
0: Akkor baj lesz.
1: Ahol arany van, nincs baj.
0: Hoztunk.
1: Három láda arany van velünk.
0: Talán csak fölér egy embernek a fejével. Azután ők kérdezősködtek, hogy ki vagyok. Pedig gyakran láthattak Konstantinápolyban. A ruhám változtatott-e el, vagy hogy a bajuszom és szakállam az utóbbi hónapokban erősen kimohodzott, nem tudom. Elhárítottam a kíváncsiságukat. Most nincs időm, hosszú lenne elbeszélnem a történetemet. Majd alkalommal.
1: Alig, hogy eltávoznak, hivat a gazdám, hogy fussak át a királyi palotába. Szóljak Konstantinos Ravónak, jöjjön át mindjárást. Látom, hogy levél van az asztalán, s még a pecsét sincs feltörve. No, én bennem is megszeppen, ahogy vagy.
0: Uram, készségeskedek, ha kívánod, hogy elolvassam a levelet,
1: nem,
0: feleli hidegen. Ezt Priskos küldi.
1: Hát, ha rólad is van benne szó.
0: Fordultam. Tértem vissza a Ravóval. Uram, könyörögtem neki az úton. Ha rólam is van szó a levélben, hagyd ki, kérlek, emberek vagyunk.
1: Bajos, bajos, mondotta a fejét rázva. A gazdád mással is elolvastatja a levelet. Lehetetlen.
0: No, kutyául voltam.
1: Maradj te is, intett vissza a fejével a gazdám.
0: Hát, ha olyasmi van a levélben, amire a te magyarázatod is kellő.
1: Felszakította a levelet, s odaadta Konstantinosznak.
0: Olvasd!
1: Az a Konstantinosz római eredetű ember volt. Ösztövér kis barna legény, de eszes, mint a kígyó, és hideg, mint a teknős béka. Még Écius ajándékozta Attilának. Végig pillantott a levélen, s olvasta a görög szavakat húnul. Tisztelt Uram! Kívánok neked minden jót Istentől. Azért háborgatlak ezen alázatos írásommal, mert az én kedves szolgám Zéta elhagyott engem, és hozzátok utazott. Minden napig vissza nem tért. Én ezt a fiút gyermekkorától fogva neveltem, s tanítottam. Az volt vele a célom, hogy a császári palotában

0: szerzek neki hivatalt, amit meg is érdemel, mert az elméje kitűnő, s becsületessége páratlan. De annak a szerencsétlen fiúnak valami megzavarta az eszét. Elszökött tőlem, s most valahol Attila országában kóborol. Kérlek, kerestesd őt meg, és küld vissza ezekkel a követekkel. Ha pedig valaki elfogta volna, s rabságban sínlődne, izend meg, kinél van, s hogy mennyiért válthatom ki. Ha nem nagy a váltság, mindent megteszek érte, amit csak tehetek. A követek egy aranyozott ezüstből való vázát visznek neked. Az én csekély ajándékom ez. Fogad szívesen. Tisztelő szolgád, Priscos Rétor. Csát elkerekült szemmel nézett rám. A felesége a vázát forgatta az ablaknál. Emőke végighallgatta a levelet, s átfutott a másik szobába. Nem értem, mordult meg Csát. Nem értem. Olvasd még egyszer, Ravó. A Ravó megint elkezdte elejéről. Tisztelt uram! Nem értem, bosszankodott Csát, s vonogatta bozontos szemöldökét. A mellében, mintha szélvész volna belezárva, úgy fuvalt az orrán át. Avagy nem Priscos maga ajándékozott-e téged nekem? Hiszen levelet is írt. Hé, anyjuk, keresd csak elő azt a levelet! Vékony, sárgás, kisfajta, ott van a gerenda alatt az öregházba. Az asszony is gyanakvón nézett, és sietten csoszogott el a levélért. Hallottam a padló halk ropogását a szomszéd szobában. Na, kutyám, itt se be, se ki. Uram, szólaltam meg, mintha valami nagy kő alá szorultan szólanék. Vallomással tartozom neked. Azt a levelet nem Priscos írta. Nem. Én írtam. Csát rám merett. Te írtad? Én. Hát az a levél hamis volt. Nem tagadom. Elfelejtettem, hogy barbárral beszélek, s nem művelt emberrel. Csátban egyszerre megbődült az állat. Nem várt magyarázatot. Csak azt látta, megmertem csalni. Fölkapta a széket. Gazember! Ordította olyan hangon, hogy a faház reszketett belé. Hely, kutya gazember! És megfordította a széket a feje fölött. Én csak a karomat emelhettem föl védelmemre, de a rettenetes csapástól a karom leroppant, lelett. Gyent. Eltörött. A szék is eltörött. Csát kezében csak a székláb maradt. Azzal is úgy sújtott főbe, hogy világomat vesztve terültem el a szőnyegen.
1: Harmincegyedik fejezet. Mikor felocsúttam, látom, hogy szoknyák lógnak a szögön. A szakácsasszony kamrájában vagyok. Nők állnak körül. Az egyik az ágy lábára borulva sírtogál. Megismertem, hogy Gigia. A többi nő arca is könnyes volt. Azt gondolták, hogy meghaltam. De amint megmozdult a szemem, ők is megmozdultak.
2: Él!
1: Rikoltotta rába asszony. Vizet hozzatok! Lehúzta rólam a köntöst, és az ölébe fogta a fejemet. Mostak. Hogy mekkora a sebem, s mi történt velem, nem tudtam. Csak a dézsába csurgó vízen láttam, hogy olyan, mint a vörösbor. Később egy táltos lépett be. Bialtáltos, sárga szemöldökű jó ember. Fakérget, földet és háncsot hozott. A karomat beillesztette a fakéregbe. A földdel körül tapasztotta, azután úgy körül kötötte háncsal, hogy csoda volt nézni. Gigia ott könnyezett.
3: Ugyan, ne picsogj itt! Szólt rá a táltos. Nem hódt ez, hogy síratni köljön.
1: Lenyírta a hajamat, és bekötötte a fejemet is valami agyaggal. Mikor kiment, behallatszott a deszkafalon át, hogyan vigasztalja a cselédeket.
0: Ezt hát jól megporhanyították. Csoda, ha még egyszer lábra állhat.
1: Orhangon fufnyázott, s valami fitymálást éreztem mindig a hangjában. Később ismertem meg azt az embert, hogy micsoda becsületes lélek. A seb okozta-e, vagy az a sötétség, amely a lelkemre borult, érzéketlen voltam, mint a kő. Rába asszony másút keresett anyát, és a cselédek fölváltva ápoltak. A cselédek. Itt meg kell állnom. Azok a cselédek mind rabok voltak, csak a csikós, gulyás, kanász nép között akadt egy-egy nyomorodott kezű, vagy harcokra más okokon nem alkalmas hún. Meg a két ajtón álló volt hún, az egyik a vastag derekú úzura, a másik az óriás termetű, de gyermekhangú ladán. Én azokkal nem igen beszéltem, azután sem, mikor már összeszoktak velem. Nekem az ember a betűismeretnél kezdődött. Aki nem olvasta Plátót, vagy legalábbis Vergíliuszt, az én előttem állat volt. Hátbíz azok hírét se hallották Platónak, s még kevésbé Vergíliusznak. Emberarcú állatok voltak. Gondolataik csak a napi dolgaikon forogtak, meg egymás személye körül. Megvetettem őket. A gazdámat is. Csak az egy emőke volt, akivel nem bírtam leszámolni. Sokszor mondottam magamban. Ez is csak olyan állat, mint a többi. Csupán, hogy szép formában került elő a teremtés műhelyéből. De hát láttam már én szép formákat sokszor. Sőt, ha márványba faragott nőben egyesül a női szépség mindenfélesége, akkor még szebbet is láttam. Sokszor eltűnődtem, hogy mi is van azon az arcon, amely engem így elbűvölt. Részekre szedtem gondolatban. Hát hús, bőr, semmi. Aki először tekint rá, nem marad rajta a tekintete. Hanem ha a szavát hallja, azt a különös zenés hangot, az már megfogja. Abban a pillanatban széppé válik az arc s a női teremtés. S azon túl, ha hallgat is, szép marad. A szépségnek csodája marad. A szemöldöke olyan szép, olyan szokatlan szép vonalú, a szeme olyan tiszta, tükrű, álmodozó. De hát mi a szemöldök is? Csak szőr. És mégis, mintha nem is földi teremtés volna, hanem valami szebb világból ide származott. Aztán, ha nem is jártas a tudományokban, lám, a galamb sem ismeri az ABC-t, mégis kedves. Galambot, ha fogunk, meg nem állhatjuk, hogy meg ne csókoljuk. De azért a többire úgy néztem, ahogy juhász néz a szamaraira, birkáira, kutyáira. Akkor láttam, mennyire nem ismeri az ember az embert. A nők valamennyien érdeklődtek irántam, mintha testvérük volnék. Egy pillantásom elég volt, hogy tudják, mikor kívánok vizet, mikor ételt, mikor csendességet. Azt is gondoltam, hogy talán mégis úrnak éreznek ezek engem, s kénytelenül is hódolnak az én műveltségemnek. Nem. Szenvedő voltam. Csak a szenvedőt látták bennem. Nem tudtam, mekkora az úzódás a fejemen, de nagy lehetett, mert fölemelni nem bírtam. Mintha mérhetetlen nagy hegy volna, s mintha akkora tüzes folyó hömpölyögne benne, mint a Duna. Vagy mintha én hányódnék forró nagy hullámokon, amelyek jönnek szélesen, s fölemelnek, meg alábocsátanak, s megint fölemelnek. Meddig feküdtem így, nem tudom. Egyszer csak elmúlt a nagy hányódás, és fölnyitottam a szememet. A szobában nem volt más, csak Kopi. Akkor tett be vizet. Ahogy megfordult, s látta, hogy rajta a szemem, megszólalt. Na, hál' Istennek! Kopi, rebegtem. A kis tollas ördög, éle?
0: Él hát, hogy ne élne?
1: Adtok neki ennie?
0: Adunk hát, hogy ne adnánk?
1: Hozd be, kérlek. Ma is különös nekem, hogy az a tyúk jutott először eszembe. Örültem, amikor megláttam, és mintha testvérem volna, úgy szólítottam meg. Ördög! Ördög!
0: A tyúk rettenetesen meg volt ijedve, mikor hozták, de a szavamra azonnal lecsillapult. Mellém ült, s nézett. Fél arccal, jobb szemmel, bal szemmel, ahogy a tyúk féle szokott. És boldogan káricált. Látszott rajta, hogy megismer.
1: Beszélgettünk, mint mikor egészséges voltam. Elkérdeztem. Kapsz-e eleget, öreg? Vágnak-e azok a cudartyúkok? Ott hálsz-e még az ágyam alatt? Ő mindenre felelt a maga tyúk nyelvén. Ká, ká, ká. Sokat aludtam a napokban. Ha egy-egy órát ébren voltam, és megint csak elszenderedtem, mint a csecsemők. Egyszer, hogy megébredek, valami kellemes hűvösséget érzek a homlokomon. Ahogy fölnyitom a szememet, látom, hogy Emőke ül mellettem, s az ő keze az a kellemes. Mellette Gigi áll, halkan beszélgetnek. A hólyagablak napfénytől sárga, a szoba világos. Amint azonban az én nyitott szememet látja, elvonja kezét, föl kell. Ne menj el, rebegtem. Maradj még, szép álom. Habozva nézett rám, aztán Gigiához fordult. Eredj, mondotta. Hozd tele a tálat friss vízzel. És visszaült a székre. Jobban vagy? Kérdezte jó lelkűen. Aggódtunk, hogy meghalsz. Ha téged látlak, nem vagyok beteg. Úgy érzem, mintha május volna körülöttem, s te egy szál narcisz volnál a virágzó narciszok közül, leánnyá vált narcisz. És mikor a te szavadat hallom, mintha angyaléneket hallanék. Gondolkozva nézett rám, aztán behunyta egy percre a szemét. Apám is sajnált. Tudod, hogy hirtelen ember. Miért mondtad meg, hogy te hamisítottad a levelet? Néha bölcsebb vagy a táltosoknál, néha meg olyan gyermek vagy, hogy nem bíznék rád egy teljes bögrét. Hazudni nem tanultam. Ez a baj. A hazugság magunk védelme. Kell. A férfi fegyvert visel az oldalán, a nő és a rabszolga hazugságot. A mi pajzsunk a hazugság. Mondtad volna, hogy részeg volt a gazdád, mikor apámnak ajándékozott. Mikorra kijózanult, te már messze jártál. Hallgatódzott, aztán susogva szólott. Bort küldök neked, itt, hogy meggyógyulj. Akkor aztán ígérd meg nekem, hogy hazamégy. Apám elbocsát, váltságdíj nélkül bocsát el, már meg is izente Priszkosznak. Nem megyek haza. Nem mégy haza. Nem. Nem bánom, akármennyit kell is szenvednem, nem élhetek úgy, hogy téged ne lássalak. És könnyek csortultak ki a szememből. Kedvetlenül bámult reám. Tehát te őrült. Nem tudod azt, hogy... De tudom. Ha egy óvatlan pillantásodat elfogják, a következő órában rettenetes halállal ölet meg az apám. Azt is tudom. És én nem jogosítottalak téged arra, hogy bármi bizakodással is. Nem jogosítottál, de meg sem tilthatod. Rab vagyok, nyársba húzathattok, keresztre feszíthettek, amikor akartok. De azt meg nem tilthatja nekem semmi hatalom, hogy azt ne álmodjam, amit álmodom. Bámult. A szeme elnedvesült. És ha kérlek, hogy menj el, ha én kérlek, miért kérnél arra? Terhedre én soha nem leszek. Ha csak az árnyékodat látom, is boldog vagyok. Ha a ruhád a szegen függ, én titkon megsimítom. Ha a poharadban víz marad, én iszom meg, s az a víz nekem édes, mint a pogány istenek nektárja. Tudom, tudom, hogy nem lehetsz enyém soha, de csak azt mondd meg, azt az egyet. Te adtad-e a rózsát? Elkomolyodott. A fejét rázta. Én azonban tovább könyörögtem. Miért tagadod? Téged az igaz szó semmire nem kötelez, engem azonban boldogítana. A fejét rázta. Nem én adtam. Gigia belépett. Vizes kendőt borított homlokomra. Mikor a kendőt elhelyezte, Emőke már nem volt a szobában. Harminckettedik fejezet. Legtöbbet Gigia ült nálam. Ült az ágyam mellett, és leste, mit kívánok. Beszélt, csicsergett, akár hallgattam, akár nem. Mikor aztán mennie kellett, megsibította a kezemet. Viszontlátásra. És néhány percre rá megint ott ült. Szinte örült, hogy beteg vagyok. Egy lapon azt mondtam neki, Nem tudom, mi bajom Gigi-ja, de igen szomjazok. Tégy a vizembe egy marok havat.
0: Elbámult.
3: Havat? Hol szerezzek én havat?
1: Hát nincs odaki.
3: Odaki? Az almafák virágzanak.
1: Annyi idő telt el, hogy feküdtem, de alig is vártam, hogy kimehessek. A világ zöld volt már. Az udvaron kotlósok vattyogtak, kislibák legeltek. Az égboltozat kék volt. Fecskék hordták már a sarat a szájacskájukban. A bogja mellett pitypank sárgállott. Oda vezettettem magamat az új fűbe. Tollas ördögkém is kísért, boldogan káricálva.
3: Ká, ká, ká!
1: Mi az a csodálatos gyógyító ereje a napnak, hogy minden beteg annyira áhítja? Ahogy ott hevertem az áldott verőfényben, úgy éreztem, mintha hó volnék én is, és a nap fölszívna, és én egyre kisebb és kisebb vagyok, és édes megsemmisüléssel oszlok bele az örök világ mindenségbe.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A gogyós gyümölcskertész, Szent Péter
6: esetleg,
7: házasságon innen,
6: Katalin,
7: a gyerek,
8: a gólya kalifa,
6: fiú
8: esete,
7: Pilátus testament,
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: Ad ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, ezt közölte a karitatív szervezet. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forint tartozástól szabadultak meg. Az adósok 1 milliárd 200 millió forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek, míg mintegy 800 millió forintot megegyezés, részletfizetés vagy magáncsőd keretében törlesztenek, írja a közlemény. A szervezet hangsúlyozza, az adósságokat nem fizette ki az érintettek helyett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az adósok helyzetét megismerve a megoldások megtalálásában, az ügyintézésben, valamint a pénzintézetekkel és követeléskezelőkkel folytatott egyeztetésekben nyújtott segítséget. Kitértek arra is, hogy a leginkább eladósodott családok megmentésére a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, amelynek során az adósság mintegy 60%-a alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik. A programot a devizahitelek miatt indították 2009-ben, azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást, közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Hát én immár mit válasszak? Hogyan lehet aránylag stresszmentesen túlélni a középiskolai és az egyetemi felvételi időszakot? Hogyan segíthet a pszichológia a kérdésben? Erről beszélgetek vendégemmel, Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal.
2: Szülőnek ebben az időszakban leginkább mondjuk érzelmileg kell elérhetőnek lenni a gyereke számára, és az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon határozottan akarja valamilyen irányba terelgetni a gyerekét, hanem elég csak így meghallgatni. Tudom, hogy ez a kamaszoknál ugye nagyon nehéz azokat a pillanatokat megragadni, amikor éppen kommunikációra készek, de érdemes ezekben a pillanatokban bennem lenni, és hogy tényleg csak így jelen lenni és meghallgatni, és elfogadni azt, hogy ő most így érzi magát, hogy legyen egy olyan biztonságos tér, ahol ő megoszthatja a félelmeit, aggodalmait, a szorongásra teret kaphat.
1: Remélem most is sikerült felkeltenem a figyelmüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mi leszel, ha nagy leszel? Egy kérdés, ami már sokszor kiskorban elhangzik, és aztán iskolás éveink során egyre gyakrabban. A választás nem könnyű, hiszen meg annyi lehetőség áll már rendelkezésünkre, és nem csupán egy szakmát választunk, hanem egy életutat, ami természetes módon szorongást és bizonytalanságot kelthet. Viszont Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus szerint nem szabad elfelejteni, hogy az újrapróbálkozás és a pályaváltás lehetősége mindig ott van.
2: Vannak, akik azért elég határozottan tudják, hogy mit szeretnének. Ilyen elég tipikus, mondjuk egy művészi beállítottságú fiatal, akit valamilyen művészi pálya érdekel, és nem csak szabad idejében, de hogy akár külön foglalkozáson is részt vesz, és ezt szereti csinálni, és ott azért szoktuk azt látni, vagy megfigyelhető, hogy akkor valami ilyesmi irányba megy tovább tanulni. Én hasonlót látok sportoló gyerekeknél, ahol ez lehet egy ilyen út. Ugye mindig nagyon nehéz azért azt szétválasztani, hogy ez mennyiben annak az adott fiatalnak a saját belső döntése, mert hát nyilván ő azonosulhat ezzel a narratívával akkor is, hogyha ez mondjuk a szülőtől érkezik, mondjuk elkezd érdeklődni a gyerek valamilyen terület iránt, elég határozottan, és akkor az a környezet által meg van erősítve, ami aztán mondjuk 8-dikre elvezethet oda, hogy akkor ő specifikusan ilyen középiskolát vagy szakközépiskolát választ. Azért nem ez az általános szerintem, hogy gyakran mennek olyan középiskolába a fiatalok, gimnáziumba azért, még nem nagyon tudja, hogy mit szeretne csinálni, szóval ez is okozhat azért egy ilyen bizonytalanságot. Maga a felvételi rendszer, vagy az azt megelőző, vagy körülölelő időszak, ami azért szerintem rendkívül stresszes, és főleg azért most itt egy szempontot emelnék ki, ami mondjuk egy ilyen életkori sajátosság, hogy azért ebben a korban a kamaszok, serdülők így nagyon a kortársaikkal szeretnék az időt tölteni, ők lesznek számukra a referencia személy, és egy olyan időszakban, amikor ők leginkább barátkoznának, vagy velük töltenék az időt, igazából valamilyen teljesítményt kell produkálni, nem csak hogy jó bizonyítvány, de hogy egy jó vagy erős felvételit kéne megírni, hogy valahova bekerüljön, vagy egyáltalán azzal kapcsolatos mondjuk döntéseket hozni, és azért ez elég szorongató tud lenni.
1: Miben nyilvánulhat ez meg? Egyáltalán észreveszi ezt egy szülő, hogy mondjuk szorong a gyereke, vagy mondjuk a pedagógus?
2: Remélem, észre kéne venni, azért ennek vannak elég erős jelzései. Most az, hogy egy ilyen időszak szorongással jár, az azért egy természetes folyamat. Ezzel mi felnőttek is így vagyunk, ha valami vizsgahelyzet van, vagy valahol szerepelni kell, azért az mindenképpen szorongató, meg szerintem az életünk is úgy van berendezve, hogy nem nagyon tudjuk kikerülni azt, hogy szorongjunk valamin. Erre mondja az egzisztenciális pszichológia, hogy az élet az alapvetően szorongató, de örömteli is, és akkor ebbe kéne valami balanszt találni. Szóval nem önmagában a szorongásra van baj, hanem ha ez tényleg valamilyen tüneti szinten megjelenik, vagy olyan fokozott lesz a szorongás, hogy ennek aztán már a viselkedésben is látszódnak jegyei. Hát megjelenhetnek ilyen testi tünetek, amiről ha beszámol mondjuk a kamasz, akkor azért az egy ilyen nagyon erős jelzés, tehát szorít a gyomra, vagy fáj a hasa, a feje, tehát hogy így ilyen pszichoszomatikus tünetek megjelennek. Nyilván az első kör mindig az, hogy érdemes egy orvosi kivizsgálásnak ezt megelőznie, mert nem biztos, hogy ez pusztán pszichoszomatikus, tehát azokat érdemes kizárni, hogy van-e valami fiziológiás háttere ennek. Ugye ezt is így életkorilag is mérlegelni kell, mert az, hogy mondjuk megváltozik a, nem tudom, alvása, evése. Azért mondom az életkori dolgokat, mert hogy ezt látjuk, vagy tapasztaljuk, tehát az idegrendszer fejlődése, a hormonháztartás működése, a melatonin szint szabályozása azért az más, hogy működik serdülőkorban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ilyen sokat alszik, vagy időnként ilyen lustának vannak címkézve a kamaszok, akkor annak azért egy komoly fiziológiás háttere van, egyszerűen később fekszenek, és később is kelnek, mert máshogyan emelkedik és csökken ez a hormonszint. Szóval hogy ennek a mérlegelése mellett azért érdemes arra figyelni, hogyha ez jelentősen megváltozik, vagy egyszerűen az evési szokásai nem eszik, vagy túl sokat eszik, van akinél ilyen indulatkezelési problémák, nehézségek jelentkeznek, vannak serdülők, akik nagyon visszahúzódóak lesznek, mondjuk a kortárs kapcsolataiktól, ez is egy ilyen erős jelzés, hogyha nincsenek olyan releváns kortárs kapcsolatok, barátok, akkor azért erre érdemes odafigyelni. Az iskolában, a teljesítményben is meglátszódhat, tehát az addig valamilyen szinten teljesítő fiatalnak romlik a teljesítménye, nehezebben koncentrál, azért ezek is ilyen erős jelzések.
1: Ugye erről beszéltünk, hogy a felvételi, és hát maga az egész élet bizonyos stresszel jár. De hogy mi okoz nekik egyébként nagyobb stresszt? A felvételi, a szülők elvárása, vagy a maguk felé való elvárás?
2: Talán mindegyik egyszerre, ha jelen van. Azért jó esetben ez nem mindig ilyen összetett. Tehát az, hogy a felvételivel kapcsolatban vannak aggodalmak vagy félelmek, az valahol egy ilyen természetes reakció. Nyilván itt a saját teljesítményével kapcsolatos szorongás megjelenhet, vagy hogy ő hogyan fog teljesíteni, vagy az, amit korábban említettél, hogy az a pálya, amit választ, vagy amerre indulna, abban ő mennyire tud sikeres lenni. Egyáltalán ez a pálya mondjuk kifizetődő, mert ez is beszokott jönni a képbe, hogy mondjuk lesz-e anyagi biztonsága, hogyha ezt választja. Azért nyilván itt az önismeret meg az életkor függvényében, de hát megjelenhet az, hogy ő itt tart valami kudarctól, hogy nem úgy fog teljesíteni, akár a többiekhez mérten. És hogyha erre rápakolódik mondjuk még egy szülői elvárás rendszer, akkor az ezeket így fokozhatja. Tehát sokszor ezek nincsenek is kimondva egyébként, úgyhogy ezt is jó, ha a szülők így figyelembe veszik, hogy nem mindig egy ilyen direkt elvárásként jelenik ez meg, hogy azt várjuk, hogy nem tudom, kitűnő legyél. Ezt szokták egyébként szülők is mondani, amikor szülőkonzultáción erről beszélgetünk, és kiderül, hogy a gyerek a teljesítmény mentén szorong, de hát mi sosem mondtuk neki, és sose vártuk el azt, hogy ő kitűnő legyen. Jó a 4-es is, meg a 3-as is, csak szeresse, amit csinál. Hogy ezek az elvárások, és hát nyilván itt nem tehető úgy felelőssé a szülő, de hogy van, hogy ilyen rejtve vagy közvetett módon érkeznek meg. Amikor egy gyerek azt tapasztalja, hogy az ő szülője látja, hogy hogyan teljesít a munkájában, az életében, a kapcsolataiban, ugye az is egy minta számára, és ugyanúgy magáévá teheti azt a teljesítményorientált működést, amiben a szülő van, és akkor így támaszt maga felé is elvárásokat. Aztán valamikor ezek direkten érkeznek, hogy minden más mondjuk le van tiltva, mert most csak a felvételire vagy arra az időszakra kell figyelni, nincs barátozás, szórakozás, hanem tanulás van, hétközben, hétvégén, és az megint csak rendkívül megterhelő. Tehát, hogy valahogy ebben kell egy olyan egyensúlyt találni, hogy a kamaszok azt érezzék, hogy támogatva vannak, meg így elérhető az a fajta érzelmi biztonság, amire nekik szükségük lenne, anélkül, hogy egy ilyen plusz nyomást helyeznénk rájuk.
1: De valahol már kiskorban a szülő dönt a gyerekének a sorsáról, nem? Tehát szerintem nagyon kevés az a szülő, aki, bár bízom benne, hogy egyre több, aki engedi a gyerekét döntsön. Tehát mondjuk, hogy milyen sportot válaszol, amikor már nem óvodás, hanem megy iskolába, mondjuk 6-7 éves. Oké, tehetséges mondjuk a fociban, de a gyerek nem focizni akar menni, hanem mondjuk teniszezni, vagy úszni. Valahol a döntés a szülőnél kezdődik, nem? Mert ő kezdi elterelni, ő választja neki az általános is. Iskolát.
2: Nem minden esetben, de valóban szerintem ez egész korai időszakban megfigyelhető, tehát a születést követően, amikor egy baba megszületik, akkor azért el szoktak hangozni olyan mondatok, hogy milyen hosszú a kis ujja, biztos zongorista lesz belőle. Ezeket ilyen viccesen mondjuk, de hogy ez az a mechanizmus, vagy szociálpszichológiai mechanizmus, ami már a nagyon korai időszakban felfedezhető, és jó, hogyha ezeket a szülő felismeri. Ez szerintem onnan is indul, hogy egyrésztről a szülőnek kell, hogy legyen egy saját önismerete, vagy az elég fejlett legyen ahhoz, hogy felismerje, hogy mi az, ami ő ebből, vagy az ő elvárásai, vagy az ő elképzelése a saját gyerekéről, és hogy meglátja a saját gyerekét ebben a rendszerben vagy kapcsolatban, és ki tud-e indulni a gyerekből. Mert hogy az, hogy bizonyos helyzetekbe, tevékenységbe beleteszi a gyerekét, mondjuk kipróbál ilyen-olyan-amolyan sportot, az egy jó dolog, vagy elviszi zenét tanulni, mert hogy ez szerintem a gyerekek szempontjából is fontos, hogy lehet kipróbálni dolgokat, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen irányt vesz. Tehát, hogy ez egy szerintem pozitív szülői attitűd, nyilván, ha ez nincs úgy túltolva, hogy heti 5-ször kell, vagy 4-szer kell mennie valahova egy óvodás gyereknek, mert azért ilyet is látunk, hogy majd levezeti a feszültséget címszóval, de hát tudjuk, hogy ezek például az óvodáskori sporttevékenységek, azok messze nem a feszültséglevezetésről szólnak, hiszen ez egy ugyanolyan keretrendszer, szabályrendszer mentén való működés, mint az óvodai működés, tehát lehet, hogy mozog a gyerek, de egy szabályozott rendszerben, amikor még amúgy is nagyon nehezen követi a szabályokat, tehát ott sokkal inkább a fejlesztésről kellene szólni ezeknek a mozgástevékenységeknek, meg nyilván, ha van egy jó edző, vagy egy jó pedagógus, akkor ezt felismeri, és

0: hogyan dicsérjük Istent? Szép énekszóval. Milyen nagyszerű lehetőségünk, hogy mind a 150 zsoltár benne van az énekes könyvünkben, és még számtalan dicséret, ami mindig segítségünkre van. És bármikor elmondhatjuk, elénekelhetjük, elimádkozhatjuk, hogy Isten semmihez se hasonlítható, nincs hozzáfogható. Nincs senki és semmi, aki olyan magasan fölötte lenne mindennek, és mégis olyan mélyre hajol, hogy az ember közelébe legyen. Nem restelli, hogy porig hajoljon, s még tovább is. Nem az emberek mértéke szerint van jelen az életünkben. Nincs kizárva senki Isten közelségéből. Bár magasan, mindenek fölött uralkodik, de a legmélyebben lévőt is felemeli, ember számba veszi. Ahogy a zsoltár mondja, szívünkből szól a zsoltár, még arra a nagyon emberi kérdésünkre is felel, hogy miért is dicsérjük Istent. Bármiért, mindenért. Én lelkem áldva áldjad, szép énekszóval Istened. Irgalma bőven árad, jóságát nem feledheted. Ő megbocsátja vétked, és szánja a gyengét. Hű szívén rejt el téged. Megment, megóv, megvéd. Új ifjúság lesz részed, megáld új erővel, ad vígaszt bőven néked, és bajban nem hágy el. És ha vesszük a bátorságot, és akár ezt a szép, Istent dicsőítő, dicsérő éneket, zsoltárt olvassuk, vagy bármelyik énekünket énekeljük, újra és újra megváltozik a nézőpontunk, alakul a gondolkodásunk, felszabadultá válnak az érzelmeink, egyé válunk a szöveggel, benső lelkiképpen áthatja, átitatja lelkünket minden szava. Észrevétlenül belemerülünk a zsoltár olvasásával, éneklésével, Isten dicsőítésébe, és megváltozik még a tartásunk, a nézőpontunk is. Nem mást, hanem másként látunk. Másként látjuk az életet, az életünket. Másként nézünk az életre, az életünkre. Másként látjuk a szeretteinket, és másként látjuk azokat is, akiket nem annyira szeretünk. A zsoltár éneklése megváltoztat, boldoggá tesz, felszabadul a lelkünk, és felszabadulnak a gondolataink, a cselekedeteink is, és már mi is csak úgy tudunk a másik ember felé lépni, ahogy ezt a zsoltár mutatta példán keresztül, Istentől látjuk. Imádkozzunk. Lelkemben élő Istenem, ha te bennem élsz, akkor feltétlenül bennem él a te irgalmas, könyörületes, gyengéd szereteted. Bennem van a te nyugalmad, bizalmad, békességed. Vágyom ezeket megélni. Szeretnék boldogan és felszabadultan örülni az életnek, melyel megajándékoztál engem. Békességben és nyugalomban vágyom élni, teremtett világodban. Ha figyelek hangodra, rátalálok áldásaidra önmagamban, a mások iránti könyörületes szeretetre, és végre békességre találok. Dicsérem és áldom szent nevedet. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás Alapítványi Rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csak nem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Cagány Gábor református lelkipásztorral, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc katolikus egyetem docensével hallhatnak beszélgetést, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsoratanról. A riporter Hegedűs Márk.
2: Kezdjük egy olyan kérdéssel, amit nem provokációnak szánok, de nagyon adja magát szerintem a címből. Az a könyve címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában. Meg van még egy kötőjel hozzá, de azt majd mindjárt. Van-e olyan, hogy református úrvacsora?
3: A helyzet az, hogy ez egy nagyon sarkalatos kérdés, amit föltettél, mert nem ez volt a címe munkacímként sem, amikor már éppen a korrektúrán volt, hanem az volt a címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsora tanban. És nyilván ez így sokkal precízebb, mert olyan van, hogy református vélemény az úrvacsoráról, de ez nekem túlságosan ilyen szakszerűnek, nagyon teológikusnak hangzott, és ezért egyszerűen lerövidítettem. Így benne van a lényeg, tehát igazából mindenki érti, hogy miről beszélünk, de legalább föl lehet tenni egy ilyen kérdést. De igaz, tehát hogyha formálisan nézzük, és a magyar nyelv szabálya szerint, akkor ez egy teljesen jogos kérdésé válik, hogy van-e olyan, hogy református úrvacsora? Nincs természetesen, tehát ilyen nincs, hogy református úrvacsora. Én abszolút a református úrvacsorai gyakorlatra koncentráltam. Úrvacsora egy van, amit én ugye szinonimaként használok, eukarisztiaként, nem azért, mert a római katolikus terminológiát akarom népszerűsíteni, hanem azért, mert ez a bibliai terminológia az úrvacsorára. Ugye a teljes címe a könyvnek, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában ökumenikus kitekintéssel, azért, hogy már a címből is világossá váljon, hogy én igazából mind a kettőre fókuszálok, tehát egyrészt református teológusként, református egyházra koncentrálva ez a fő hangsúly, de mindenképp az az üzenet, hogy egy darab úrvacsorát kaptunk az Úr Jézustól.
2: Szóval mindjárt visszatérünk az úrvacsora értelmezésre, de egy pár lépést vissza. Miért írtad meg ezt a könyvet? Honnan neked a tudományos, teológiai érdeklődés az eukarisztia az úrvacsora iránt?
3: Tehát a könyvnek a címében is benne foglaltatik ugye a közösségi szó, ami gyakorlatilag a fő üzenete az egész könyvnek. Ez egy missziológiai könyv alapvetően, bár ez most így elsőre nem tűnik fel. Tehát alapvetően engem az úrvacsora, mint egy eszköz, ez egy kicsit csúnyán hangzik, de mint egy eszköz érdekelt, amely a missziónak a szolgálatába áll. A teljes történet úgy néz ki, hogy boldogú teológus koromban az történt, hogy mivel én előtte, hú de messzire megyünk vissza, tehát mielőtt én

szomszédos gyermek. Örömében jön és megyen, pillangót fűz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlan piacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyejogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 17-e szerda van. Kedves hallgatóink, június 19-én és 20-án tartja a tanévzáró koncertjeit a Lovartában a Debreceni Rocksuli. A két nap alatt a több mint 500 hallgatóból mintegy 350 diák mutatkozik be. Balog Miklós Péter igazgatót hallják.
2: Péntek szombaton élesben bemutatja a fellépő közel 350 diákunk, több mint 100 produkcióban két nap alatt, hogy mit is tanult ebben a tanévben. Ez teljesen egyéni, tehát van, aki annyit fejlődik, hogy mi is csak ámulunk, hogy az igen, hogy egyáltalán lehet ennyit fejlődni, van, aki meg egy normál, konstans ütembe tud fejlődni, kinek mennyi ideje van igazából az adott hangszerével foglalkozni.
1: A riport előtt kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most tekintsünk bele a kalendáriumba. Június 17-e az Alidák és Laurák névnapja van, de ma ünnepelnek Adolf, Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, Folkus, Lauretta, Lorett, Mercián, Nikander, Teofil, Teofila, Teréz, Teréza, Tereza, Terézia, Teri, Terka és Tessa nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ezen a napon 1885-ben a szabadság szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe. Június 17-én 1917-ben választójogi blokk alakul a függetlenségi és 48-as párt, a polgári radikális párt, a polgári demokrata párt és a magyarországi szociáldemokrata párt részvételével. 1940. június 17-én a Szovjetunió elfoglalja a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát a II. Világháborúban. 1944-ben Izland kikiáltja függetlenségét június 17-én, amikor is 1953-ban névfelkelés lesz az NDK-ban. 1967. június 17-én az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás is megtörténik. 1972-ben a Watergate botrány kirobbanása válik napvilággá Washingtonban, és 2004. június 17-én megjelenik az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Ezen a napon, tehát június 17-én született 1882-ben Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. 1888-ban ezen a napon Heinz Guderian német tábornok, II. Világháborús hadvezér született. 1927-ben Sütő András erdélyi magyar író, drámaíró június 17-én született, egy évvel később, 1928-ban pedig Marton Frigyes, Jászai Maridíjas rendező színház igazgató, a Rádió Kabaré Színháza alapító tagja, érdemes és kiváló művész. 1963. június 17-én született Tímár Zoltán, magyar bábművész, színész, és 1995. június 17-én Nagy Ádám, a magyar labdarúgó válogatott egyik kiemelkedő játékosa.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Cili néni és Jani bácsi. Cili néni és Jani bácsi 50. házassági évfordulójukra készülnek. De önhibájukon kívül nagy bajban vannak. Egy csöpnyi nyári faházban élnek, a tüzelő elfogyott, a víz elfagy, nincs ivóvíz, nincs fürdés, mosogatás, nincs vécé. Ezen szeretnénk változtatni. Nincs bankszámlaszám, nem kell pénzt küldeni, nincs emeldíjas SMS, nem utazunk a pénzedre. 2 órát szeretnénk kérni az életedből. Most szombaton, Szigetmonostoron, délután 1-től 3-ig. Szedünk a Dunaparton uszadékfát, felvisszük Cili nénéjéknek, felaprítjuk, felhasogatjuk, bepakoljuk a fáskamrába, majd Jani bácsinak boldog születésnapot kívánunk, és szépen csendben hazamegyünk. Ha ráérsz szombat délután, nagy szeretettel várunk, részt venni lehet, megosztani javasolt. Köszönjük előre is, egy baráti kör. Eddig az idézet. A fenti felhívást a világháló egyik közösségi oldalán olvastam, és megvallom, őszintén meglepődtem. Ez tényleg komoly, ez lehet igaz, és nem átverés. Tényleg vannak még ilyen közösségek, akik felvállalják a senkinek sem kellő embereket. Hiszen annyi becsapott emberről hallani, s nekünk is megvannak a saját történeteink, amikor kihasználták jóhiszeműségünket, rászedtek bennünket. Az internetes felhívásokra meg kétszeresen is ferde szemmel nézünk. Nem is csoda. Adathalászok és vírusok rejtőznek beteg gyermekek fotói mögött. Csak a pénzünk kellene, mondják sokan, akik a maguk bőrén tapasztalták már meg,

Első kocsmában majd elkölti a pénzét. Nem kezdett el filozofálni, a jól öltözött ember mentegetőzésével, hogy biztos saját hibájában jutott az illető az utcára, és így tovább. Van úgy, hogy a bajba jutott embernek nem erkölcsi szónoklat kell, még csak nem is Biblia, hanem pár szó, és hát pár száz forint. Ha már egy életet nem tudunk megváltoztatni, valami jót mégis oda tudunk vinni. Például azzal, hogy megállunk azelőtt, aki mellett ezrek mennek naponta el. Próbáljuk ki, számunkra is jó érzés lesz. A lélekben olvadni kezdenek a jégcsapok.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás Alapítványi Rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: csak a szömbbe kopog. Tudod, Turuzsonyi korog, felhív, bek a szömbbe kopog.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, június 19-én és 20-án tartja a tanévzáró koncertjeit a Lovardában a Debreceni Rocksuli. A két nap alatt a több mint 500 hallgatóból mintegy 350 diák mutatkozik be. A Rocksuliba emellett elindult a következő tanévre a jelentkezés, de a nyári táborba is lehet még regisztrálni. A részletekről Balogh Miklós Péter igazgatóval Buzás Bori beszélget a következő percekben.
3: A Rocksuli számára is sűrű mindig az év vége, már csak azért is, mert ilyenkor végeznek a fiatalok, több mint 500-an idén, de már lehet jelentkezni a következő tanévre, és ugye nyáron sem engeditek el a fiatalok kezét. Na akkor szépen sorba, hogyha megyünk, hogyan épül fel az idei évzáró koncert?
4: Hát most a héten egy 4 napos főpróba után péntek szombaton élesben bemutatja a fellépő közel 350 diákunk, több mint 100 produkcióban 2 nap alatt, hogy mit is tanult ebben a tanévben.
3: A fiatalok ilyenkor, amikor készülnek, ugye fél évkor is van egy hasonló történet. Mit lehet tapasztalni, hogy egy fél év alatt mennyit tudnak fejlődni egyébként?
4: Hát ez teljesen egyéni, tehát van, aki annyit fejlődik, hogy mi is csak ámulunk, hogy az igen, hogy egyáltalán lehet ennyit fejlődni. Van, aki meg egy normál, konstans ütembe tud fejlődni, kinek mennyi ideje van igazából az adott hangszerével foglalkozni.
3: Azt még sosem kérdeztem, de most is említetted, hogy több mint 300 fiatal mutatkozik meg 100 produkcióban, hogy több mint 500-an tanultak idén a Rocksuliban, akkor van, aki ilyenkor nem ér rá, nem tud jönni, nem akar, még úgy érzi, hogy nincs kész, tehát hogy lehet egy ilyen lehetőségre nemet mondani?
4: Igen, tehát nyilván van olyan, akinek még ez az első fél évben nálunk van egy ilyen iratlan szabály, hogy egy tanévnek el kell tennie, hogy valaki egyáltalán színpadra állhasson, de van olyan, aki eleve nem érzi, hogy a színpad kihívásokat tartogat számára, időpontban nem megfelelő, tehát ilyen okokból adódik, hogy nem mindenki szeretne egyébként fellépni ezen a 2 napos rendezvényen.
3: Mindenféle korosztály megjelenik, jönnek a családtagok, barátok, nagyon kötetlen, nagyon jó hangulatú, de mégis látszik a fiatalokon, hogy egy izgalommal tölti el őket, mert mégis belekerülnek abba a millióbe, abba az érzésbe, amit maga a koncertezés esetleg jelenthet.
4: Igen, tehát azért hozzá kell tartozni, hogy nagyon sok fiatalnak ez lesz élete első színpadi fellépése, és azért az a színpad, amire kilépnek, az nem egy kicsi színpad, tehát nem úgy történik, hogy először egy kis 20 fős klubban történik meg, hogy először közönség elé áll, hanem akár lehet, hogy 5-600 ember előtt fog először színpadra állni, nagy színpadtechnika, LED fal, fények, tehát hogy azért ez elég stresszes is bizonyos tekintetben, de a fiatalok, aki ezen átlendül, azért elég sok mosolyt szoktunk látni.
3: Ha már beszélünk róla, akkor konkrétan mikor is lesz?
4: Június 19-20-án lesz ez a rendezvény, mind a 2 nap 7 órától kezdünk, közel éjfélig fog tartani, mind a 2 nap.
3: Ha most átnyargalunk, akkor már a következő tanévre, mert már ez is vagy valamilyen szinten elindult, már lehet jelentkezni. Milyen szakokra, hogyan lehet jelentkezni a Rocksuliba?
4: Alapvetően még most első körben a hangszeres és a vokális szakjainkra indítottuk be a jelentkezést, tehát lehet hozzánk járni, gitározni, énekelni, dobolni, basszusgitározni, billentyűs hangszereken tanulni, és hát a fúvó szekciónk is elég gazdag. Most már lehet jönni hozzánk szájharmonika, szakszofon, harsona és trombita szakra is tanulni. Van egy elektronikus jelentkezési űrlapunk a rocksuli.hu honlapon, és azt kell kitölteni, és majd a nyár második felében küldjük a beiratkozáshoz szükséges információkat.
3: Vannak-e kritériumok a felvételi kapcsán?
4: Igazából nincsen kritérium, bárki jelentkezhet, sem életkorban, sem előképzettségben nem társítunk semmilyen feltételeket. Nyilván azt tudni kell, hogy ez egy önfenntartó iskola, ezért van egy képzési költsége.
3: Hogyha azt nézzük, hogy most is több mint 500 fiatal tanult itt, ami visszaidézi, sőt meghaladja a Covid előtti időszakot, akkor számíthattok, gondolom én, egy következő ilyen létszámú tanulói gárdára.
4: Ez minden évben meglepetés, hogy mennyi lesz a diák létszám. Ezért is hoztuk előrébb egy picit a jelentkezést, hogy minél hamarabb lássuk, hogy fel tudjuk készülni, mert azért ez az 500 fő a jelenlegi infrastruktúránk termeinkkel, azért elég nagy logisztikai problémát okozott nekünk, ezért szeretnénk bővülni a nyáron egy pár tantermet kialakítani, már ezen éppen egy tantermet sikerült is a tanév második felében kialakítani, de hogy látnunk kell, hogy hány fiatal szeretne velünk tartani, hogy minőségi helyen, minőségi eszközökkel tudjanak tanulni a jövő tanévben is.
3: Akkor ezt nyomatékosan húzzuk is alá, ugyanis nagyon sokan szeretnek az utolsó pillanatban jelentkezni. Meddig is lehet jelentkezni, és meddig örülnétek, hogyha a jelentkezések nagy része beérkezne?
4: Tehát az első körben június 30 a jelentkezési határidő, egy 3 perces űrlap kitöltés, tehát én úgy gondolom, hogy aki a jövő tanévben már megszületett az akarat arra, hogy, vagy csak az ötlet, hogy szeretne tanulni, az mindenképpen töltse ki, hiszen ezzel biztosítja helyét. Vannak olyan szakjaink, például a gitárszak, és a dobszakunk is klasszikusan olyan, hogy egyszerűen betelnek a helyek. Tehát van egy adott számú termünk, van egy adott számú tanárunk, akik egy magadott számú órát tudnak elvinni egy héten, és ezen nem tudunk túlmenni sehogy, és ezt tavaly és tavaly előtt is már elértük. Tehát ezért érdemes, hiszen hogyha nyár elején tudjuk, hogy hány gitárosra számíthatunk, hány dobosra, akkor van időnk esetleg újabb kollégát is megkeresni, hogy csatlakozzon hozzánk.
3: Mondtad, hogy június 30 az elsődleges időpont, mit lehet tudni, lesz-e következő kör, és június 30 után lépnek-e be esetleg a többi szakok, amelyekre lehet jelentkezni, itt gondolok akár a technikusi vonalra.
4: Igen, tehát biztos, hogy lesznek további jelentkezések azokra a szakokra, ahol lesz még hely, és hát a technikus szakoknál ugye egy pici fejtörésünk van, ugyanis egy nyertes pályázatban vagyunk Mélius könyvtárral konzorciumba, ahol lehet, hogy a technikus szakokban egy nagyobb képzési lehetőséget tudunk biztosítani a fiataloknak, tehát ahol nem csak fénytechnikát tud tanulni, vagy hangtechnikát, hanem esetleg vállalkozási ismereteket, egy picit olyat, hogy ami sokkal jobban be tudja vezetni őket a munkavilágába, tehát még ez egy picit ezért csúszik, hiszen ez is szeptembertől indul ez a projektünk.
3: Akkor amint körvonalazódik, újra megkereslek, most gondolom többet nem tudsz erről mondani.
4: Jelenleg nem.
3: Beszéltük ugye a jelentkezéseket és a határidőket, feltételeket és a tanterm bővítést. Ide csatolnék vissza, hogy még egy nagyon korábbi interjúban beszéltünk arról, hogy egy tehetségpontot alakítanátok ki. Ez tervben van-e még, van-e ezzel kapcsolatban valamilyen előrelépés?
4: Igen, tehát a Rocksoli Tehetségközpont néven el is készült a terem. Egy másfajta logisztikába, a saját infrastruktúránkba alakítottunk át egy termet, ahol kimondottan azzal foglalkoznánk, hogy már meglévő zenekaroknak nyújtanánk mentori szolgáltatásokat. Ez jelenleg következő tanévben ez egy ilyen pilot projektben fog működni, hiszen nekünk is tanulni kell, hogy mik ezeknek a nehézségei, hogyan lehet ebben minél inkább nekünk is fejlődni, azzal, hogy minél jobban tudjuk a zenekarokat segíteni. Jelenleg 2 zenekarral fogunk elindulni ebben a tekintetben, ők a Civis Talent tehetségkutató versenyen nyerték ezt a lehetőséget, hogy mentorokkal fognak készülni a következő tanévben.
3: Mennyiben másabb ez a terem egyébként a többitől?
4: Ez egy úgynevezett ilyen silent próbaterem, tehát elektromos dob van, erősítők ugyanúgy vannak, de mindenki egy fejhallgatóval próbál, és egy saját maga által használt kis keverőpulton rakja össze, hogy a többi hangszerből ő milyen arányban kér. Tehát ez egy ilyen félprofessionális terem, ahol lehetőségünk van arra, hogy egy próbákat akár sávonként is tudjuk rögzíteni.
3: Szeptemberben akkor ez el is indul?
4: Ez elindul mindenképpen, igen.
3: Átbeszéltük szerintem a mostani és a következő tanévet, de hát itt a nyár, és mindig van nyári tábor. Kékeden, hogy készültök most erre?
4: Tehát igen, már lehet jelentkezni a szokásos nyári táborokba, ugye hál' Istennek ez 20 sok év után már elmondhatjuk, hogy a szokásos nyári táborba. Ez egy egyhetes nyári tábor, július 12 és 19 között, aminek igazából az egyik legfontosabb tematikája, hogy rengeteg zenekari próbával fejlődünk, és a végén a helyi közösségnek tartunk egy záró koncertet. És emellett nyilván olyan egyéb dolgokat, hogy kirándulunk, nappali és éjszakai túrák, tábortüzes esték, tehát olyanok, amelyek szerintünk fontosak kell legyen egy fiatal életében.
3: Ha jól emlékszem, valami társasozás is, vagy valamilyen kalandjáték is volt valamelyik alkalommal.
4: Igen. Tehát, hogy vannak sportolási lehetőségek, társasjátékok, és rengeteg közösségi élmény, hiszen az lenne a lényeg, hogy a zenekari próbák után ezek a fiatalok egymást megismerjék. Ugye nagyon jó ez a tábor arra, hogy a többi roksuli pozícióiból is érkezhessenek fiatalok. Természetesen nem feltétel a táborba jelentkezéshez, hogy roksul is legyen, de többi roksuliból is szoktak jönni fiatalok, és ez olyan jó, mikor találkozik a különböző országrészekből érkező fiatal is, és tulajdonképpen ugyanazért a célért dolgoznak.
3: Olyankor ott alakul egy adhok zenekar, vagy zenekarok konkrétan jelentkeznek?
4: Ott szokott alakulni. Tehát ugyanúgy, mint egy a roksuliban is, hogy van egy szám, akkor ő lesz az énekes, ő a gitáros, ugyanez megtörténik a táborban is.
2: Kedves hallgatóink, június 19-én és 20-án tartja a tanévzáró koncertjeit a Lovartában a debreceni roksuli, az elmúlt percekben Balogh Miklós Péter igazgatóval Buzás Bori beszélgetett.

itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken, Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Hozzátette, a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető, úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a Hungaromet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára. A mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a rendszer működését, és megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét, ismertette Bóna Szabolcs. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Kis Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. Adatkutatási vezetője kiemelte, a változás a leginkább a 40 és 59 év közötti férfiak körében jelentős. Itt 2011 és 23 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A nőknél ugyancsak jelentős, 50-60%-os a visszaesés. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a daganatok kialakulásáért az egyéb rizikófaktorok közül mintegy 20%-ban a dohányzás felelős. Mint mondta, a tüdőrák még mindig nagy egészségterhet jelent, és továbbra is a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A főigazgató jelezte, szigorúbb szabályozásra lenne szükség a hevített és alternatív dohánytermékek esetében. A rászokást kell megelőzni, hangsúlyozta. A digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem sokkal inkább gondolkodásmód, alkotás, együttműködés és jövőformálás, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosa a 11. digitális témahét pályázat díjátadóján. Csapodi Csaba elmondta, a Téma Hét idén 11. alkalommal mutatta meg, milyen sokszínű, kreatív és elkötelezett pedagógiai munka zajlik Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben. A Téma Héthez mintegy 1000 intézmény csatlakozott, több mint 140 ezer tanuló és 7000 pedagógus, csaknem 2500 digitális technológiával támogatott oktatási projektet valósított meg. Gáncs Kristóf, a projektet koordináló ökumenikus segélyszervezet elnöke elmondta, a program kiemelt témája volt a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelenei és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban, a programozás, mint az alkotás eszközei, de a pedagógusok szabadon választhattak egyéb, a tantervhez illeszkedő projekttémákat is. Radikális árcsökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A vizsgálat összesen 10,2 milliárd forintos túlárazást tapasztalt, de ez a hatóság szerint erősen konzervatív becslés, vagyis csak az állam és a rászorulók tényleges megkárosításának alsó határa. A feltárt visszaélések miatt több eljárást is kezdeményeztek. A közbeszerzési döntőbizottság az egyik érintett projekt nyertesét 60 millió forint bírsággal sújtotta, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig nyomozást rendelt el. Hangsúlyozták azt is, hogy a mostani közbeszerzési eljárásban nem tártak fel jogsértést.
0: Az időjárásról.
2: Ma napos felhős idő várható, azonban helyenként, főleg hazánk keleti felén, erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

legyen mindig éles a kardod. Vegyétek fel a lélek kardját, amely Isten beszéde. Pál levele az Efézusiakhoz, 6. fejezet, 17. vers. Pál így figyelmeztette lelki fiát és utódját, Timóteust. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Timóteushoz írt 2. levél, 3. fejezet, 1. verstől az 5. versig. E listát olvasva az az érzésünk támadhat, mintha a ma élő nemzedéket jellemezte volna Pál. Hogy kik jelenthetnek megoldást erre a társadalmi jelenségre? Isten emberei, akik hozzáértően forgatják az ige kardját. Ha te is közéjük tartozol, biztos lehetsz benne, hogy a sátán már célba is vett. Ki akarja csorbítani a pengéd élét, hogy hatástalan legyen az üzeneted? A filiszteusoknak, akik Izrael ősellenségének számítottak, volt egy régóta alkalmazott módszerük arra, hogy fogságban tartsák az izraelitákat, eltávolították az országból a kovácsokat. Így az izraeliták nem tudták megélesztetni a kardjaikat, megvédeni magukat és lerázni magukról a rabigát. Érted az üzenetet? Isten népe hajlamos eltompulni lelki értelemben, ezért élezésre szorul. Ha lelkipásztor vagy, akkor a lelkek kovácsaként arra hivattál, hogy megélezd a híveket. A sátán minden elképzelhető módon igyekszik majd megakadályozni ebben, úgyhogy imádkozz szüntelen és járj Isten igéjében. Közel már a vég és égető a szükség. Kedves lelkipásztor, Isten számít rád, tartsd hát mindig élesen a kardodat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kis Néveres Viktória vagyok. 2026. június 17-e szerda van. Ma Alida és Laura nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló órában. A megelőzés és az odafigyelés életeket menthet. A 21. országos patikanap miskolci rendezvényén szűrőbusz és a Szent Rókus gyógyszertár csapata észrevétlen veszélyekre hívta fel a figyelmet. Menszátor T. Ádám gyógyszertár vezető helyettest szakgyógyszerészt hallják.
2: A patikanap az országos gyógyszerészi kamara szervezésében jött létre, immáron 21. alkalommal. A célja ennek az egész rendezvény sorozatnak, hogy egy kicsit a lakosságot behozzuk a gyógyszertárba, hogy egy kicsikét megismertessük a betegekkel, hogy hogyan is néz ki egy patikának a mindennapjai, mi történik hátul a boszorkánykonyhán, és hogy különböző ingyenes szűrővizsgálatokkal segítsük őket.
1: Ezt követően pedig arról szólunk, hogy június 24-én szerda este rendezi meg a belvárosban hagyományos valétálási ünnepségét a Miskolci Egyetem.
3: Maga a szalamander ugye a Miskolci Egyetemnek egy kiváltképpen régi időkre visszanyúló hagyománya, ami fáklyás felvonulást jelent. A végzős hallgatók ballagási ceremóniája, így is lehetne mondani. Igazából többször volt már téma akár ebben a rádióban is, és tényleg a Miskolciakra nem kell bemutatni, de az egyetemünknek van egy több évszázadra visszanyúló diákhagyománya, ennek a része a szalamander.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, június 3-án szervezték meg a 21. országos patikanapot, amelyhez Miskolcon a Szent Rókus gyógyszertár csapata is csatlakozott. Menszátor T. Ádámot, a gyógyszertárvezető helyettesét, szakgyógyszerészt köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye 21. alkalommal került megrendezésre a patikanap. Hogyha egy picit a történetéről szólhatunk így beszélgetésünk elején, hogy önök mikor csatlakoztak ehhez a programhoz, milyen formában vettek részt a korábbiakban, illetve az idei évben?
2: A patikanap az országos gyógyszerészi kamara szervezésében jött létre, immáron 21. alkalommal. A célja ennek az egész rendezvény sorozatnak, hogy egy kicsit a lakosságot behozzuk a gyógyszertárba, hogy egy kicsikét megismertessük a betegekkel, vásárlókkal, hogy hogyan is néz ki egy patikának a mindennapjai, mi történik hátul a boszorkánykonyhán, és hogy különböző ingyenes szűrővizsgálatokkal segítsük őket. A mi gyógyszertárunk is minden évben csatlakozik ehhez a programhoz, a patikanaphoz. Idén második alkalommal voltunk mi megyei szinten a főszervezők. Minden évben elmondhatjuk, hogy sikeres, de idén ez kiugró volt, mert a megyei kórház segítségével és az okfő segítségével úgy gondoltuk, hogy biztosítunk a betegeink számára egy szűrőbuszt, ahol ingyenes szűréseken vehettek részt. Kicsit tartottunk attól, hogy egy kórház mellett mennyire lesz ez népszerű, ahol a szűréseket a kórházban is ugye el lehet végezni, de a szakemberek, akik segítették a munkánkat, mert a magát a szűrést azt nem mi végeztük, vagy a szűréseket nem mi végeztük, ők a nap végén azt mondták, hogy rengetegen vettek részt, és ők se számítottak erre. Szóval igenis igény van az ingyenes szűrésekre.
1: Hiszen ugye vannak olyan rutinszerűnek mondható szűrő vizsgálatok, amelyek értékei sok mindenre esetleg fény deríthetnek, hogyha a prevenció fontosságáról szólnánk, hogy látja ezt.
2: Ezen a patika napon nálunk ingyenes szűrővizsgálatok keretén belül ményakrák szűrésen, szájüregi szűrésen, csontsűrűségmérésen, koleszterin, vérnyomás, vércukorszínmérésen vehettek részt a hozzánk ellátogatók. Mindegyike egy pár perces vizsgálat, és valamelyiknek pillanatnyi eredménye volt, valamelyikről az EST-be feltöltenek majd dokumentumokat, hogy mi lett a vizsgálat eredménye, de azokban az eredményekből is, amit ott rögtön megkaptak a betegek. Sok esetben azoknál a résztvevőknél is szűrtek ki nem megfelelő értékeket, akiknek a pillanatnyi eredményét ott mi láttuk. Csontsűrűségmérésen például viszonylag sok embernek mondták meg, hogy bizony itt erre érdemes odafigyelni, érdemes felkeresni egy szakorvost, vagy konzultálni a házi orvossal, és akkor ilyen-olyan vitaminokat adott esetben gyógyszereket szedni. A többi szűrésnek az eredményét nyilván, mivel nem látjuk, nem is láthatjuk, de mi nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal vettek rajta részt a résztvevők.
1: Milyen korosztály volt a legérdeklődőbb, vagy kik vettek részt elsősorban? Erről milyen benyomása volt?
2: Ahogy én ott a kígyózó sorok mellett többször elhaladtam, azt kell mondanom, hogy az 50 év feletti korosztály volt talán a jellemző, picit az idősebbek, 70 év körüliek, és javarészt hölgyek. Ez a férfi nemre nem túl pozitív, de talán a hölgyek ilyen tekintetben tudatosabbak, jobban odafigyelnek az egészségükre.
1: Mennyire jellemző, hogy önökhöz, gyógyszerészekhez kérdésekkel fordulnak a mindennapokban az emberek?
2: Mi kérdésekkel igazság szerint akkor szoktunk találkozni, hogyha kapnak a betegek egy diagnózist, és valami nem tiszta számukra. Akkor, mikor kiváltják a frissen felírt gyógyszereket, akkor esetek 80%-ában a vények mellé kapunk egy ambulánslapot is. És akkor mi azt átnézegetjük, és amiben tudunk, segítünk nekik. Néha csak el kell magyarázni részletesen, hogy mi történik, melyik gyógyszert mire fogja szedni, meddig kell szedni, mi várható, milyen javulás, esetleg milyen mellékhatás. Megkapnak minden információt, de a legtöbb lelet, ambulánslap azért az egy szakzsargon, és inkább azt csak le kell számukra egyszerűsíteni, érthetővé tenni. Ilyen megkeresés nagyon sok van a patikában, és nagyon szívesen is csináljuk, mert ez egy kicsit túlmutat azon, hogy csak a gyógyszerész az odaadja a gyógyszert a patikában, és akkor elköszönünk egymástól.
1: És még ha itt a patika nap eseményére visszatérhetünk, akkor milyen keretek említhetőek meg esetleg?
2: Az ünnepi és mennyitóra 9 órakor került sor. Részt vett rajta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gyógyszerészi kamara elnöke, a Hungarofarmának a regionális igazgatója, illetve a kamarának az elnökségi tagjai. Továbbá mi a gyógyszertárban dolgozók, és ez éppen aktuálisan a patikában tartózkodó betegek, résztvevők. Ezt követően kezdődtek a szűrővizsgálatok, és alapvetően ez már egy önjáró folyamat volt. Akik a szűrést végezték, ők nagyon vérpofoly munkát végeztek, nem alakultak ki hosszú tömött sorok, mindenki pontosan tudta, hova kell mennie. Mi pogácsával és ásványvízzel tudtuk segíteni az ő munkájukat, illetve a résztvevőket, hogy egy kicsit kellemes legyen a várakozás, de nem kellett túl sokat várni. A legnépszerűbb szűrővizsgálat talán a csontritkulás vizsgálat volt, illetve a vércukor-koleszterin mérés, de a szájüregi és a ményakrák szűrésre is a vártnál sokkal többen jelentkeztek.
1: Ugye június 3-án volt ez a rendezvény, és itt a folytatásban szóljunk most arról, azokról a környezeti hatásokról, amelyekre a nyár folyamán érdemes odafigyelni a mindennapokban, otthonainkban, vagy akár utazás során is.
2: Ugye ez a klasszikus utipatika kérdéskört boncolgatjuk. Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyára felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni ilyen felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termékcsaládokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát, úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vett a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás. Vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat, vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerparton megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző kézfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki? Fejfájásra, fogfájásra, mi jó neki, hogyha lázas. Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra, valamilyen torokfertőtlenítő, vagy szájspré legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nehogy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakul a napja, még hogyha van egy bélfertőzése akkor is.
1: Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ha nem merül fel probléma, de időnként kúraszerűen akár érdemes ezeket használni, hogy a bélrendszerre jótékony hatással lehet?
2: A probiotikumokat mindenképpen. Az immunrendszerünk az alapvetően az emésztő traktusunkból indul ki, úgyhogy az, hogyha a gyomrunkat, bélrendszerünket rendben tartjuk, akkor az egészség megőrzés tekintetében.

0: korunknak megfelelő, bőrtípusunknak megfelelő magas faktorszámú naptejeket kell használni. Illetve nagy segítséget tud nyújtani, hogyha már megtörtént a baj és leégtünk, akkor valamilyen napozás utáni bőrnyugtató krém, hab, ami a napégés tüneteit gyorsan tudja csillapítani. Rovarok, szúnyogirtó, erdőbe, kullancsriasztó, mindenféle fajta kiszerelésben létezik már a hajgumitól kezdve, a karkötőn át, legkisebb gyerekeknek ruhára ragasztható tapaszokig, hogy ezt is könnyű megoldani, de legyen nálunk. És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségekre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros, különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval a gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk, akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszeretnek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodgyászba tegyük, mert a repülő rakterében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 deci szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, eltávol egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az inzulin, hogyha az nem hűtőben volt tartva.
1: És még ehhez kapcsolódóan igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet. A lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de a nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is a hatásán is csökkenthet.
0: Igen, tönkreteszi a gyógyszer. A hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne. Úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spájzba.
1: Az a biztos.
0: Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolja.

0: hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az...
1: Az nem kérdés.
0: Az nem kérdés, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszer, és száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
1: Meg sok, hosszú távon. Sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami fel van tüntetve.
0: Nyilván azért ez egy ártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél, én is azt mondom rá, hogy az elég nehéz minden esetben, de tűző napsütésben ne rakjuk ki. A kocsiban, mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baja nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhigítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves, volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor 2 ampullát mondjuk, és az beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. Arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napvédőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van húlyagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul. Szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél. Úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszer hatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel, zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
1: Ugye az elmúlt percekben a 21. országos patikanapról beszélgettünk, illetve az úti patikáról, olyan nyári élethelyzetekről, amelyekre a mindennapokban érdemes odafigyelni. Mindezekhez kapcsolódóan mi lenne az a záró gondolat, amelyet most megosztana velünk?
0: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogyha nyáron nyaralunk, vagy ha otthon vagyunk, próbáljunk meg tudatosan felkészülni. Gondoljuk át az élethelyzetünket, szabadságolás lesz az orvosoknál is. Talán egy kicsit nehezebb lesz elérni a gyógyszertárat. Mindenki legyen tudatos, készüljön előre fel. Nyaralásra is, meg úgy a nyárra is. Sokkal kényelmesebb az, mikor otthon van egy fájdalomcsillapító, egy sebtapasz, gyerekeknek hasmenésre bármilyen gyógyszer, mint elmenni keresni egy ügyeletes patikát, autókázni 20-30 perceket. Úgyhogy legyünk egészségtudatosak, én azt kívánom mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár vezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, június 24-én rendezi meg a belvárosban hagyományos valétálási ünnepségét a Miskolci Egyetem. A szellemi kulturális örökség részévé nyilvánított Selmeci diák hagyományok talán leglátványosabb eleme a szalamander, amelynek keretében a hallgatók fáklyás felvonulással, borsnótákat énekelve búcsúznak a várostól és az alma mátertől. A diákok este 8:30-kor gyülekeznek a belvárosban. A részletekről Balkányi Dáviddal és Kis Leventével beszélgetünk. A riporter Sütő Dávid Pellé.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Balkányi Dávidot, valétáló miskolci egyetemista hallgatót, illetve Kis Leventét, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat alelnökét. Köszöntelek titeket, és köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide az Európa Rádió stúdiójába. Régi ismerettségünkre, illetve korunkra való tekintettel. Ha megengeditek, akkor tegeződnék veletek, könnyebb lesz így a beszélgetés. Üdvözöllek titeket.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és üdvözöljük a hallgatókat.
4: Köszönjük szépen a meghívást, és örömmel jöttünk.
2: Levente, első körben hozzád fordulok. Mit is tudhatunk erről az eseményről? Mi is ez a szalamander?
3: Maga a szalamander ugye a Miskolci Egyetemnek egy kiváltképpen régi időkre visszanyúló hagyománya, ami fáklyás felvonulást jelent. A végzős hallgatók ballagási ceremóniája, így is lehetne mondani. Igazából többször volt már téma akár ebben a rádióban is, és tényleg a Miskolciakra nem kell bemutatni, de az egyetemünknek van egy több évszázadra visszanyúló diákhagyománya, ennek a része a szalamander. Maga felépítésére pedig úgy néz ki, hogy a Városházától a Petőfi térig fáklyákkal S-salakban vonulnak a végzős valétáló egyetemista hallgatók.
2: Milyen a hangulata, hogyan lehet ezt megélni? Ugye, ha jól tudom, te tavaly valétáltál. Milyen élmény volt a szalamander számodra így belülről?
3: Nagyon nehéz megfogalmazni magát, hogy milyen élmény. Igazából első szó, ami eszembe jut, az, hogy megható. Nagyon erős a kettősség benne, hiszen egyszerre örül az ember, mert lediplomázott, végzett az egyetemen, de mégis visszasíja majd azokat a diákéveket, és miközben ott közösen együtt felvonult azokkal a barátokkal, társakkal, akikkel 2-3-4-5-6 évig együtt koptatták az iskola padját, akkor boldogan tud visszanézni ezekre az időkre.
2: Idén hogyan, miként lesz megszervezve?
3: Nem árulok el nagy titkot, most a június 24-én szerdán lesz a szalamander. Ugyanúgy, mint minden éven a Városház tér mellett az oldalsó bejáratánál fog indulni este 9 órakor, és onnan sétálunk át együtt a Petőfi térig, megyünk végig a sétálón, és a villanyrendőr mellett bekanyarodva a Földes Ferenc gimnázium érintésével halad majd a felvonulás.
2: Dávid, akkor fordulok hozzád. Mennyire várod ezt az eseményt?
4: Tavaly már részese voltam ennek az eseménynek, csak akkor, mint ugye úgy vendég, ha lehet így fogalmazni. Azért is várom nagyon, mert nekem az ismerőseim, ugye olyan embereket is megismertem ez alatt az időszak alatt, akiket nem gondoltam volna, és nagyon szoros kapcsolatot tudtam kialapítani, és azt hozzá kell tenni, hogy mivel több karról is vonulunk ilyenkor, szóval az összes kar felvonul, és ott is van barátok, vannak ismerősök, akikkel együtt kezdtük, és nagy része most fog elmenni innen, és ez ilyen téren szomorú is, meg jó is, hogy tényleg ezt a napot, ami akkor amúgy rólunk szól, így ezt együtt fogjuk átélni.
2: Mi előzi meg a szalamandert, akkor kérdezlek téged, aztán majd Levente még becsatlakozik. A hagyományőrzés, a selmeci hagyományok keretén belül szalamander előtt, ugye, ha jól tudom, van gyűrűavató, szalagavató szakestély is. Ezekről, ha egy kicsit még mesélnétek, talán kezdjük a szalagavatóval, ugye az van hamarabb.
4: Igen, ugye a szalagavató, ugye én a gazdaságtudományi karra járok, és ott jelenleg én vagyok a valéta pénztáros ennek az évnek. Nekünk a szalagavatunk, ugye ez decemberben zajlott le, ott összesen ilyen 30 fő avatott szalagot, köztük voltak olyanok is, akik ugye hamarabb keresztelkedtek, mint mi, és az volt az első ilyen nagyobb pontja ennek, mert a szüleink is jelen voltak a szakestélyem, és ott konkrétan, mint vendégekkel együtt, ilyen 150 fős volt, szóval ez így ilyen térem, akkor az nagyot szólt, ha lehet így fogalmazni. Utána meg ugye a gyűrés kupavató szakesté következik, ami a gazdaságtudományi karon az januárban szokott lenni, szóval a mostani gyűrűavató szakesté az előttünk lévő évfolyamnak volt, és akkor nekünk majd most januárban lesz legközelebb, de ott én is szintén jelen voltam, és ott, ha lehet így fogalmazni, az az utolsó mozzanat ennek az egésznek, és ezért voltak arcok, voltak emberek, akik elérzékenyültek ettől, azért könnyes szemeket lehetett látni, szóval így az elején nézve hosszúnak tűnik ez a folyamat, de kb. Nagyon hamar végé is van. Amikor nekivágsz, ennek az egésznek azt látod, hogy hát még van idő, de ma ott tartunk, hogy már jövő héten szalamander van, és vége ennek az egész történetnek.
2: Gyűrű és kupalvató szakesté kapcsán szerettem volna kérdezni, hogy az milyen élmény nektek akár lelkileg, vagy bármilyen formában, hogy ugye amikor a gyűrűt a kupába, vagy a kis pohárba beleejtitek, és ugye közben nótáztok, talán ez a legérzékenyebb része ennek a szakestének.
4: Még jelenleg kívülállóként, de láttam a firmáimat is, például nekem az egyik keresztapám, ő éppen a prezidiumon ült fent, és mikor lejött a Silencium Exbe, akkor lehetett látni rajta, hogy hát vége van ennek, és hát nagyjából nem azt mondom, hogy velük együtt hatódtam meg, de azért ott is nagyon sok ismerősöm lett az évek alatt, és nagyon jó barátságok kötődtek emiatt, és rossz volt látni azt, hogy hát ők már nem lesznek itt többet, szóval így lelkileg ez így megvolt, de szerintem januárban nekünk így meg lesz ez a pont ugyanúgy.
2: És Levente, bár itt nagyjából felsoroltuk a mérföldköveket, van-e még bármi olyan, amivel kiegészítenéd, akkor nagyjából ugye ezek a mérföldkövek.
3: Hát igazából annyit tudok elmondani, még itt egy ilyen hallgatók kedvéért egy kis segítséget adni, hogy az, hogy ennek az egészek részesen legyél a mi egyetemünkön, az egy kisebb, hosszabb, rövidebb, kinek milyen folyamattal megy végig, tanórák után, az év elején az elsősök, főleg az elsősök, de akár felsőbéves hallgatók is jelen lehetnek egy úgynevezett balekoktatáson. Ez az egyetemük 8 karából 7 karon működik jelenleg. A legfiatalabb karon még nem, de tervek vannak, hogy majd egyszer ott is beinduljon ez az egész. És ha végigmész egy folyamaton, amit a felsőbévesek tartanak számodra, itt igazából az egyetemünk történelmével ismertetik meg a friss hallgatókat. Ha ezen végigmész, a végén lezárod egy írásban és egy szóbeli vizsgával, akkor megkeresztelkedsz. A megkeresztelkedés során választasz magadnak keresztszülőket, keresztapát, keresztanyát, ahogy erről Dávid is beszélt az előbb, és ha ez megtörtént, akkor több hagyományos rendezvényen lehet részt venni, ilyenek a szakestélyek, erről beszélt drága barátom az előbb. Tényleg megható pillanatok szoktak ezeken lenni, ezek este, esti rendezvények, ahol a gyertyafénybe összegyűl egy szak, egy kar, hál' Istennek mostanában már úgy működik, hogy az egyetemünk elég fluid, elég szépen mászkálnak egymáshoz a különböző karos hallgatók. Talán ez a lenne pozitívuma is az egésznek, hogy más egyetemeken egy gazdász és egy bölcsész hallgató valószínűleg nem találkozza soha. Mi meg az egyetemnek hála rájöttünk, hogy amúgy vérszerinti rokonok vagyunk, szóval kicsi a világ.
2: Levente, ha már nálad van a szó, a selmeci hagyományőrzés milyen pluszt adnak az egyetemi élethez számotokra, számodra mit jelent ez az egész?
3: A legnagyobb plusz az mindenképp a kapcsolatok, és itt nem ilyen munkahelyi viszonyban értem ezt a kapcsolat szót, hanem úgy, hogy aki ezt az egészen nem csinálja meg, nem keresztelkedik meg, annak valószínűleg sajnos, hát ugye mindenkinek a saját döntése, annyiból fog állni az egyetem, hogy bejár a tanórákra, tanul, esetleg a szaktársaival néha összeül, és hazamegy. Viszont aki megkeresztelkedik, az új kapukat nyit ki maga előtt. Valószínűleg én már azért régóta a Miskolci Egyetem kötelékébe tartozok, és mindig egy olyan személy voltam, aki szívesen ment mindenhova is, ahova hívták, és szeretettel várták, de rengeteg embert ismertem meg. Több ügyvédet ismerek az egyetemnek hála. A egészségügyi szférában rengeteg dolgozót ismerek. Nyilván ugye tanár szakos hallgatóként a saját házam táján is vannak a jó ismerősök, de ugyanúgy ismerek mérnök informatikusokat, vagy gazdaságmenedzsmenten tanuló hallgatókat. Ez a legnagyobb előnye, amit adhatott. Meg persze a rengeteg élmény, a rengeteg közös rendezvény.
2: Dávid, te hogyan éled meg ezt az egész hagyományőrzést, a diák életet, a selmeci hagyományokat itt a Miskolci Egyetemen? Számodra mit ad?
4: Mondhatjuk azt, hogy ugyanezt tudnám elmondani, mint Levente, de azt ugye hozzá kell tenni, hogy én mikor idejöttem az egyetemre, ugye én budapesti lakos vagyok, szóval nagyon sok mindenkit nem ismertem, szóval nekem ez teljesen új dolog volt, és a gólyatábor, ami ugye itt az egyetemen a Balek hétre van elkeresztelve, akkor, hogyha úgy nézzük, új voltam teljes mértékben, egy darab ismerősöm se volt, szóval én az itteni barátaimat, az itteni társaságot én egy az egybe a selmeci hagyományoknak köszönhetem, mert ha tegyük fel, nem keresztelkedek meg, akkor most, hogyha azt hiszük, tényleg az lenne, amit Levente is mondott, hogy bejárnék órákra és hazamennék, de ugye mivel kollégist vagyok, így azért sokkal másabb, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy a megkeresztelkedett hallgatóknak a túlnyomó százalék az ugye kollégista, vagy éppen itt Miskolcon belül lakik, mert azért sok az olyan ember, aki ugye hétvégente nem szokott hazajárni, és akkor így egybe a társaságban így itt vagyunk, vannak közös főzésektől kezdve minden, szóval így egy olyan kis családias közösség alakult ki, ami az nagyon fontos és nagyon nagy szó így az egyetemi éveink alatt.
2: Szalamanderre visszakanyarodva még, úgymond a folyamat egy része, hogy hogyan néz ki, hogy meséltétek, hogy S-alakba vonultok végig ugye a Városház tértől, a Petőfi térig, ha jól tudom. Az egyik, hogy közben mi történik, illetve a másik, amire kíváncsi lennék, hogy mivel zárul, úgymond milyen aktussal zárul a Szalamander.
3: Nagyon örülök, hogy ilyen célzó kérdéseket felteszel, hiszen így még könnyen megválaszolni. Mikor meggyújtjuk a Városház téren a fákjákat, akkor a frissen megválasztott, általában bányászó elnök szokott beszédet mondani, rajta kívül pedig polgármester úr, hát mindig az aktuális polgármester, illetve az egyetem aktuális rektora mond búcsú beszédet a végzős hallgatóknak. Mikor ezek a beszédek megtörténnek, elindul a felvonulás, ahol ugye begyújtott fákjákkal S-alakban megyünk végig Miskolc utcáin, és közben diáknótákat nótázunk. Körülbelül 12 nóta az, ami a több száz nótából, ami a nótakincsünkhöz tartozik, ilyenkor el szokott aggozni, ezek direkt a valétállásnak, a végzésnek a nótái, talán a legmeghatóbbak és a legszebbek, főleg amikor több száz ember egyszerre énekli ezeket. A felvonulás közben még megállunk a Földes Ferenc gimnáziumnál, mert amikor az egyetemünk 1949-ben ide költözött, akkor az első tanórákat ott tartották, pontosabban a tornatermében a gimnáziumnak, úgyhogy ott egy emlékoszorút el szoktunk helyezni polgármester úrral közösen, illetve több különböző miskolci vezetővel közösen. Onnan majd folytatva az utat a Petőfi térig megyünk, és ott van egy ilyen nagyon megható, lezáró rendezvény, ott a Kohász valétának mond először egy beszédet, a frissen megválasztott, utána pedig minden karnak a valétái, valétánökei, valétapénztárosai átadják a jövő a generációinak a szalagjaikat, amivel azt mutatják, hogy ők már tényleg elmentek, és most már így idézőjelben a fiatalabbaké, a kisebbeké a jövő, és ők vigyék tovább ezt a gyönyörű több száz éves hagyományt.
2: Szervezőként milyen a Szalamanderben részt venni, úgymond a másik oldaláról látni ezt az eseményt?
3: Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor még tavaly a másik oldalról azt gondoltam, hogy egy pár órás rendezvény, persze meg kell tenni a kötelező lépéseket. Így most már egy évvel később azt mondom, hogy ez egy picit bonyolultabb ez a dolog, de nagyon jó átmenet, meg nagyon jó tapasztalat a egyetem után a munkavilágába belépni. Ugye be kell szerezni rengeteg engedélyt hozzá, tárgyalni kell, akár a MVK-val, a városi közlekedéssel, hogy zárja le az adott útvonalat, a rendőrséggel, biztosításról, polgármesteri hivatallal beszerezni minden kelléket, hangosítást elintézni. Hát most nem fogok panaszkodni, mert nem szeretnék. Munka van vele, de mindenképp megéri. És hogy akkor át is csatoljuk a másik kérdésedre, hogy miért ajánlom minden miskolci lakosnak, mert egy olyan élmény, akár egyetemre járt valaki, akár nem, akár bármilyen családtagjaid felvonul, vagy nem, ami azért meghatározó és szép. Ha több száz ember egyszerre énekel, nótázik valamit, fákjákkal az éjszaka közepén, egy jó meleg nyári, júniusi napon, akkor annak megvan a varázsa. És az szerintem egy örök emlék tud maradni mindenki számára.
2: Annyit árulja, hogy esetleg miskolci lakosok hogyan szoktak megemlékezni vagy csatlakozni, mert ha jól tudom, ők is hozzájárulnak a Szalamanderhez.
3: Igen. Az elmúlt pár évben főleg kiváltképpen, és akkor itt egy felhívást is teszek így a rádióban, hogy be szoktuk kérni, és a mai nap folyamán pont fog ez végigmenni a városon, kis szórólapok meg plakátok formájában, hogy mindenkit, akit az útvonal mellett lakik, esetlegesen az ablakaiba egy-egy gyertyát, egy-egy fákját, ami éppen van otthon, tegyen ki, hogy még szebb legyen ez az élmény, vagy ha szeretne együtt vonulni velünk, akkor ott mindig a végzős hallgatók mellett rengeteg másik ember, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, és szoktak vonulni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre.
2: Egy dologra azért kikanyarodnék, Dávid, ugye említetted a keresztszülőket, meg egy szó volt ugye a balek keresztelkedésről. A film a balek kapcsolat milyen pluszt ad az egyetemhez, vagy esetleg az egyetemen túl az emberi életéhez?
4: Hát az én esetemben ez külön érdekes, mert ugye a drágalátos keresztapámmal én egy évig egy szobában laktam a kollégiumba, szóval így azért nekünk kialakult köztünk egy olyan baráti viszony, ami nagyon jó értelemben, tényleg pozitív az egész. Ugye mi egy évig azért együtt laktunk, szóval így eléggé jól megismertük egymást, és nem volt ilyen probléma egyáltalán, hogyha volt valami, gondolok egy olyanra, hogy beteg volt, fáradt volt, vagy bármilyen segítséget, az megvolt. És ez így azon túl most éppen jelenleg ott is tartunk, hogy most lesz majd ugye a diplomaosztója, arra a diplomaosztó buliára meg vagyok hívva. Volt olyan esemény, hogy náluk például egy sütögetés volt, oda is ugye meghívott, és ugyanez így megvan fordítva is. Szóval olyan firmabalek viszonyulók út ki köztünk, ami szerintem egy egyetemistának, vagy egy frissen megkeresztelkedett hallgatónak ez nagyon jó. Ugye nyilván nem ő az egyetlen keresztszülőm, de mivel most már itt én is vannak gyerekeim ilyen téren, ha azt hiszük keresztgyerekeim, próbálom ugyanazt átadni, amit tőlük tanultam. Kisebb-nagyobb sikerekkel nyilván, azért nem tökéletes az ember, de szerintem jó úton járok afelé, hogy ez így megtörténjen, hogy jó legyen.
2: Levente, te hogyan látod, mit tapasztalsz, hogy a maga a selmeci diákhagyományok, az, hogy akár az ember ujján a valétagyűrű ott marad, ha valaki szívesen hordja, vagy egy balekgyűrű, és kilép az életben, ezek a diákhagyományok a való életben milyen plusz tudnak adni?
3: Tényleg segítség, és meglepő ebbe belegondolni, hogy egy gyűrű, amit a kézen hordunk, mekkora támasz tud lenni. Többször előfordult velem, utazgattam bármerre az országban, hogy találkoztam valakivel, aki csak úgy leszólított, pedig életünkben nem találkoztunk egymással, mert meglátta, hogy a valét a gyűrű a kezemben van, és egy nagyon jó beszélgetés kialakult belőle. Persze vannak ilyen hozományai ennek az egésznek, hogy állásítéjukon is már gyakran hallottam, hogy pont erről kezdődött egy beszélgetés a két fél között, hogy milyen volt akkor a Miskolci Egyetemen, vagy a Soproni Egyetemen, mondjuk, ahol hasonló, vagy ugyanezek pontosabban a diákhagyományok. Nagyon érdekes megtapasztalni, hogy két teljesen másnak tanuló, teljesen más korú ember milyen hamar közös témába tud egyenledni. Nekem például nagyon nagy személyes tapasztalatom az, hogy én amúgy nem olyan messze Miskolctól élek, Bekecsi lakos vagyok pontosan, és a települési polgármester is idejárt egyetemre meg van keresztelve, és egy ügyben mentem vele beszélgetni, egyeztetni, meglátta a gyűrűt a kezemről, hát akkor egy órával tovább tartott az a meeting, mit ahogy alapból terveztük, és az egyetem egyből feljött témaként.
2: Mind a kettőtöktől kérdezem, ha valaki majd ugye szeptemberben kezdi majd az egyetemet, ugye majd lesz balek hét is a nyár folyamán. Miért érdemes a hagyományőrzéshez csatlakozni?
4: Elsősorban szerintem azt így ki kell emelni, hogy már teljesen másabbak ezek az oktatások, mint ami az elmúlt években voltak, mert nyilván azért változnak az emberek, és meg kell találni össze ezt a közös hangot, hogy úgy átadni, hogy ne a rosszat tapasztalják meg, hanem a jókat. Nyilván mi tavaly a Gólyatával, mint főszervezők próbáltunk erre felemenni irányba, és a pozitív dolgokat mondani, de nyilván kiegészítettük, hogy azért mi a hátránya is ennek, és sokan megcsinálták például nálunk idén is, és észre is vettük, hogy így egyben maradt a társaság. Szóval, ha azt nézzük, most a keresztelkedés nézve, jöjjön balekoktatásra, egy egyszerű dolog, ha kell valakitől egy tananyag, nyilván egyből hozzájuk fogsz fordulni, és új embereket, új barátokat ismersz meg ezzel, és olyan emberekkel kezdesz el kapcsolatot kialakítani, akikkel például nem is gondolnád, hogy az életben beszélni fogsz. Meg azért hozzá kell tenni ezt is, hogy kicsit a szarvuk is le van törve ilyenkor az embereknek, de ez pozitív értelemben értendő.
3: Én annyit tudnék még hozzáfűzni, hogy ha meccsel az egészet, akkor rengeteg barátod kapsz, rengeteg jó társat kapsz, rátalált a legjobb barátod, a jövendőbeli tanúd, akár a szerelmed, és egy egészet így összefoglalva kapsz egy családot. Egy olyan családot, aki támogat, aki ott van melletted, a éppen picit rosszabbul sikerült egy este, ha éppen magad alatt vagy, vagy az életed legjobb pillanatában is. Úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy válasszam Miskolci Egyetemet, bármelyik kart, bármelyik képzést, és mindenképp jön el a Gólyatáborba, ahol több száz szervező fog azon dolgozni, hogy bemutassa az egész világot nektek.
1: Kedves hallgatóink, június 24-én rendezi meg a belvárosban hagyományos valétálási ünnepségét a Miskolci Egyetem. Az elmúlt percekben a szalamanderről és diák hagyományokról hallhattak beszélgetést Balkányi Dáviddal és Kis Leventével, Sütő Dávid Pellé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. A műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Lukács evangélium a 19. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az emberekkel nem lehet más tenni, csak megváltani. Egy hozzám közel álló személyt idéztem, aki sokakkal találkozik, érintkezik, beszélget, és a bűn mélységével naponként szembesül. Sokszor döbbenünk meg azon a sötétségen, ami az emberi szívekből árad. Az önzésen, a gyűlöleten vagy a közönyön. Könnyű ilyenkor ítélkezni vagy elfordulni, de van egy mélyebb igazság. Az emberi természet gyári hibáit nem lehet pusztán neveléssel, szabályokkal vagy kedvességgel kijavítani. Ahogy Bonaparte Napóleon is felismerte, a világ birodalmai erőszakra épültek, ellenben Jézus a szeretetre alapozta az övéit, mert tudta, hogy az emberi léleknek nem reformra, hanem szabadulásra van szüksége. Gondoljunk egy régi, vízzel elárasztott bányára. Hiába festjük le a bejáratot, hiába teszünk ki szép táblákat, amelyben ott marad a mérgező víz és a sötétség. Csak egy hatalmas teljesítményű szivattyú és teljes szerkezeti megerősítés segíthet. Ilyen a megváltás is. Nem kozmetikázza a hibáinkat, hanem a mélyből emel ki minket és új alapot ad az életünknek. Valószínűleg te is találkozol az emberi mélységekkel, akár a hírekben, akár a környezetedben, vagy éppen a saját indulataidban. Ne lepődj meg ezen, és ne is keseredj bele. A felismerés, hogy az embert csak megváltani lehet, felszabadít a görcsös javítgatás kényszere alól. Ma ne ítélkezni akarj, hanem tekints úgy a másikra, és magadra is, mint aki rászorul Isten kegyelmére. Ez a szemléletmód türelmet ad a nehéz emberekhez, és reményt a saját kudarcaid közepette. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását egy újabb kidolgozásáig az a törvényjavaslat, amelyet a Tisza frakció két képviselője nyújtott be a parlamentnek, és amelyet a képviselők kedden kezdtek tárgyalni. Az egyik előterjesztő, Kaproncai Balázs, a pedagógus szakma egyik régi vágyának nevezte az előterjesztést. Szerinte az előző kormány egy olyan rendszert erőltetett a szakmára, amely nem felelt meg a korszerű, fejlesztő szemléletű értékelésre. Rendszerekkel szemben támasztott szakmai elvárásoknak. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter indokoltnak nevezte a 2024-ben hatályba lépett teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, mivel szerinte a körül már hosszú ideje feszültségek vannak, az túlzott adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem biztosít valódi szakmai visszacsatolást. Lannert Judit azt mondta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, miután beépültek a bérbe. Szólt arról is, a felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. A miniszter ugyanakkor közölte azt is, meggyőződése, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Hosszú távra szóló, kihívásokat azonosító és javaslatokat tartalmazó stratégiát hirdettek meg a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének ifjú gazdái, jelentették be az érdekképviselet vezetői Budapesten. Jakab István Magosz elnök hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság jövőjét a fiatal gazdáknak kell formálniuk másokkal szövetségben, magas szintű tudással és elhivatottsággal. Észrevételeiket a Magosz a saját stratégiájának megalkotásakor figyelembe fogja venni, tette hozzá. Nagyné Legény Ildikó, a Magosz gazdasszony tagozatának elnöke kiemelte, hogy a 10 pontból álló stratégia alapja a gazdálkodói tapasztalat és közös gondolkodás. A javaslatok között szerepel a piacvédelem és az egységes, kötelező eredetjelölés bevezetése, a kisebb gazdálkodóknak kedvezne a rövid ellátási láncok ösztönzése, a termelői-fogyasztói kapcsolatok erősítése, a kiegyenlítettebb jövedelemelosztás a termelők, a feldolgozók és a kereskedők között. Derták Gábor tagozatvezető szerint olyan kiszámítható jövőképre van szükség, amely biztosítja a gazdálkodás lehetőségét a jövő nemzedékei számára. Az ifjú gazdák észrevételeit és javaslatait elküldik az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumnak is. A stratégiát a Magosz honlapján teszik közzé. A dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, a termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem, mondta Búza László, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium államtitkára, az egyik nagy áruházlánccal közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon 10 éven belül egyebek mellett egészségesebb és boldogabb emberek éljenek, amit ehhez az élelmiszergazdaság oldaláról hozzá kell tenni, azaz agrártárca feladata. Búza László felhívta a figyelmet az egészséges magyar gyümölcsök fogyasztásának fontosságára is. Szlavikovics Zita, az Áruházlánc igazgatóságának elnöke felidézte, hogy a cég magyarországi beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, az eladott mennyiség 2018 óta meg háromszorozódott. A nemzetközi piacokra tavaly több mint 11 ezer tonna magyar görögdinnyét juttatott el az Áruházlánc. Az olasz parlament megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, amely fejenként több mint 600 eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek. Az intézkedés a 2026 és 28 közötti időszakban anyagi támogatást biztosít azok számára, akik az Európai Unión kívüli külföldi állampolgároknak segítséget nyújtanak az úgynevezett önkéntes hazatérési programhoz való csatlakozásban. Gyakorlatban ez a származási országba való visszatérési kérelem benyújtását jelenti, és az azzal kapcsolatos adminisztratív eljárásban való segítségnyújtást. A belügyi tárca adatai szerint január 1-től több mint 12.700 migráns érkezett Olaszországba, a tavaly ugyanilyenkor regisztrált több mint 27.000-hez képest. Tavaly Olaszországból valamivel több mint 6.000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további csaknem 700-an az önkéntes hazatérést választották. Kiutasítás esetén egyébként a személy hazaszállítása több mint 3.600 euróba kerül az olasz államnak.
0: Az időjárásról.
1: Ma napos felhős idő várható, azonban helyenként, főleg hazánk keleti felén, erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

magammal mást, csak ami boldogságot ad. Kedvesemet és lantomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen. Pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz. Majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytető,

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az orosházi református általános iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió fiatal szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei DUE média pályázaton. Vendégeink lesznek Bogdánfi Szőke Anetta rádiós szakkört vezető tanárnő, valamint Németh Dávid, Csatlós Milán, Kackó Ádám, Tomán Laura Éva és Bogdánfi Lotti diákrádiósok.
2: Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefing. A díjat a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Meglátogattam Orosházán a diákrádiós kollégákat, hogy beszélgessünk a műsorkészítésről, a díjról és a szakkörüket vezető tanárukról.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsorkészítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis vagyok együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnak?
3: Német Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Satlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ellennek hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában az iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a DUE média pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ezelé a feladat elé?
8: Igen, Bogdán Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskolapszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még

0: Hány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
1: Aki elanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
2: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
3: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
4: Az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
3: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
4: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
3: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
5: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
3: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
6: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombas karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
3: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
6: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
7: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
8: Kicsim, menj a szobádba, telefonálok.
3: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
9: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen.

0: kívül.
1: Gyere, kosarazzunk!
2: Nincs kedvem.
1: De ne kéres magad.
2: Jól van.
1: Ez meg mi a kezeden?
2: Semmi.
1: Megvágtad magad valamivel?
2: Nem, csak nekilöktek a...
1: Ez csúnya, mutassuk meg Iduka nénnek, majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
2: Nem kell, hagyjál.
1: Elkísérlek, ne aggódj.
2: Nem megyek. Sietek a buszhoz, bocsi, rohannom kell.
1: De Misi!
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Orosházi Református Általános Iskola diákrádiósaival. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
4: Hírek az Európa Rádióban.
5: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára a 2026. március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében a felsorolt kivételek Vas vármegyében 5 járás, Baranya vármegyében, Győr-Moson-Sopron vármegyében 2-2, Nógrád, Veszprém, illetve Zala vármegyében pedig 1-1 járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Az MDM egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezáltal nem csak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia vásárlók, valamint az MDM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket. Az átállással átmeneti ügyintézési korlátozást vezetnek be, de a változásról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak. Az MVM arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket lehetőség szerint az átállási időszakon kívül, azaz június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék. Az átállásra járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket tájékoztatják. Hangsúlyozták, a villamosenergia ellátás az átállás ideje alatt is zavartalan marad, a meglévő szerződések az új azonosító kivételével nem változnak, továbbá a villamosenergia ára sem módosul. A csoportos beszedési megbízások és az e-számlára vonatkozó beállítások szintén érvényben maradnak. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfelszolgálaton vagy mobil applikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek lesznek. Véget ért a 7. Tiszatavi PET-kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők, közölte a PET-kupa Egyesület. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban. A csapatok és a több mint 40 emberből álló önkéntes különítmény, tehát 10,7 tonna hulladékot gyűjtött össze és dolgozott fel, aminek több mint 50%-a még újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható. A MOHU-val a kommunális hulladékot elszállította a PET-kupa Egyesület, míg a szelektív, illetve még szelektálásra váró hulladékot kiskörére a folyómentő központba szállították, ahol önkéntesek segítségével további válogatáson előkészítésen esik át, mielőtt átadják újrahasznosításra hazai hulladékfeldolgozó cégeknek.
4: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést fiatal kollégáimmal. Orosházán jártam a Református Általános Iskolában, a Mirefink Diákrádió szerkesztőségében. Azért beszélgettem a diákokkal is az őket tanító Bogdánfi Szőke Anett magyar tanárral, mert első helyet értek el a Diák Újságíró Egyesület éves pályázatán, az év tematikus általános iskolai diákrádiója címet hozták el ezúttal.
2: Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
3: Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
2: Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem, úgy szokott jönni a DUE-s levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak, hogy ott van a dobogón. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet? Ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
4: Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
5: Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk újra Pestre. Maga az eredmény amúgy múlt évben se nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán amúgy kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
2: Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban általános iskola, iskolarádiós kategóriában ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
5: Elmenni oda nagyon jó volt, a rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
2: Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
6: Nekem úgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezés nem kifejezetten érintett meg, már mint hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
2: Igazoltan távol lehet, így kell ezt hivatalosan mondani.
6: Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
7: Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
2: Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futott át benned?
3: Amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült, tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, tehát az aranycsillag a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUE munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
2: Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak, megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
3: Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
2: Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
3: Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
2: Oké, és akkor a ballagásba kapaszkodnék még bele. Hogyan tovább? Tehát hol fogtok tanulni, akik ballagtok, és utána mit gondoltok, az új intézményben lesz-e iskolarádió, ha lesz ott, jelentkeztek-e abba a csapatba, akartok-e még ezzel foglalkozni?
8: Itt a városban a Táncsics Mihály gimnáziumnak a biológia-kémia szakára fogok járni, hogy onnan hova tovább, az még nem biztos, de szerintem orvosi egyetem, azt tuti.
2: És itt előre is sok sikert kívánok hozzá. A Táncsicsban van-e iskolarádió?
8: Nem tudok róla, hogy lenne, de majd lehet, mi csinálunk.
2: Ez egy jó hozzáállás. Itt a többiek.
6: Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok járni, viszont én fizika-matematika szakra. Fizika már nem biztos, hogy része. A matematika az biztos. Iskola rádióval kapcsolatban, ha Laura szeretné, én szívesen segítek, de örülnék annak, hogyha tovább ballagó társaim is csatlakoznának, hiszen ez egy nagyon jó elfoglaltság, és szívesebben színesebbé tenném a Táncsics reggeleit az iskola rádióval.
5: Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok menni, bioszkémia tagozatra, szóval az osztálytársaim lesznek mind a ketten, és hogyha ők ragaszkodnak hozzá, meg igazából nekem is van hozzá kedvem, szóval hogyha ők elkezdenék, akkor én velük tartok.
4: Én a Székelycsben fogok tovább tanulni, habár nem tudom, hogy ott van-e rádiós szakkör, én szívesen csatlakozok a barátaimhoz a Táncsicsba, hogyha ők úgy döntenek, hogy csinálnak egy rádiós szakkört, mert a Székelycsben nem szeretnék idegenek közt fejlődni, mert inkább maradnák régiebb ismerőseimmel, mert jobban kiismerjük egymást.
2: Nem sokáig lesznek idegenek, majd összebarátkozol velük is.
4: Igaz, de inkább azokkal leszek, akikkel 7 vagy 8 évig voltam, mint akikkel 4 évig leszek.
2: Szerintem pár hét alatt változni fog, de megértem az érzéseidet. És Lotti, te hogy nézel a jövő elé? Elmennek itt a szerkesztőtársak, te leszel a nagy öreg jövőre, folytatod a rádiózást majd? Segítesz az újaknak?
7: Igen, már az egyik osztálytársam is mondta, hogy ő majd szeretne jönni, szóval már biztos, hogy legalább ketten leszünk gyerekek között, de azért nagyon sajnálom, hogy elmennek a többiek, mert nagyon jó volt velük.
2: És akkor vissza a beszélgetés elejére tanárnőhöz. Szóval, ha jól emlékszem, azt mondtad az elején, hogy nem vagy nyugtalan, hogy nem jó őket elengedni, de természetes dolog, és hogy majd biztos jönnek újak, de akkor nem tartasz attól, hogy szeptemberben hogyan tovább, biztos lesz elég diák, és folytatjátok.
3: egyáltalán nem tartok tőle egyébként. Tényleg meg se fordult a fejembe, hogy ne lenne jelentkező, és búcsút kellene inteni. Szerintem ebbe az iskolába annyira jól motiválható gyerekek járnak, és tényleg tele van szorgalmas tanulókkal, akik szívesen itt maradnak délután, és szeretnek alkotni és részt venni valamiben. Úgyhogy reméljük, hogy nem kell majd létszám limitet húzni szeptemberben.
2: Már ez kiváló zárszó lett volna tanárnőtől, de hallgatunk.
4: Habár igaz, hogy az adás vége felé járunk, nem tudom, hogy ez a Refi Rádiónak az aranykorszaka-e, mert lehet, hogy lesz nálunk jobbak, de én még úgy tartom, hogy ez most egy jó korszak nálunk, mert egy második helyezéssel és egy első helyezéssel nem rossz eltávozni.
2: Tanárnő itt nagyon kedvesen körbedicsért benneteket, hogy milyen tehetséges, szorgalmas, tisztelettudó és csomó pozitív jelzőt mondott rólatok, több nem jut eszembe, de csak szépeket mondott. Ti mit gondoltok tanárnőről? Most képzeljük, hogy kiküldtük, nem hallja. Milyen vezetője ő ennek a rádiós szakkörnek?
5: A rádiós szakkörnek nagyon jó vezetője, jobbat nem is kívánhatnák. Nagyon feldobja a hangulatot, megtanított minket mindenre, sőt, még a magyart is ő tanítja, szóval neki köszönhetően úgy fogjuk tudni a magyart, mint senki más körülbelül. Sokat vár el tőlünk, de jó okkal, és teljes mértékben megértem, és meg is köszönném ezt neki. És tényleg jobb tanár, meg rádiós szakkörvezetőt én nem is kérhetnék.
6: Mind az ötünknek, akik itt ülnek, ugyanez a véleményünk, nekem is ugyanez a vélemény Anett néniről. Mielőtt elkezdtem volna járni, rádiózni, semmihez se értettem, ami ezzel a témával kapcsolatos, de most, hogy ezt a két évnyi rádiózást minden szerda délután megjártam, sokkal jobban értek így a vágáshoz, ugye már én vagyok a anyagok általában vágója, persze Anett néni szokta az anyagok nagy részét megvágni, hogyha nem készül el még az órán, vagy a szakkorön, de mivel nekem is magyar tanárom, én is ugyanezen a véleményem vagyok. Nagyon jól tanít magyart is, és médiát is egyaránt, szóval én se kérhetnék bármilyen másik tanárt, én is teljes mértékben elégedett vagyok, és hálás vagyok Anett néni számára.
3: És pótolhatja is a szülőt?
9: Pótolni nem pótolja, de egyfajta kapaszkodót tud adni, hogy mégis lehet bízni valakiben, ami nagyon fontos, illetve hogy valaki megmutassa azt, hogy igenis értékes ember vagyok, és akkor így azért könnyebb küzdeni, és motivációt találni arra, hogy igenis létezzek.
10: Mi voltunk a Refi Rádió!
11: Bisztrán Emília,
12: Tomál Laura Éva,
13: Csatlós Milan,
14: Vackó Ádám,
15: Bogdán Filotti,
4: Németh Dávid.
10: Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Orosházi Református Általános Iskola iskola rádiójának szerkesztőivel és az őket tanító Bogdánfi Szőke Anett magyar tanárról beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától.

0: megkötöttem.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Hozzátette, a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető, úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a Hungaromet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára. A mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a rendszer működését, és megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét, ismertette Bóna Szabolcs. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésben hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Kis Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. Adatkutatási vezetője kiemelte, a változás a leginkább a 40 és 59 év közötti férfiak körében jelentős. Itt 2011 és 23 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A nőknél ugyancsak jelentős, 50-60%-os a visszaesés. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a daganatok kialakulásáért az egyéb rizikófaktorok közül mintegy 20%-ban a dohányzás felelős. Mint mondta, a tüdőrák még mindig nagy egészségterhet jelent, és továbbra is a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A főigazgató jelezte, szigorúbb szabályozásra lenne szükség a hevített és alternatív dohánytermékek esetében. A rászokást kell megelőzni, hangsúlyozta. A digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem sokkal inkább gondolkodásmód, alkotás, együttműködés és jövőformálás, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosa a 11. digitális témahét pályázat díjátadóján. Csapodi Csaba elmondta, a téma hét idén 11. alkalommal mutatta meg, milyen sokszínű, kreatív és elkötelezett pedagógiai munka zajlik Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben. A téma héthez mintegy 1000 intézmény csatlakozott, több mint 140 ezer tanuló és 7000 pedagógus, csaknem 2500 digitális technológiával támogatott oktatási projektet valósított meg. Gáncs Kristóf, a projektet koordináló ökumenikus segélyszervezet elnöke elmondta, a program kiemelt témája volt a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelenei és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban, a programozás, mint az alkotás eszközei, de a pedagógusok szabadon választhattak egyéb, a tantervhez illeszkedő projekttémákat is. Radikális árcsökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A vizsgálat összesen 10,2 milliárd forintos túlárazást tapasztalt, de ez a hatóság szerint erősen konzervatív becslés, vagyis csak az állam és a rászorulók tényleges megkárosításának alsó határa. A feltárt visszaélések miatt több eljárást is kezdeményeztek. A közbeszerzési döntőbizottság az egyik érintett projekt nyertesét 60 millió forint bírsággal sújtotta, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig nyomozást rendelt el. Hangsúlyozták azt is, hogy a mostani közbeszerzési eljárásban nem tártak fel jogsértést.
1: Az időjárásról.
3: Ma napos felhős idő várható, azonban helyenként, főleg hazánk keleti felén, erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Meleg Béla professzor urat, és engedjék meg nekem elöljáróban, hogy az alanyi újságírás minden lehetőségét kihasználjam. Tudnilik, egy nagyon személyes kapcsolatról van szó, hiszen Meleg Béla professzort, mint földesista öreg diákot köszönhetem itt a miskolci stúdióban, és hát Béla, mi azért túl vagyunk már azon a koron, hogy ritkán lássuk egymást, tehát évről évre találkozunk az osztálytársainkkal, így van ez most is, amikor veletek összejöttünk, és hát azt is el kell árulni a hallgatóknak, hogy talán biztos nem sértődik meg senki, de amikor nyilván beszélünk magunkról, akkor rád figyelünk a legjobban, mert hogy annyira érdekes a foglalkozásod, a hivatásod, hogy én szerintem nincs ember, akit ez nem érdekel. Tudnélik, Meleg Béla, nemzetközi hírű genetikus professzor, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa, most már ezt így ki kell mondani, de a Genetikai Intézet igazgatója, és hát járod a világot az előadásaiddal. Én úgy indítanék, hogy annyit tudok erről a dologról, hogy mi már a gimiben, de most már általános iskolában is tanítják, hogy bemagoltuk a dezoxiribonukleinsav nevét. De hát tulajdonképpen hogyan fejlődött a genetika tudománya? Én nagyon meglepődtem, amikor egy picit utána néztem, hogy ez már a 19. század közepén egy ágostor rendi szerzetessel elkezdődött.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és megtiszteltetés itt lenni. Így van, Katival a gyökerek nagyon messzire nyúlnak vissza.
1: Hát a gyerekkorunk egy nagyon szép része.
2: Ifjúkorunk világa. Igen. Ifjúkorunk világa, ami felejthetetlen, szóval az én Miskolcom, az az én fejemben az mindig Miskolc, az én Miskolcom marad. És az idő elment, és én is elmentem, és elmentem a genetika felé. Igen, hát valamikor egy szerzetes dolgozott ezen, aki maga nem tudta azt, hogy micsoda zseniális dolgot alkotott. Ő sose ismerte fel, hogy milyen hatalmas dologra
1: hát
2: jött
1: ő
2: rá.
1: Ő csak azt ismerte, hogy van valami öröklés.
2: Vannak jelek, amelyek valamiért előjönnek, és erről tartott egy szép kis előadást, ez volt a szokás ott annál a szerzetesrendnél. Kapott egy mérsékelt tapsot, majd az anyagot letették a könyvtárba, levéltárba, és feledésnek is merült. Ő egyébként, ha már itt tartunk, kicsit elkanyarodunk, az élete főművének a Morvaország vízrajzát. Ugye hát a szerzetesek mindent felírtak, mindent feljegyeztek, stb.
1: És hogy hívták őt?
2: Mendel. Igen. A Mendel törvények megalkotója. Igen. És még egyszer, hát ma is meg lehet nézni egyébként a szerzetesen be egy 5x4 méteres terület alatt ültetgette a borsóit. Tehát neki magának nem volt ez annyira fontos, tehát valamit csinálni kellett. Tehát a Morvaország vízrajzát, ő nagyon-nagyon büszke volt rá, mert úgy érezte, hogy ezzel ad a legtöbbet, hát akkor a fő tevékenység a kenyéradás volt. Tehát a kenyeret adjunk a népnek, és hogy a parasztok hogy vessenek, mikor, ha ebben a hónapban most eső van, vagy így áll a holdállás, nem tudom, most csak rögtönzök valamiket, akkor mi várható nyáron. És erre nagyon-nagyon büszke volt. Ezzel ő nem is törődött. És lám-lám. Tehát az ember sose tudja, hogy milyen kis megfigyelésből megváltozik, kicserélődik a föld.
1: És talán a 20. század második fele volt az már, amikor szédületes gyorsasággal fejlődött ez a tudományág. Lehet, hogy az orvostudományoknak az egyik leggyorsabban fejlődő ága?
2: Nem lehet, sajnos, és ez nem szeretném, hogy ilyen szakmai sovinizmusként hangzana. Én eredetileg gyerekorvos vagyok, most is gyerekorvos vagyok, és foglalkozok aktívan gyerekorvoslással is, csak közben alakult így. Pontosan így van, a genetika az átírta a teljes medicinát, tehát mindent átírt. És nem maga a DNS, amikor a Watson-Crick modell megszületett, ugye hát egy átütő valami volt, Nobel-díjat kaptak érte, aztán később még egyet is adtak érte, akkor még az ember csak azt tudta, hogy hát igen, ez egy fontos dolog. Utána kezdett el ez az egész egy exponenciális virágzásnak indulni, amikor rájöttek azt kell mondjam, hogy a fejlődés olyan ütemű volt, hogy egymás után jöttek azok a felismerések, hogy a wow érzés, hogy jaj, hát ez is összefüggött, jé, hát erre se gondoltunk volna. Olyasmikről derültek ki, hogy genetikai háttereik vannak, amiről nem is gyanítottuk.
1: Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy a gyakorlatban hogyan folyik a genetikai kutatás. Egy kicsit avasd be bennünket ebben. Hát, mik azok a módszerek? El lehet mondani?
2: El lehet mondani, és tehát tulajdonképpen a történet valójában nagyon egyszerű. Ugye az előbb említett DNS, tehát az örökítő anyagunkat kapjuk és továbbadjuk. És akkor itt jön egy pár kulcs dolog, amit meg kell értsünk. A fejlődés az úgy jön létre, ez most valószínűleg a hallgatóságot kicsit meg fogja lepni, hogy ez a DNS-ünk, amíg élünk, mindig szerez valamiféle változást. Na most sajnos a többsége az káros. A többsége az káros, betegséghez vezet, olyasmihez vezet.
1: Ez lehet öröklött is, meg lehet környezeti hatású is, nem? Ez a szerzett változás.
2: Mondom tovább. Tehát most csak rólunk beszélünk. Mondjuk rólad, meg rólam. Ugye? Tehát vannak DNS-eink, amiket kaptunk a szüleinktől, és már annak van egy jellegzetessége, amit ők is kaptak a szüleitől. És az életünk során mindig szerzünk változásokat, mutációkat. Tehát már nem ugyanazt adjuk tovább, mint amit hoztunk. És ugye úgy történik a keveredés, hogy mindig a felét adja az egyik szülő, a másik felét a másik szülő. És így jön létre az a mérhetetlen variabilitás, hogy statisztikailag sosem születhet meg két ugyanolyan egyed, mert akkor az eltérés, most nagyon nagy számot fogok mondani, 3,3-3,4 milliárd bázispár a DNS-ünk. Na most, hogyha ezt elkezd valaki számolni, tehát az permutáció analízis, tehát annak a valószínűsége, tehát ezerszer nyer valaki lottó ötöst, még egyszer statisztikailag ugyanaz a DNS állomány jöjjön létre. De nem ez a lényeg, mert egy vágányon vagyunk, egy úton vagyunk, ami tulajdonképpen az emberi fajon 130 millió évvel vált le. És utána voltak kitérők, volt a Denisovai ember, majd talán, ha időnk engedi, meg érdekes, kitérünk rá, a Neandert völgyi ember, amelyik kihalt. Egy nagyon-nagyon okos ember volt egyébként, sokkal hosszabb ideig élt, 60 millió évig élt a Földön, ami egy hihetetlen nagy szám, tehát a Homo sapiens nem él olyan régen itt, és annak is van genetikai öröksége, ami bennünk van, de most menjünk vissza a fővonalra. Tehát mindig szerzünk valami variáns, szerzünk valami mutációt, na most sajnos ennek a nagyobbik hányada negatív betegség. Sok esetben halálos betegség. Na most, hát ezek a szegény emberek kiesnek a rostán. A fejlődés úgy jön létre, hogy egy kis hányada viszont pozitív. És mindig a pozitívat visszük olyan értelemben tovább, mert aki beteg, az kiesik a rostán. Ez nem egészen így van pontosan, de az elképzelhetőség kedvéért mondom ezt. És akkor ebből fakad az, hogy mindent vissza lehet nyomozni. Tehát ami az én DNS állományomban van, és akkor Kati, most mondom például, a szekvencia analízis, ami egy alapmódszer. Tehát, hogy megállapítsuk, hogy ez az abrakadabra, ATGC, stb. Hogy van valakiben. Mert azt a szekvenciát örököltük, és abba kell megtaláljuk azt az egy-kettő néhány eltérést, ami számunkra informatikus. Tehát még egyszer, én gyerekorvos voltam, én ott kezdtem, hogy mi az, ami a betegségekkel összefüggésbe lehet, mi az, ami a betegség irányába adhat felvilágosítást. És ez a paletta nőtt, folyamatosan nőtt, nemrég volt egy előadásom, mindig felszoktam készülni tisztességesen az előadásokra, megnéztem a legújabb adatokat, változatlanul egy nagyon-nagyon emelkedő fázisban van egyrészt az új betegségek megismerése, másrészt az új betegség okozó mutációk megismerése, és ez a tudományban egy nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi szakmánk ilyen, ha rájövünk menet közben valamire, hogy jaj, ezt tévedtünk, mert nem így van, akkor azt korrigáljuk. Na most ez úgy elsőre a hallgatóság csodálkozhat rajta, hogy nem vettétek észre. Kicsit bonyolítom a képet, mert van olyan variáns, ami látszólag összefügg egy betegséggel. Tehát ha valaki, mit tudom én, az ötös kromoszomáján itt és itt ezt a mutációt örökíti, az beteg lesz. Most elképzelhető, hogy ez így van, és akkor egyszer csak később kiderül, hogy haha, nem egészen. Csak akkor, hogyha a 8-as kromoszómán ez és ez és ez így van. Tehát opcionális, feltételekhez kötött. És ezek napról napra bővülnek ezek az információk, és napról napra a palettánk nő, és én azt mondom, hogy aki most kezdi a genetikát, az egy olyan csodálatos fejezetnek néz elébe. A számokat nem szeretik az orvosok se, a hallgatók se szeretik, de hadd mondjak néhány számot még itt a továbbiakba. Azt mondják, hogy körülbelül egy olyan 10 000 úgynevezett ritka betegségünk van. Ritka betegség, mondhatnék belőle példákat, egyet emelek csak ki, mondjuk a House sorozatot elég sokan nézték, ugye a House a cinizmusával elnevezett ott egy hölgyet, akinek Huntington betegsége van, 13-asnak, ugye hát a cinizmus benne van, rossz számot húztál. Ugye miről szól ez a Huntington betegség? Megörökítjük a szülőnktől a beteg gént, aki nem tud róla, hogy ő beteg. Nem tud róla, mert a fertilis korában, tehát a 20 éves korában teljesen egészséges, 100%-ban egészséges, Nobel-díjas lehet, 100 méteres futó, világbajnok, minden, tehát teljesen egész. És valamikor a 4. X után kezdődik a betegsége, viszont akkor 10 éven belül rapinon, teljesen leépül, szegények, mint zárt osztályon, maga tehetetlen emberként, gyakorlatilag emberi lény, én már nem is tudom, hogy mondható-e szegény, tehát semmi, senkit nem ismer fel, semmit, tehát egy biológiai lény tulajdonképpen, de a gén már továbbadta.
1: Igen, na most a tudomány által ezek a gének megtalálhatóak ebben a 20 éves állapotban, amikor ő még egészséges és nem tud róla?
2: Na most itt akartam ezt az egész fejezetet tovább mondani, hogy ezt már jól ismerjük, és ezt ki tudjuk mutatni. Tehát ez nálunk a rutin része. Sajnos ez is egy ilyen, úgy mondjuk, hogy founder mutation, ez valamikor 6-7 ezer évvel, jól hallják a számot, 6-7 ezer évvel ezelőtt keletkezett, azóta hurcolja az emberiség. Amint ha belegondolunk, teljesen érthető, még egyszer 20 éves koráig, teljesen tünetmentes, semmi baja nincsen. Elveszi a falu legszebb lányát, most beszéljünk 1815-ről, most csak hasonlítom egy számot, gyönyörű gyerekig születik, és mondjuk 40 éves korában elkezd butulni. Hát legyünk őszinték, akkor, tehát az volt az átlag életkor. Az, hogy szegény Józsi megbutult, meg szállta az ördög, meg mit tudom én, hát ezek teljesen idézőjelben normális voltak akkor, azokban az időkben. Ez most derült, most lett belőle probléma, mondjuk 1-2-3-5 évtizeddel ezelőtt. És hát a gén az megy tovább. És ugye a kérdésedre a válasz, hogy ki tudjuk szűrni, tehát meg tudjuk mondani, és ez egy nagyon komoly etikai dilemma. Minden országban már Európában rendelkezik úgynevezett genetikai törvénnyel, ahol ezeknek a sarokpontjait rögzítjük. Mindenkinek joga van a tudáshoz, és egy lényeges pont, mindenkinek joga van a nem tudáshoz. Tehát az megmondhatja az orvosának, hogy doktor úr, nem akarom tudni, hogy hordozak a betegséget.
1: De újszülötteknél van egy, illetve magzati korban van egy genetikai vizsgálat, ez kötelező?
2: Így van. Van szűrés, van kötelező szűrés. Most ez egy külön fejezet lenne, mert ezt a szűrés gyakorlatilag hatalmas mértékben ki lehetne terjeszteni. Van úgynevezett államilag finanszírozott szűrés, amiben benne vannak, na most ez egy konszenzus egyesség Európa szerte, meg talán az Egyesült Államokban, bár ott államonként más szabályzás is lehetséges, hogy azokat a betegségeket szűrjük, amellyel tudunk valamit csinálni. Most ha belegondolunk, ez is változik persze, egy Huntington nem akarunk szűrni, tehát a társadalom nem akarja azt tudni, hogy beteg leszek. Nem akarja azt tudni, hogy én hordozó leszek. De ez is változhat. Ez is változhat, tehát pár évvel ezelőtt, még például egy másik, egy súlyos izombetegség, a Duchent, azt nem szűrtük. Viszont ma már néhány variánsának van kezelése. Ezért elkezdtük szűrni. Tehát ez egy nagyon-nagyon változó, hogy azt én mit mondok ma, hogy van egy kedvenc diám, a Dyson Freeman, amerikai publicista mondta egy előadása előtt, hogy kolléga urak, én most elmondok önöknek 50 percben,

0: ritka formájára, és megállítja a növekedést. Ugye ez furcsán csenghet, de hát ez hatalmas nagy előrelépés, megállítjuk a tumort. Az azt jelenti, hogy kis túlzással 100 éves koráig élhet, folytathatja azt a tevékenységét, gyakorlatilag zavartalanul, a tumora nem nő tovább, a tumora nem öli meg. Tehát ezek hatalmas nagy előrelépések, hogyha belegondolunk, már az is önmagában, hogy megállítja a folyamatot.
1: A genetika fantasztikus tudományáról beszélgetünk Meleg Béla professzor úrral, aki a Pécsi Genetikai Intézetnek az igazgatója, vezetője, nemzetközi hírű tudós, aki világszerte előadásokat tart a témában. De most lépjünk tovább, mert hát az idő nem mindig van velünk, hiszen a genetika tudománya más területeken is nagyon-nagyon hasznosan működik, például a populáció genetikája. Miről van itt szó?
0: Így van. Most ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát az ember, az emberi psziché. Ugye engem is személy szerint érdekel az, hogy a családom honnan származik, holott tudom, hogy egy nagyon összetett családfám van, mert az édesanyám Kun vonal, édesapám Székely vonal, és az embereket ez érdekli. Ismét a hallgatóság nem szereti a számokat, de hogy érzékeltessem, főleg Amerikában, Európában is van néhány vállalatok, cégek jöttek létre, amelyek ezt célozzák meg. Ugye az örökítő anyag, a DNS, az kinyerhető például a közönséges nyálból. Hát ezt valamennyien tudjuk, hiszen hát így buknak le bűnözők például. Tehát ezek a cégek küldenek egy kis dobozkát, hogyha megkapják.
1: Most már lehet borítékba is küldeni anyagot, tehát ez egy üzlet is lett tulajdonképpen.
0: Na, ezt akarom kihozni. Aha. Ez tavaly 5 milliárd amerikai dolláros üzlet volt.
1: Azt a minden.
0: Hát ez hatalmas nagy szám, és az előjelzés szerint 10 év múlvára 30 milliárdos üzlet lesz. Tehát érdekli. Most mondok egy számot, hogy az alapcsomag az egy ilyen cégnél, az kb. 50 dollár. Hát Amerikában az mennyi lehet most? 18 ezer forint, 15 ezer forint. Ez egy amerikai háztartásban nem összeg. Tehát a hétvégi bevásárlás ennek a tízszerese, vagy talán többszöröse. Hát egyszerűen érdeklődik, és akkor elküldi a borítékba az ő nyálát, abból izolálják a DNS, és fölállítják neki azt, hogy te, barátom, ennyi százalékba innen származol, annyi százalékba innen származol, stb. És ez érdekli. És ugyanebben a csomagban, hát ezt a törvény sok országban szabályozza, még bizonyos betegségekre is adhatnak felvilágosítást. Még egyszer, ez nem mindenütt, mert ez sok országban a törvény tiltja.
1: De igen, például, hát azért sok etikai kérdés felmerül az egész történettel kapcsolatban.
0: Hogy nem, most nem akarom mellékvágányra vinni a beszélgetést, elejében volt ilyen, hogy szabad volt. Tehát elküldte a nyálat, és azon kívül, hogy megkapta a csomagba, hogy te mit, Írországból származol, 20%-ba, ennyi százalékba, innen, stb. De úgy mellesleg itt kaptál egy listát is, hogy ennyi százalékba Parkinsonod lesz, annyi százalék, sőt 99,9%, mert van, hogy teljesen meg tudják mondani. Az, hogy ilyen és ilyen nagyon komoly betegség, Alzheimered lesz például. És akkor mondjuk az Alzheimer volt a példa, úgyhogy rögtön azt felvették a kínai sarlatán céggel a kapcsolatot, amelyik 3000 dollárért a csodaterápiát rendelkezésre bocsátotta, ami természetesen teljesen hatástalan volt. Na, ekkor léptek be az állami szabályzások, hogy ezeket leállították, hogy nem. Aki megkapja egyszer ezt egy ilyen negatív diagnózist valahonnan, vagy negatív leletet, sajnos annak már annyira bele lesz téve a bogára, fülébe, hogy onnan nagyon nehéz kiszedni.
1: Mindent kihasznál.
0: Tehát ő azt mondja, drága doktor úr, maga azért mondja, hogy szépítse a helyzetet, de én tudom, hát itt az írás róla. És nem, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, ezért szabályozták.
1: A harmadik vonulat, amire rá szeretnék térni, hogy hogyan vesz részt a genetika a régészetben. Hiszen meséltél nekünk az egyik találkozónkon egy olyan történetet, hogy a Mátyás templomban te vizsgálódtál. Mesélj nekünk erről, mert ez azóta is motoszkál a fejemben.
0: Igen, hát ez még a Kásler Miklós, akivel jó viszonyban voltam, vont be, mint genetikus, tehát a harmadik Béla királyunk, aki én szerintem kicsit a történelem oktatásunk hiánya, az egyik legnagyobb magyar királyunk volt. Az a harmadik Béla a bizánci udvarban nőtt fel, úgy volt, hogy ő lesz a bizánci trónörökös. És meggyőződésem, hogy ha ő a bizánci trónörökös, ő nem hanyagolja el a hadsereget, hanem előrelátó,

0: és akkor ma Isztambul, nem Isztambul, de hát visszaforgatni kereket nem lehet. Tehát a bizánci császárnak lett utódja, vitatják, hogy ő az apuka, nem mindegy, ez most mégképp ne menjünk bele, és ezért ő csak magyar király lett. Viszont ne felejtsük el, hogy akkor az a magyar királyság Európa egyik leghatalmasabb ország volt. Tehát az összes paramétert, amit nézünk, a hadsereg nagysága, az éves bevétel, a hőbérurak száma, stb. Stb. Franciaországgal vetekedett. Tehát az európai egyik legnagyobb állam volt. Hát a harmadik Béla projektnek ez volt a lényege, hogy megnyitottuk, ugye ő a Mátyás templomban van elhelyezve, akkori, akivel meghalt felesége, több felesége is volt, Antiókiai Anna, aki külön történet egyébként, az Antiókiai, az édesapja, az egy nagyon véres kezű, hogy úgy mondjam, keresztes lovag volt, őt is vizsgáltuk, de most őt hagyjuk. Tehát harmadik Béla, és mi adott erre lehetőséget? Az előbb mondtam ezt a technikát, a szekvenálást. És egy nagyon érdekes egybeesés. Tehát a szekvenálás az úgy történik valakinek a DNS-ét, hogy idézőjelben mi törjük össze darabokra. Tehát elküldjük, izoláljuk, levesszük a betegből, teljesen mindegy, hogy hogy, és összetörjük megadott darabokra. És most jön a teremtés csodás ajándéka. Hát ugyanezt történik évtizedek, évszázadok alatt, hogyha valamit csak ott hagyok a szobahőmérsékleten. Úgyhogy az ő csontjába, ami benne volt DNS-e, az, hogyha kinyerjük, az tökéletes szekvenálásra. Tehát az ő adottságait. Például én tudom, hogy harmadik Béla tudta inni a tejet, mert tudta emészteni. Azt tehát az ő génjeibe ez benne volt, ezt mi nem közöltük.
1: Nem volt laktózérzékeny még?
0: Nem volt laktózérzékeny, ezt mind mi ki tudjuk olvasni a génjeibe. Tudjuk azt, hogy szőke volt. Ami meglepő, ugye, de tudnunk kell róla, hogy neki két ugye, politikai ház, az Árpád ház Etelközig belülről házasodott, Etelköz után kezdték a politikai házasságokat, és ő neki két felmenője is viking. Hát ebből fakad az, hogy akkor, amikor az átlag magyarkák olyan 1,50 és 1,60 között voltak, harmadik Béla 187 centi volt, hát mindenki látta, ó, ott jön a király, ugye? Igen. Aki még mindennek a tetejében egy hatalmas nagy izmos ember volt, és szőke haja volt, tehát annyi eltérés volt. Ez is vikinges vonás, ezért emeltem ki ezt is szándékosan. És akkor itt jön a slusszpoén, ugye, hogy tehát ugyanaz az elv, és ugye a populáció genetika, az Y-kromoszómát a férfiak mindig az édesapjuktól örökítik. Y nem kötődik betegséghez, hál' Istennek, tehát nem ismerünk olyan betegséget, amelyik legalábbis örökletes betegséget, amelyeket átörökíthetnénk, tehát az Y-on mindig csak variánsokat örökítünk. Ebből fakad az, hogy vissza lehet követni, hogy az adott illető honnan származik a térképről. Ugye, és ezt tudjuk, most nem szabad azt a következtetést levonni, hogy ez a teljes magyarságra vonatkozik, mert azt tudjuk, hogy szövetséges törzsek voltak, tehát több helyről. Tehát akkor úgy ment az élet, hogy ha te a barátom akarsz lenni, akkor te a szövetséges törzshöz tartozol. Ha nem, akkor ilyen muhipuszta is leölünk benneteket. Ha behódolsz, na, kicsit ugráltam az akkori történelemben, de hát ugye a szövetséges törzsek, és ők Üzbegisztán, Észak-Afganisztán, tehát azokon a területeken terjedt el ez az Y haplotípus, ami az Árpád házban volt, ez az R1, A1, Z21, stb. 8 tagig megvan, nem tudom már fejből, ami szégyellek, mert valószínűleg ennyi tisztelettel kéne tartoznom a király felé, hogy megjegyeztem, de nem emlékszem már rá pontosan. Tehát így van, tehát ez egy populáció genetika, nem csak csontokkal csináljuk, ez csontokkal is lehet, hanem tehát ugyanezek idézőjelben a játékszabályok érvényesek bárkire, ahogy említettem, mai élő ember is el tudja küldeni. Van egy projektünk, ami fut, a székelység. A székelység eredete, hogy hát engem személy szerint a családi dolgok miatt, de például csinálunk, ez egy teljesen új, most dolgozunk rajta éppen, a Schwab projekt, Donau Schwaben. Ugye Európa tanítómesterei. Ez egyszerűen tény, és ezt nem szabad szőnyeg alá söpörni. Tehát tatárjárás után is, amikor az országban alig voltak, mi hívtuk ide őket, az akkori király hívta őket ide, és egészen biztos, hogy az ország fejlődésének hatalmas előnye lett. És ugye, ahogy az általában szokásos, a magyarság is, amikor érkezett, hogy a történelemkönyvekben nem azt látjuk, hogy ide érkeztek a Kárpát-medencébe, és mindenkit legyilkoltak. Nem. Ez erről szó sincs. Tehát békésen letelepedtek, és hosszú ideig nem volt keveredés. Egymás mellett éltek különböző népcsoportok. A népcsoportok nem azért haltak ki akkor, szarmaták például, mondok egyet, mert meggyilkolták őket, hanem mert ők maguk rossz politikát választottak, és előbb-utóbb vagy kihaltak, vagy kényszerültek arra, hogy beolvadjanak. Tehát kis buta hasonlattal oda ment, hogy drága barátom, szeretnék veled dolgozni, mert hát kevesen is vagyunk már. Tehát el lehet képzelni az élet, ugye nyilván meg az ösztönök ráviszik erre az embert. És ugye ugyanez áll a németségre is, hogy eljöttek, több hullámba jöttek Magyarországra, és különböző helyeken telepedtek le, és például most is ezen a tanulmányon, amin dolgozok, van egy borsodi város, hogy ne említsem még egyelőre a nevét, illetve település tulajdonképpen, ahol svábok éltek, és teljesen más eredetük van, mint például több alföldi svábságnak. Ők maguk mondták azt, hogy kicsit hihetetlenül fogadtam, hogy frank birodalomhoz tartozó, meg ez a legenda, őnekik nincs írott történelmük. Van ezzel
1: de
0: szemben?
1: De szájhagyományban ők ezek szájhagyomány... a nemzetiségiek nagyon őrzik ezeket a történeteket.
0: Na most nagyon-nagyon-nagyon fontos pontra tapintották, Kati. Például szájhagyomány. Ugye amikor a harmadik Bélának a csontja megvolt, az egy hatalmas nagy fölvilágosodás, ugye, mert egyszer csak a magyar történelem könyvekben megjelent ez a finnugor magyar rokonság, ami teljesen légből kapott. Semmi rokonságunk nincs a finnekkel. Ráadásul a finnek nem is homogén, ugye egy picike kis nemzet, talán vannak ma 5-6 millió, nem tudom a
1: pontos számot. Na hát, ha ezt egy genetikus mondja, akkor ez így van. Ez biztos, hogy így van.
0: Tehát egy pici nemzet, és ők két géncsoportra, északon a lappok, akik teljesen elkülönülnek egy országon belül, és délen a másik, ugye hát a Sztálin eléggé csúnyán megharapta őket, Karéliát elcsatolta mindenféle ürügyekkel, de ez nem politikai műsor, ne erről beszéljünk. Tehát ő nekik, mi attól függetlenül, hogy egy pár asztallal odébb, ha valaki finnül beszél, akkor az, ha úgy véletjük, hogy lehet, hogy magyarul beszél, ezen kívül nincs semmiféle rokonságunk. Mondakörre visszatérve. Hát ott volt a mondakörünkben hunor magyar két dalia. Hát ott van a fehér meg a fekete lovas. Igen. Hát az Y-kromoszóma, ez egy tökéletes evidencia volt. Úgy van, tehát a hunokkal voltunk mi, ha nem is biztos, hogy rokonságban, de egymás mellett éltünk, az egészen biztos.
1: Órák hosszat lehetne hallgatni. Nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek még ismeretlen ez a történet. Vajon a világ tudósai mennyire zártak össze ebben a tudományágban? Szóval napi kapcsolatban vagytok-e, vannak-e rivalizálások? Hogy történik? Hiszen egy olyan fontos tudományágról van szó, ami most biztos, hogy nem kis túlzás, azt mondom, hogy az emberiség túlélésének a kulcsa.
0: Ez egészen biztos, hogy így van, és a válasz az nem egyszerű, mert napi kapcsolatban vagyok.
1: Ugye milyen nekem... okos lettem, hogy hallgatlak?
0: Ennyi idő elég volt a genetikában. Tehát napi kapcsolatban állunk nekem is. Hát David Reich az egyik vezető amerikai tudós, akivel különböző projekteket csinálunk a mai napig. Ugyanakkor van kompetíció, hát nyilvánvalóan sikerorientált világ, pályázati pénzek elnyerése szempontjából, és van még egy pont, ami hát üzlet, ugye? Tehát maga ez a populációgenetikai vizsgálat, ahogy említettem, hatalmas nagy üzlet, és még egy poén jön, a genetikai betegségek kezelése, terápiája. Ez egy teljesen külön fejezet, a hallgatóság nagy valószínűség hallott róla, hogy ma már génterápiák közül van olyan, például ez a gerincvelői sorvadásos betegség, $1 millió fölött van az éves kezelés. Tehát hihetetlen nagy üzlet. Hihetetlen nagy üzlet, ebből fakad az, hogy titkolódzás van. Tehát ha valaki rájön valamire, hogy ez itt és itt használható, érthetően megpróbálja levédeni. Na most általában a törvények úgy vannak megalkotva, hogy azt nem tudom levédeni, amit a természet csinált. Ugye az a természet terméke, de a felfedezés, hogy milyen terápiát építek rá, azt már le tudom védeni. És miután nem véletlen, hogy $1 millió, most ne így a hallgató, hogy ezek hasraütéses számok. Ugye az Egyesült Államokban, ez már a 30-as években, ugye a világválság után jött létre egy hivatal, ahol megmondják azt, hogy barátom, te ezt ennyiért adhatod, többé nem. Nem mondhatja azt, hogy csak nekem van kenyerem, és holnaptól $1000 kilója. Nem. Ez akkor buksz rajta, de akkor se adhatod többé. Tehát mindent alá kell támasztani adatokkal. Ennyibe került a fejlesztés, ennyi munkaórát, ennyi ezt, pénzt, stb. Tettem bele, ezért ennyiért szeretném adni. És hogyha ezt jóvá hagyják, akkor adhatja annyiért. Tehát a lényeg az, hogy ezek a fejlesztések tényleg iszonyatos pénzekbe kerülnek, és nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy haszonnak kell lenni a gyógyszeriparban, ugyanis időnként vannak kártérítések, amit ő neki ki kell tudni fizetni. És ez így van jól, ha belegondolunk, sokkal nagyobb baj lenne, hogy kárt csinál, és sajnos nem tudom kifizetni, mert nincsen pénzem.
1: Ebben a történetben mi magyarok hol vagyunk? Meleg Béla genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora is. Hol vagyunk ebben a történetben mi magyarok?
0: Hát azt hiszem, hogy itt a...
1: Mert kellő, itt azért az innováció, meg a támogatás, az biztos,
0: kellő
1: hogy nagyon...
0: szerénység, az sosem hátrányos. Én azt hiszem, hogy és ebben semmi amerikamánia nincsen, de az amerikai tudomány vezet magason. Tehát én rendszeresen eljárok a Amerikai Humángenetikai Társaság éves ülésére, és mindig megdöbbenten látom, hogy megint mekkorát ugrottak. Most a jövő héten megyek az Európai Humángenetikai Társaság ülésére, mert nem hagyjuk ki. Tehát Európa is rendkívüli módon fejlődik, de azt kell mondjam, hogy a prioritás az messze az amerikaiaké. Tehát az ő szisztémájuk olyan, nem tudnék rájönni, hogy miért, de az ő szisztémájuk sokkal progresszívebb, és ezért sokkal jobban haladnak, mint Európa.
1: Végig hallgatva ezt a beszélgetést, én nekem az a gondolatom támad, hogy ez az a tudományág, amire szoktuk mondani, hogy igen, itt az elmélet, de hozzuk le a földre. Na hát ez az a tudományág, amit legjobban le lehet hozni a gyakorlatba.
0: Így van, ezt csinálják is, tehát még egyszer türelmetlenek vagyunk, mert az ember türelmetlen alapvetően. De hogyha listaszerűen fölállítanánk azt, hogy mennyi ritka betegséget ismertünk meg, tehát még egyszer a Human Genome Project, tehát a Human Genome feltérképezése az egy kerek szám, 2000. Ugye hát akkor a Carter volt az amerikai elnök, a Blair, az angol és nagy ünnepélyes keretek között. 2000 júniusában.
1: Igen, akkor térképezték fel akkor, az ember teljes genomját.
0: Így van, ez, akkor közölték, az az év szám. Így van, akkor közölték, akkor tették publikussá. Igen. Tehát attól kezdve érhető el mindenki számára, kutatók számára. Tehát 26 év tulajdonképpen, ami a nagyon modern fejezet. Hát ha megnézzük, ezrével állnak rendelkezésre terápiák. Akkor a ritka betegségekből, aminek a száma, azt mondják, körülbelül 10 000, szerintem kicsit több van. 10 000, most gondoljunk bele, ezt nincs ember, aki fejbe tudja tartani. És itt jön egy következő kulcsszó, ami szerint egy következő riport vagy beszélgetés témája lehet, az AI, az Artificial Intelligence. Tehát az fogja ezt az egészet majd perfektuálni. Tehát akkoriban ismeretlen volt, most körülbelül az 1/3-át ismerjük a ritka betegségeknek, és annak a 10%-ának van terápiája. Ugye még egyszer türelmetlenek vagyunk, de gondoljunk bele, mert ugye akinek a betegséget nem tudjuk meggyógyítani, az türelmetlen. Aki meg van számolva az ideje, ez teljesen érthető emberi reakció. Egészen biztos, hogy én is így viselkednék. De a tények maradnak. Tehát akkora hatalmas nagy a fejlődés, hogy hatalmas.
1: Egy dolgot nem érintettünk még, de nem biztos, hogy ez túlságosan ideillik, a klónozás.
0: Klónozás.
1: Hát igen, ez az, ennek aztán kicsit... volt, fehéret, feketét, mindent kapott az a szegény Borika, akit klónoztak.
0: Igen.
1: Hogy hívták őt, már elfelejtettem?
0: Dolly. Arról kicsit úgy mellékvágányra került, pont azért, mert egyéb irányok. Tehát később nem csak azt klónoztak, hanem tehenet is klónoztak például. Japánok megcsinálták azt, hogy pohár tejből, abban a tehén sejtjeiben nem vannak, tehenet klónoztak.
1: Döbbenet.
0: Tehát döbbenetes dolgokat csináltunk. Az én személyes véleményem szerint valahol Kínában már megszületett az első klónozott ember. A kínai törvénykezés, mint tudjuk, az olyan, amilyen. Tehát én emlékszem rá, amikor a kínai paraszt megtalálta 20 évvel ezelőtt a agyakkaton a fejét, amikor még semmit nem tudtunk, hogy van ez az agyakhadsereg, és eladta egy amerikainak, halálra ítélték. Igaz, hogy nem volt ilyen törvény, tehát tohalára ítélték, Kínába szabad. Amikor az első ilyen módosítások megtörténtek, az a kínai tudóst először piedesztára emelték, majd börtönbüntetést kapott. Tehát ott meg is csinálják, meg nem is csinálják, de ettől függetlenül a kínai tudomány is egy nagyon progresszív tudomány. Van, amit nem hoznak nyilvánosságra, és azért merem ezt mondani, mert ők olyan kicsit törvénytisztelők, meg kicsit törvény nem tisztelők is. Tehát elég sok mindent megengednek maguknak.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagy-nagy érdeklődéssel hallgattam, és gondolom a hallgatók is, és hát aki nem hallott minket az elejétől fogva, Meleg Bile professzort, egykori földesista öregdiákot hallottuk, a genetika professzorát. Mit kell kívánnom a tudományák szempontjából?
0: Nem tudom. Látod, megfogtál, nem tudom. Hát én azt kívánom neked, hogy prosperáljon a rádió.
1: Mi meg azt kívánjuk éveket. Magunknak, hogy minél gyorsabban kutassátok a géneket, hogy ez pedig a mi érdekeinket szolgálja.
0: Ez az emberiség jó felfogott érdeke, hogy kicsit több pénzt tegyenek bele, és haladjon a szekér jobban. Ez az emberiség jó felfogott érdeke szerintem.
1: Köszönöm szépen, Meleg Bélát hallottuk, megint eldicsekszem, hogy osztálytársak voltunk a földesben, és gondolom azért ez a fészek, ez jó indulás volt neked is.
0: Nekem tökéletes, és nagyon köszönöm a meghívást, megtiszteltetés.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hűtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását egy újabb kidolgozásáig az a törvényjavaslat, amelyet a Tisza frakció két képviselője nyújtott be a parlamentnek, és amelyet a képviselők kedden kezdtek tárgyalni. Az egyik előterjesztő, Kaproncai Balázs, a pedagógus szakma egyik régi vágyának nevezte az előterjesztést. Szerinte az előző kormány egy olyan rendszert erőltetett a szakmára, amely nem felelt meg a korszerű, fejlesztő szemléletű értékelésre. Rendszerekkel szemben támasztott szakmai elvárásoknak. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter indokoltnak nevezte a 2024-ben hatályba lépett teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, mivel szerinte a körül már hosszú ideje feszültségek vannak, az túlzott adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem biztosít valódi szakmai visszacsatolást. Lannert Judit azt mondta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, miután beépültek a bérbe. Szólt arról is, a felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. A miniszter ugyanakkor közölte azt is, meggyőződése, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Hosszú távra szóló, kihívásokat azonosító és javaslatokat tartalmazó stratégiát hirdettek meg a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének ifjú gazdái, jelentették be az érdekképviselet vezetői Budapesten. Jakab István magosz elnök hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság jövőjét a fiatal gazdáknak kell formálniuk másokkal szövetségben, magas szintű tudással és elhivatottsággal. Észrevételeiket a magosz a saját stratégiájának megalkotásakor figyelembe fogja venni, tette hozzá. Nagyné Legény Ildikó, a magosz gazdasszony tagozatának elnöke kiemelte, hogy a 10 pontból álló stratégia alapja a gazdálkodói tapasztalat és közös gondolkodás. A javaslatok között szerepel a piacvédelem és az egységes, kötelező eredetjelölés bevezetése, a kisebb gazdálkodóknak kedvezne a rövid ellátási láncok ösztönzése, a termelői-fogyasztói kapcsolatok erősítése, a kiegyenlítettebb jövedelemelosztás a termelők, a feldolgozók és a kereskedők között. Derták Gábor tagozatvezető szerint olyan kiszámítható jövőképre van szükség, amely biztosítja a gazdálkodás lehetőségét a jövő nemzedékei számára. Az ifjú gazdák észrevételeit és javaslatait elküldik az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumnak is. A stratégiát a magosz honlapján teszik közzé. A dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, a termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem, mondta Búza László, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium államtitkára, az egyik nagy áruházlánccal közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon 10 éven belül egyebek mellett egészségesebb és boldogabb emberek éljenek, amit ehhez az élelmiszer gazdaság oldaláról hozzá kell tenni, azaz agrártárca feladata. Búza László felhívta a figyelmet az egészséges magyar gyümölcsök fogyasztásának fontosságára is. Szlavikovics Zita, az áruházlánc igazgatóságának elnöke felidézte, hogy a cég magyarországi beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, az eladott mennyiség 2018 óta meg háromszorozódott. A nemzetközi piacokra tavaly több mint 11 000 tonna magyar görögdinnyét juttatott el az áruházlánc. Az olasz parlament megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, amely fejenként több mint 600 eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek. Az intézkedés a 2026 és 28 közötti időszakban anyagi támogatást biztosít azok számára, akik az Európai Unión kívüli külföldi állampolgároknak segítséget nyújtanak az úgynevezett önkéntes hazatérési programhoz való csatlakozásban. Gyakorlatban ez a származási országba való visszatérési kérelem benyújtását jelenti, és az azzal kapcsolatos adminisztratív eljárásban való segítségnyújtást. A belügyi tárca adatai szerint január 1-től több mint 12.700 migráns érkezett Olaszországba, a tavaly ugyanilyenkor regisztrált több mint 27.000-hez képest. Tavaly Olaszországból valamivel több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további csaknem 700-an az önkéntes hazatérést választották. Kiutasítás esetén egyébként a személy hazaszállítása több mint 3600 euróba kerül az olasz államnak.
0: Az időjárásról.
2: Ma napos felhős idő várható, azonban helyenként, főleg hazánk keleti felén, erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Május 25-én, pünköst hétfőn ismét közösen ünnepeltek a bükserci, cseréfalui és noszvai református gyülekezetek, ezúttal Noszvajon a gazdaház udvarán találkoztak. Erre a napra, erre az alkalomra tekintünk vissza az előttünk álló órában. Gavruca Nagy Emese, a cseréfalui református egyházközség lelkipásztora, Anda Tibor, a noszvai református egyházközség lelkipásztora, és Ferenc József, a bükserci református egyházközség lelkipásztora segítségével. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn ismét közösen ünnepeltek a cserépfalui bükzsérci noszvai gyülekezet tagjai, ezúttal Noszvajon. Ennek az alkalomnak a részleteiről beszélgetünk a következő percekben. Gavruca Nagy Emessét, a cserépfalui református egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, áldásbékesség.
2: Áldásbékesség, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy ugye nem első alkalommal találkoztak a gyülekezet tagjai. Miben látja az ilyen közösségi alkalmaknak, az ilyen találkozásoknak a lényegét?
2: Valóban negyedik alkalommal, illetve hát ötödik alkalommal találkozunk. Az elsőt azt a noszvai gyülekezet szervezte, és mi a másodiktól kapcsolódtunk be Bükzsérccel közösen. Talán itt előre lépnék, hogy miből indult ez a közös alkalom. Eléggé a múltba vész, de valahogy kialakult egy közös ég, közösség nevű lelkészi kiskör így a három gyülekezetben, négyünk között. És hát időnként találkoztunk, beszélgettünk, együtt ebédeltünk, próbáltuk egymást támogatni éppen abban, amiben voltunk vagy vagyunk. Ez most is működik. Tehát ez a kör alapozta meg azt, hogy aztán megszületett az a vágy, hogy a gyülekezetek is találkozzanak. Tehát ez a közös ég, közösség csoportunk, vagy kapcsolódásunk alapozta meg azt, hogy együtt a három gyülekezet találkozzon. Ugye a pünkösd az az ünnepünk, ami nagyon nagy jelentőségű, de mégis valahogy elsikkad az egyházi évünkben is, és pünkösd másodnapját találtuk legalkalmasabbnak arra, hogy erre a találkozásra Isten lelke által vezetve együtt legyen ez a három gyülekezet szabadtéren, hiszen nyílik ilyenkor a természet, és mindenki már vágyik erre a fajta szabadságra is, és ez az első perctől kezdve nagyon jó visszhangra talált a gyülekezetekben. Olyanok is eljöttek, akik amúgy ritkábban jönnek el Isten tiszteleti alkalmakra, de így családostól, kisgyerekekkel, a szabadtéren könnyebben mozogva be tudtak kapcsolódni ezekbe az alkalmakba. Az elsődleges lényege a találkozás. Elsősorban Istennel, és nem utolsó sorban egymással, közösségben. És úgy néznek ki ezek a találkozók, hogy közösen ráhangolódunk, zenéléssel indul, a gyülekezetekben vannak zenekarok, főleg ugye Noszvajon, nálunk is van egy kisebb énekes csapat, és akkor próbáljuk felvezetni ezeket az alkalmakat, aztán valamelyikünk tart egy rövid áhítatott igehirdetést, és ezt követően pedig hívunk egy bizonyságtevőt, előadást tart valaki, és ezt követően, az előadást követően, vagy a bizonyságtételt követően pedig egy szeretett vendégséget szervezünk a három gyülekezet részvételével, két gyülekezet főz, és egy gyülekezet pedig a süteményeket, a vendéglátó gyülekezet süteményeket hoz, és hát általában ilyen 150-200 főre készül ilyenkor az ebéd.
1: Megvan akkor már ennek a rendszere, hogy mindig más helyszínen, más gyülekezet lelkésze végzi az ige hirdetés szolgálatát, hogy itt az évek folyamán vannak állandó, ismétlődő részei az alkalomnak, de mégis picit más mindig?
2: Igen, tehát a keret az hasonló vagy ugyanaz, és ebben a keretben forognak a szolgálattevők. Próbáljuk elosztani igazságosan és úgy, hogy mindenki közel egyforma terhelésben részesüljön. Tehát van, aki a szervezés, a helyi szervezési feladatokat látja el, akkor ő magában az aktuális szolgálatban talán kevesebbet vesz részt. Akik vendégként érkeznek, akkor ők hozzák esetleg az igehirdetés szolgálatát, vagy a meghívottal való egyeztetést, vagy a pályázat lebonyolítását. Tehát megpróbáljuk elosztani egymás között a feladatokat. Az egyházkerület néhány éve felkínált azt a lehetőséget, hogy ilyen közös gyülekezeti alkalmakat támogat, és ezt igénybe vesszük, ezt a lehetőséget erre az alkalomra.
1: Akkor picit részletesebben, hogyha az idei alkalomról szólunk, akkor a cserépfalui gyülekezet hogy készült a 2026-os találkozásra, és hogyan élték meg?
2: Már várják a gyülekezet tagjai. Mi az idén főztünk, vagy az idén is, és hát így általában így kialakult, hogy töltött káposztával vendégelik meg a jelenlevőket, megvan már a kis csapat, akik előző nap már elkészítik a töltött káposztát, és akkor már készen üsttel viszik a helyszínre. Az idén is nagyon jól sikerült ez az étel, és körülbelül olyan 40-50 fő, nem tudom pontosan, 40-50 fővel mentünk az idén. Általában azt látjuk, hogy akik helyiek, ők vannak ugye többen, ott azért jobban megmozdul a gyülekezet, akár perifériáján lévő tagok közül is többen. Akik utaznak, azok már nehezebben indulnak el, tehát ott, akik már voltak, azok szívesen jönnek, de így is nagyon-nagyon szép számban voltunk, és hát persze nem csak a szám számít, hanem az, hogy milyen hangulatban és milyen lelkülettel vagyunk ott, és azt tudom mondani, hogy ez az idei is egy nagyon-nagyon jó hangulatú találkozás volt.
1: Lelkiekben mivel gazdagodtak, esetleg az azóta eltelt idő alatt érkeztek-e visszajelzések, megbeszélték-e az ott hallottakat a gyülekezete tagjaival?
2: Az alkalmat követően az itteni a cserépfalui gyülekezeti alkalmainkon előjöttek az ott hallottak. Ugye ahol a lélek, ott a szabadság, ez volt a tematika, illetve a szenvedélybetegségről volt szó az előadásban, Ferenczi Borbála előadásában, és azért ezek dolgoztak az emberekben, azt láttam így utólag is, és volt, ami megérintette a hallgatókat, volt, amivel esetleg nem is értettek egyet, vagy másképpen látták, és jó volt elindulni egy-egy ilyen beszélgetésben.
1: Akkor gondolatokat ébresztettek az ott hallottak, ahogy hallottuk is Ferenczi Borbála, addiktológus konzultáns volt ugye az előadó. Ez egy olyan téma, amiről valamilyen minőségben esetleg mindenkinek van tapasztalata, még ha ugye nem is saját életéből, de a környezetében esetleg találkozott olyannal, akit érinthet ennek bármelyik eleme.
2: Igen, azért is került sor az ő meghívására, mert azt érzékeljük, hogy nagyon égető ez a kérdés. Az addikciók kérdése a mai társadalomban, akár a gyülekezeteinkben, a gyülekezeti tagok is érintettek, vagy saját maguk, vagy családjuk révén. És szerettünk volna mutatni egy utat, felmutatni egyáltalán azt, hogy lehet erről beszélni, sőt szükséges erről beszélni, hogy ne maradjanak magukra az emberek ezzel a nem könnyű témával. És az is fontos volt, és az előadásból is kijött, hogy nagyon fontos a spirituális háttér, de van egy pont ebben a történetben, amikor nem elég, amikor szakemberre van az embernek szüksége, és szerettük volna ebben is bátorítani esetleges érintetteket vagy családtagokat, hogy merjenek segítséget kérni. Ferenczi Borbála beszélt többféle függőségről, szenvedélybetegségről. Ugye mindannyiunknak talán az alkoholizmus az, ami először beugrik, de hogy a mai világban nagyon-nagyon sokféle addiktív helyzet áll elő, és természetesen nem tudtunk belemenni mindenbe, de ugye a drogok, az internetes világból beszüremlő dolgokkal kapcsolatos addikciók, akár a szerencsejáték, a telefon, és nagyon sok minden van, amin el kell gondolkodnunk sokszor, hogy hol tartok én már ebben. És természetesen egy ilyen előadás kereteiben nem lehetett mindenre válaszolni, és minden kaput kinyitni. Talán inkább csak a figyelemfelkeltés lehetett a cél, és én úgy hiszem, hogy azért ezt el is érte az előadás, hiszen utána felajánlotta, hogyha valaki szeretne vele négy szem közt beszélni, akkor megteheti, és néhányan láttam, hogy oda mentek, beszélgettek vele.
1: Ennek az alkalomnak a során hogy lehet megfogalmazni azt, miben érezték leginkább Isten jelenlétét, illetve hogyha néhány személyes gondolatot is megoszt velünk, hogy az ön számára, mint református lelkipásztornak mit adott ez a találkozás, az ott hallottak?
2: Én ezt a mostani alkalmat nagyon békességesen éltem meg. Annyira jól előkészítették a noszfaiak, annyira jó volt a helyszín. Annyira azt éreztem, hogy Isten jelen van közöttünk. Minden egyes alkalommal úgy indulunk el a négy lelki pásztor, hogy egymás kezét megfogva imádkozunk ezért az alkalomért, ugye az indulás előtt. és ez az alap, ez nagyon áldásosan érezteti a hatását az egész alkalom folyamán. Nekem nagyon-nagyon ilyen isten élmény állapotot hozott ez a mostani alkalom. Végig éreztem, hogy előttünk jár, és készíti számunkra az utat. Talán ezt tudnám így az egész is, mint amit ajándékba kaptam ezen az alkalmon elmondani.
1: És ugye még egy gondolat itt beszélgetésünk végén, három gyülekezetről, és ugye négy lelkipásztorról hallhattunk itt az iménti válaszaiban is. Ugye ön a Cserépfalui Református Egyházközség lelkipásztora, Bükzsercen nagytiszteletű Ferenc József lelkipásztor úr szolgál, Noszvajon pedig Anda Tibor nagytiszteletű úr és felesége Anda Judit nagytiszteletű asszony, és úgy gondolom, hogy itt a válaszaiból is, illetve korábbi interjúk során is már az a mindennapokban is megjelenő szeretett kapcsolat, amelyről itt a lelkipásztorok és a gyülekezet tagjai közti kapcsolódásokról is hallhattunk, ez jelen van. Nem csak ezeken a napokon, hanem számíthatnak egymásra, hogy hallhattuk az év mindennapján.
2: Igen, igyekszünk egymás számára elérhetőnek lenni, akár lelkészként, akár emberként, barátként, és a gyülekezeti tagok között is ez működik. Hál' Istennek!
1: Köszönöm szépen Gavruca Nagyemesének, a Cserépfalui Református Egyházközség lelkipásztorának a beszámolót, a beszélgetést. Áldás békesség!
2: Áldás békesség!

jól tudom, hogy a csonttörés nem fáj az első napon. Zobogány felelt a kérdésemre. Hogy mink minek ítéljük a harcot? Kell az öcsém. Ha nem kellene, nem volna. A rosszra mondod-e, uram, hogy kell? A pap vállat vont. Mi a rossz? A jónak az anyja. Minden, ami jó a világon, valami rosszból születik. Ha a keresztény hitet valljuk, bele kell szórnunk a Tiszába minden fegyverünket. S ha ma beleszórjuk, holnap kiirtják a hun népet. Maguk a keresztények írtják ki. Akkor aztán igazán nincs se jó, se rossz a hun népre ezen a világon. De gondoljuk el, feleltem, hogy minden nemzet elfogadja a keresztény vallást. Lehetetlen. Hát, ha nem. Bocsáss meg, uram, nem azért mondom ezt, hogy ellene mondjak a szavadnak, hanem csak, hogy az igazságot megtaláljuk. Csak bátran. Csak azt mondanám, hogyha egyes emberek meg lehetnek verekedés nélkül, miért ne lehetnének meg nemzetek is? A nemzet is egyes embereknek a nagy csoportja. De az emberi faj ma még a gyerekkorát éli. Hol láttál olyan gyermeket, aki nem verekedik? Minden verekszik a teremtett világban. Az erős föléje kerekedik a gyöngébbnek. Viaskodás az élet. De mink nem vagyunk állatok. Behunyta a szemét, s mosolyogva hümmentett az orrából. Nem vagyunk állatok. Hogy mink nem vagyunk állatok. De hát, ha az állatok is emberek. Emberek. Emberek, más-más testi formákban élő emberek. Nem értem, uram, bocsáss meg. Mielőtt ember voltál volna, voltál fű, voltál virág, voltál fa, voltál légy, voltál cserebogár, farkas, ló, oroszlán, minden. Minden. Bizonyos ez? Bizonyos-e, hogy mindennek van előzménye? Az bizonyos. És az előzménynek is előzménye, az is bizonyos. Nem is lehet másképpen. Nem érzed-e magadban, hol az egyik állatot, hol a másikat? Nem én, uram. Nem ismersz-e embereket, akik prédalesők, hálófolók, mint a pók? Ismerek. Nem ismersz-e olyanokat, akik gyűjtenek, mint a hörcsög, akik vérengzők, mint az oroszlán, vagy gyávák, mint a nyúl, vagy szolgálatra valók, mint a ló, vagy alattomosak, mint a kígyó? Mi egyéb ez, ha nem maradvány az előbbi életnek a természetéből? De mire volna ez jó, uram, a léleknek ez a minden testen való átutazása? Mire jó? Tudja az, aki elindított. Én csak azt gondolom, hogy erőérzésre jó. Az értelmünk erősödik, mint a növekvő csillag fénye. Minden halál vedlés. Vedlés után megújult testben, megújult erőkben élünk a következő vedlésig. Aztán megint egy fokkal előbbre. És aztán, ha emberek is voltunk, megint egy fokkal feljebb. Még tökéletesebb test formájába jutunk. Csak semmit tevésbe nem. Az élet mozgás. Mozog maga a teremtő is szüntelenül. Az embernek is mozognia, alkotnia, küzdenie kell. Minden formában, csak hogy más-más helyen, más-más ütközők között. De egyre világosabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a kezünk. De én nem emlékszem arra, hogy mi voltam, micsoda tapasztalatokat gyűjtöttem például tücsök koromban. Hát minek is emlékeznél? Érdekel téged, hogy 2 éves korodban miért sírtál, miért nevettél, mivel játszottál, hogy gondolkodtál? Egy minutumra, ha érdekel. Hallottam már, uram, nem egy prédikációdat, de vajon erről is papolsz-e? A táltos vállat vont. Nem értené a nép, hiszen te sem érted, pedig te tanult ember vagy. Majd 1000 éveknek elmúltával. A népnek ma még bűvölés kell és jelek, amiket a testi szem láthat.

0: a lelki szem az még nem nyílt meg bennetek.
1: Félbe kellett hagynunk a beszélgetést, mert Bial táltos föltette a bűvös süveget, s áhítatosan gajdolt rá egy fekete táblás könyvből a gyermekre.
0: 34. fejezet. Egy nyári napon híre szállt, hogy Theodosius meghalt. Asszony ül utána a trónra, Pulhéria. Attila nem várta meg Pulhériának a követeit. Pocakos Eszlásznak megint lóra kellett ülnie, hogy lelovagoljon a márvány tenger mellé. Kiválogatták ezúttal a legmorcosabb képű embereket. Hardót, Keszit, Bikafejű Mácsát, de még a csatlós szolgák közül is azokat vitték el, akiknek a pofája láttára még a lovak is meghőkölnek a görög földön. Attila izenete csak ennyi volt. Ha ez a követség nem hozza el Krizafiosz fejét, magam megyek érte.
1: Krizafiosz is furcsákat álmodhatott abban az időben.
0: Addig mindig csak aranyat küldtek a Krizafiosz feje helyett. A hunok mindenütt azt beszélgették, hogy indulunk Konstantinápolyba. Nagy csoportokban beszélgették. A főurak déltől éjfélig ott lebzseltek Attila körül. Konstantinápoly óriási térképe ki volt terítve a palota nagytermében egy asztalra, s rajta kirajzolva minden palota. A tengervize zöldre, s hajókkal betarkázva. A királyi palotán aranykorona kép. Edekon, Csát, Berki, Oresztész, ezek magyarázták, hogy melyik épület micsoda. Én csak két esztendő múltán láttam azt a képet, de bámultam a tökéletességén. A város környékén mindenfelé a fiatalság zajongott, reggeltől estig gyakorolták a nyilazást, futtatást, testi viadalmat. Csát fölmentett minden dologtól, hogy én is künn lehessek a mezőn a tanulók között. Mi célja volt velem Csátnak, hogy ezt megengedte? Ma sem tudom. Lehet, hogy abban a kérges emberben mégis jó lélek lakott, s hízelgett neki a bizalmam. Attila körül 10 előkelő ember is forgott, olyan, aki idegenből származott, s rabszolgákból emelkedett föl. Lehet, hogy Csát is le akart kötelezni magának egy úri embert. Talán arra gondolt, hogy ha úrrá válok neki vagy a gyermekeinek, sok mindent a javára mozdíthatok majd a jövendőben. Minden nap későn este tértem haza. Emőke már akkor a hálóházban volt. Én magam meg nagy fáradtan, csak éppen befaltam a vacsorámat, s aludtam, mint az ólom. Emőkét nem láttam hetekig. Végre visszatért a küldöttség. A hírét már 3 nappal előbb tudtuk, hogy mit végeztek, de hát azért érdekes volt a megérkezésük. Kürtök riogtak a palota tornyán, s az előszáguldó lovasok diadalmasan üvöltötték. Itt a fej! Hozzák az orgyilkos fejét! Hozták is. A város végén már kivették a mézből, megmosták, és Dárdahegyen hozták Attila elé.
1: 35. fejezet. Csát minden nap Attilánál ebédelt. Dőzsölésnek véltem eleinte. Gondoltam, az ilyen barbár népnek evés-ivás a fő gyönyörűsége. Ebben is tévedtem. Azok az ebédek csak ünnepi alkalmakkor voltak zajosak, vagy ha Attila királyt vagy követeket vendégelt meg. Máskor az ebéd mindig tanácskozás volt. A király személye így családias körbe egyesítette a hun előkelőket. Mindenik elmondhatta a véleményét, s a különbséget meghányták vetették. Az öreg szava mindig sokat nyomott, s végül Attilának a szava volt a befejező. Ebéd után hol korábban, hol későbben szétoszlottak ki a maga dolgára. Attila is vagy a feleségeit látogatta, vagy a fiatalság hadi gyakorlatát nézte meg, vagy pedig követeket fogadott. A világ minden tájáról jártak oda. Egy októberi esős napon este felé a kovácsunk műhelye előtt ültem. A telek hátulsó sarkában dolgozott az az ember, többnyire lovat patkolt, s nyilakat kovácsolt. Akkor éppen azzal foglalkozott, hogy a nyilak szárába bélyeget sütött. A bér csak az volt, ami a családi jelvény, kézben egy-két kard s a nap. Én is azokkal a nyilakkal lőttem. Gyakorlatok után a hun fiúk összeszedték az ellőtt nyilakat, s a bélyegek szerint visszaosztották. Az én nyilaim fenyőfából készültek, a gazdám nyilai tengeri nádból. A nagyobbik fiúnak is vert már a kovács nyilakat, könnyű tiszai nádból valókat persze. Hát ahogy ott néztem, milyen ügyesen tollazza a kovács a nyilakat, befut Kaza, udvari szolga, lelkendezve.
2: Zita, Zita! Üstöllést a palotába! Attila elé!
1: Én csak megdöbbenek.
2: Siess, siess!
1: Hát sietek. Váltom a ruhámat, loholok át a palotába. Mi szól itt? Szerencse vagy szerencsétlenség? Forgott velem a világ.
2: Jaj, ha Priscos érkezett meg!
1: Bevezetnek. Káprázó szemmel látom, hogy valami 50 ember ül a borszagú terem felső felén, Attila körül az asztalnál. A király mellett jobbról Barca, a király nagybátyja, balról Aladár. Ott ül a lesikutya szemű csát, a borzas, nyalkabajuszú edekon, a fővezér csát mellett. Ott ül Dorog, Mácsa, Kászon, Vacsar, Upor, Bálán, Madarász, Macska szemű Urkon, Zsögöd, Csomortán, az öreg félkezű Barakony, csátnak az apósa. Salló, Koncsag, Hargita, mind-mind a főurak. Az asztal fehér abrosszal van beterítve. A terem oszlopain viaszfákjákat gyújtogatnak a szolgák. Kamocsa, egy kerekfejűs, vastagnyakú hún beszél, állva beszél Attila felé. Spajkosan hunyorog. Az arcok az asztal körül nevetők, vörösek. Kaza megállít az ajtó mellett. Várakoznunk kell, míg Kamocsa beszél. Az uram is int, hogy várjak, de Kamocsa éppen végzi a beszédét. A kupáját fölemelve mondja.
2: És most üdvözöllek, király uram! Nem tehetek másképpen, csak hogy vőlegényi díszes mi voltodban üdvözöljelek. És nem lehet az, hogy egyúttal arra is ne köszöntsem a poharamat, akit menyasszonyodul köszönteni, most már kénytelen vagyok.
1: Harsogó nevetés követte ezeket a szavakat. Az öregek is döcögve nevettek. A vén Barakony az asztalra csapott.
2: Ez az!
1: Attila szintén mosolygott. Először láttam mosolyogni, s különös volt nekem. A zöld alma, mikor pirosra változik, a komoly ember, mikor mosolyog, mintha nem egy és ugyanaz volna. De csak a szeme mosolygott, az a rettenetes két fekete szem, amelytől még a hegyek is reszkedtek. Percekig tartott, míg elsimultak a derültség hullámai. Akkor a gazdám intett, hogy lépjek előbbre. Fölkelt, és Attila elé vezetett.
2: Íme, uram, mondotta, ez az a rabszolga, akit említettem. Ez nem hazudik, ha fejbe vered is.
1: A szívem verése szinte elállott. Micsoda ajánlás ez, ha fejbe vered is. A társaság elcsöndesült. Minden szem rám fordult. Nem tudtam, mi a szokás. Meghajoltam, aztán megletérdeltem. Gondoltam, rabszolgának talán így illik.
2: Kelj föl! Szólított meg Attila.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken, Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elhalasztanák az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Ennek elhalasztását a Tisza országgyűlési képviselői javasolják a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-től 2027. január 1-ére módosítja. A benyújtók azzal indokolták, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott egyénre szabott eljárások szolgálják. A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem gyakorlati ellátás szervezési, egészségpolitikai szempontból is értékes, valós képet kapni a gyermekek életéről, egészségi állapotáról és mindennapi kihívásairól. Az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek, a betegút szervezéstől a gyermekek jólétét támogató programokig. Mint írták, a Karikó Katalin Nobel-díjas tudós ajánlásával jegyzett kutatás egyedülálló, hiszen jelenleg Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan országos lefedettségű vizsgálat, amely a krónikus beteg gyermekek életminőségét egészséges kortársaikéval hasonlítaná össze. Ezt a hiányt pótolná a most indított kutatás, kiegészülve azzal, hogy a gyerekek szüleinek életminőségére, jólétére is rákérdez, mivel egy krónikus betegséggel élő gyermek nevelése az egész családra kihat. Amint egy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív, az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agytengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegségspecifikus kérdések is szerepelnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldások is, az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöld felületek növelése. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. Kitértek arra, hogy a klimatizált helyiségek levegője néha túl száraz, amely légzőszervi panaszokat, illetve a szem, a torok és az orr nyálkahártyájának, valamint bőr kiszáradását okozhatja. Fontos arra is figyelni, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A klímaberendezések használata mellett a rendszeres szellőztetés elengedhetetlen. A gépkocsikban is fontos a légkondicionáló rendszeres ellenőrzése és tisztítása. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT, amelyek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves, elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Kiemelték, hogy a saját forrásból beszerzett két tengelyes, 21,5 tonnás összkerékhajtású tehergépjárművek nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokhóekével és 5 köbméter kapacitású sószóró berendezéssel, továbbá 3,6 méter szélességű latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel vannak felszerelve. A járművek a téli síkosságmentesítési feladatok ellátása mellett szállítási feladatok elvégzésére is alkalmasak. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez.
0: Az időjárásról.
2: A délután folyamán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti észak-keleti harmadban. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Az egészségügyben olyan a helyzet, mint amikor egyszerre kellene egy autót szerelni és menni vele. Ezt a Magyar Orvosi Kamara elnöke mondta. A következő idézet is Álmos Pétertől származik. Szeretném kimondani, kórházakat kell bezárni, ennyi ügyeleti pont nem tartható fenn ennyi orvossal. Köszöntöm a hallgatókat, az Arénát hallják felvételről, a beszélgetést kedden délelőtt rögzítettük. A stúdióban Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
1: Ingyenes még a magyar egészségügy, vagy sosem volt az?
2: A magyar egészségügy egy kockázatközösség elven működik, tehát az adófizetők befizetnek járulékokat, és ebből látjuk el azokat, akiknek éppen szükségük van rá. Ilyen alapon ez természetesen sosem volt ingyenes. Viszont egy sajátja az, hogy nagyon erős a szolidaritás, amire épül, vagy nagyon erős szolidaritásra kell épülnie, és így kaphat anyagi társadalmi helyzettől függetlenül elvileg mindenki nagyon hasonló szolgáltatást, és biztosíthatjuk a hozzáférés egyenlőségét. Ez az elvi szint. A gyakorlatban ez egyre inkább nem így van. De korábban, tehát mondjuk évtizedekkel ezelőtt azért kimondható volt, hogy nagyjából hasonló egészségügyi ellátást kapott mindenki, ott ugye akkor a hálapénz volt az, amivel lehetett ezen módosítani.
1: Arról is fogunk beszélgetni, de mi az a három probléma, amelyhez a Magyar Orvosi Kamara és ön szerint az új kormánynak az első 100 napban az egészségügy területén mindenképpen hozzá kell nyúlnia?
2: Top 3-at nehéz kiemelni, mert hogy összefüggenek egymással ezek a problémák. Tehát nincs csodaszer, nincs olyan, hogy átvágok egy gordiuszi csomót, és akkor a magyar egészségügy azonnal rendbe jön. És hát nyilván a politikai erőknek ez egy mindig is egy kihívása volt, hogy itt egy cikluson belül nem térül meg a sok-sok beletett munka, pénz, idő. De hogy a kérdését ne kerüljen meg, mondok három olyan területet, ami mindenképpen el kell kezdeni dolgozni. Az alapellátás, tehát a házi orvosok helyzete, kritikus a helyzet, tudjuk, ugye sokszor elhangzott, hogy gyakorlatilag az elmúlt kormányzati ciklusban 600-ról több 1000 felé nőtt az üres, betöltetlen, vagy csak helyettesítéssel betöltött praxisok száma úgy, hogy közben egy csomót meg is szüntettek. Mindenképpen fiatalokat kell bevonzani, stabilizálni kell a házi orvosi ellátást, kompetenciáikat kell növelni, tehát hogy olyan jogosítványaik legyenek, amelyekkel minél hamarabb, úgy szoktuk ezt mondani, hogy definitív ellátást adhatnak, tehát már azon a szinten elláthatják a beteget, nem kell tovább irányítaniuk. Ennek sok feltétele van, szakmai, pénzügyi feltétele is, szervezési feltétele, tehát a házi orvoslás az elsődleges. A megelőző népegészségügyi szinten is nagy hatású, de egyébként lassú lépések, illetve szolgáltatások megerősítése is kell, tehát a szűrőprogramok, egészségnevelés, ezek is olyan területek, amin el kell kezdeni dolgozni. Ez talán nem az első 100 napban levezényelhető, de ebben is rögtön az elejétől gondolkodni kell. És az első 100 nap egyértelműen legfontosabb feladata a kormányzat számára, véleményünk szerint, az maga az irányításnak a megteremtése. Tehát ők nem átvesznek egy minisztériumot most, mint mondjuk a közlekedésügyben, építésügyben, vagy a pénzügyminisztériumnál, hanem a nulláról kell újjáépíteni, és hát ezért is mondtuk, hogy nyilván az orvostársadalom, meg az egészségügyi társadalom nagyon türelmetlen, de most muszáj türelmet adni, mert ha nincs jól felépítve az irányítás, akkor utána annak a terhét, problémáit egész cikluson keresztül fogja vonszolni magával.
1: Mindháromhoz pénz kell. Mekkora az egészségügy alulfinanszírozottsága most az orvoskamara szerint?
2: Orosz Éva professzorasszonynak nemrég jelent meg egy könyve, amiben egy nagyon érzékletes hasonlatot használt, hogyha a magyar egészségügy finanszírozása azon a szinten maradt volna, amiben 2005-ben volt, ez a körülbelül 5,6%, ami már egyébként akkor is viszonylag alacsony volt, tehát elmaradt mondjuk a nyugat-európai szinttől. De ha megtartottuk volna azt a szintet, akkor 6000 milliárd forinttal előrébb lennénk most. Tehát ennyit mondjuk úgy, hogy vontak ki a rendszerből azzal, hogy fokozatosan lejjebb csökkentette a kormányzat azt a finanszírozást, amit az egészségügyre fordított. Most az egészségügy GDP arányos kormányzati ráfordítása ugye olyan 4% körül van. Ezt növelni kell közel a duplájára, hogy egyetlen az EU átlagot elérjük. Mi ezért javasoltuk korábban is, ugye ezt a politika átvette, és most már ez a mondás, hogy 500 milliárd forinttal évente növelni kell az egészségügy kormányzati finanszírozását. Tehát nem egyszer 500 milliárdot kell beletenni, hanem minden évben plusz 500 milliárdot, és így fogunk elérni oda 6-7-8 év alatt, ahol most Csehország van. Tehát nem Luxemburg és hasonló szintekre érünk, hanem ahol Csehország van. Egyébként, hogy Luxemburgot mondtam, tehát nyilván minél gazdagabb egy ország, annál kevesebbet kell a GDP-jéből költeni az egészségügyre, hogy ugyanazt a színvonalat elérje.
1: De kinek a markába tegye bele az új kormány ezt az 500 milliárd forintot, mert a markát teljesen érthető módon mindenki tartani fogja. Az orvos vagy a szakdolgozó béremelést akar, a kórházigazgató fejlesztést akar, az alapellátásnak is sok pénzre van szüksége, az eszközök nagyon drágák, a szűrőprogramok sem éppen olcsóak, szóval hova kell önteni ezt a pénzt, ami egy olyan zsák, aminek azért alja is van?
2: Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon fontos, ez az egyik legfontosabb feladat, és ezért kell, ahogy az elején mondtam, egy jó irányítói struktúra, egy jó mesterterv, egy jó visszacsatolásokra épülő koncepció, hogy tudjuk, hogy amit elköltünk, azt jól költjük el. Ha most 500 milliárd forintot rádobunk erre a rendszerre így, ahogy van, az úgy tűnik el, mint sivatagban a víz. Érdemi változás nem lesz tőle. Tehát csak úgy jó ezt betenni, hogy közben elindítjuk a változásokat. És minden reformnak költsége van, és itt reformokra van szükség. Ezt a szót, ezt kerülték ugye az elmúlt évtizedekben, de erre van szükség, úgyhogy mivel kerülték, nem is történt meg. Az alapellátás, amivel kezdtem, ott az mindenképpen azonnali beavatkozást igényel, és azonnali forrásokat igényel. Vannak bizonyos területek, ahol alapvetően pénzkérdés az, hogy lesz-e több szolgáltatás. Például ugye a várólistákról sokat beszélünk, ez alapvetően pénzkérdés. De tényleg nagyon fontos, hogy nem lehet változatlan rendszerbe elkölteni ezt a pénzt, mert akkor nem lesz érdemi változás. Annyit azért fontos tudni, hogy amikor az orvosokra vagy ápolókra költünk, tehát az ő bérükre költünk, akkor is a betegekre költünk, tehát hogy az tehát kritikus, hogy megtartsuk az egészségügyi munkavállalókat, munkaerőt, mert különben nem tudunk beteget ellátni, de a pénzt nem csak a bérek szívják fel, hanem a rendszerek működtetése, és erre kell áldozni.
1: Éppen erre lettem volna kíváncsi, hogy ha az új kormány évente rákölt 500 milliárd forintot az önök kérésének, követelésének megfelelően az egészségügyre, és azt jól is költi el, jó helyen költi el, akkor én, a beteg, mikor mit fogok érzékelni ebből?
2: Vannak olyan költések, amiket nagyon gyorsan lehet érzékelni. Tehát például, ha vásárolunk szolgáltatásokat, mondjuk csípőprotézis beültetésre, akár az állami, akár a magánszektorból, tehát külön fizetünk azért, külön egy felpántlikázzuk, hogy most itt van 3 milliárd forint mondjuk csípőprotézisekre, akkor aki a csípőprotézis várólistán van, az gyorsan fogja érzékelni, hogy hamarabb sorra kerül. De átfogó érzület szintjén, hogy jelentősen javult, jobb lett az egészségügy, én már annak örülnék, vagy azt hiszem a szakmában mindenki már annak is örülne, hogyha ez ennek a ciklusnak a végére valami mutatkozna. Ezek hosszú távú folyamatok, hosszú távú projektek.
1: A betegektől is türelem kell?
2: Sajnos igen, és nehéz kérni olyanoktól türelmet nyilván, akik éppen nincsenek jól, és akiknek fájdalmaik vannak, vagy kényelmetlenségük van, de ebben a szakaszban a gyógyuláshoz és az egészségügy gyógyulásához is türelemre van szükség.
1: Ön az 1001 orvos hálapénz nélkül mozgalom egyik alapítója volt. Tényleg eltűnt a hálapénz, vagy máshol máshogyan fizetjük be?
2: Mi kapcsolatot tartunk a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, akik ugye végzik az ezzel kapcsolatos felderítő munkát, és tehát nem csak a mi véleményünk az, hanem ezt adatok is alátámasztják, hogy az a hálapénz úgy, ahogy ismertük, eltűnt. Tehát az a fajta korrupció szinte pontszerűen még lehet, hogy létezik, biztos van egy-két kolléga, akinek létezik, de mint rendszer jelenség megszűnt. Viszont felváltotta a magánegészségügyel való szándékos, vagy hát mondjuk úgy, hogy ilyen szürkezónás összemosás, és néhány helyen pedig nagy intézményekben, egyetemi intézményekben és egyes kórházakban gyakorlatilag egy új működési modellként jelent meg, hogy az állami egészségügy és a magánegészségügy szolgáltatása összefonódjon.
1: Ezt hogyan csinálják a gyakorlatban? El tudja mesélni esetleg egy konkrét betegség vagy beavatkozás kapcsán, hogy értsem?
2: Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy bemegy a páciens, megvizsgálják az állami egészségügyben, kiderül, hogy akkor maradjunk az említett csípőprotézisnél, csípőprotézisre van szüksége, és elmondja neki az ortopéd sebész, hogy várólistára teszem, és körülbelül egy év múlva, vagy másfél év múlva meg tudom operálni. A másik lehetőség az, hogy itt van az állami klinikánknak egy másik lába, egy magánklinika, ahol egy hónap múlva ugyanezekkel az eszközökkel, ugyanezen az osztályon meg tudom műteni. Elméletben el van választva ez a két szolgáltatás, de gyakorlatban ez nem így történik.
1: Gyakorlatban hogyan lehetne elválasztani, akkor nézzük a megoldást.
2: Én nem nagyon gondolom, hogy egy állami, főleg egy egyetemi klinikának az lenne a fő feladata jelen finanszírozási rendszerben, amikor egy biztosító van, ami mindenkinek biztosítást nyújt, és állami biztosításról beszélünk, szóval az lenne a fő feladata, hogy ő magánegészségügyet növesszen. Neki minden energiájával arra kellene fókuszálnia, hogy az állami egészségügyben jól működjön, jó szakembereket szerezzen, erre kéne, hogy irányuljon akár a politikai lobby tevékenysége is, de most nem ez történik, hanem állami munkaidőben arról egyeztet a vezetőség a kollégákkal, hogy a magánegészségügyi lábat hogy lehetne megerősíteni.
1: Engem betegként, főleg ha csípőprotézis műtétre lenne szükségem, az a kompromisszum nem zavarna, hogy a magánellátásban műtenek meg, mert az legalább gyors, az zavar, ha ez nagyon sokba kerül. Erre nem lehetne az a megoldás, hogy az állam ezt valahogy támogassa, esetleg kapacitást vásároljon a magánegészségügyben azért, hogy én ugyanahhoz a műtéthez gyorsabban jussak hozzá?
2: Ketté választom a kérdést, tehát korábban is arra utaltam, hogy ez a várólista csökkentésnek egy gyors lehetősége, hogy kapacitást vállal, akár a magán, akár az állami egészségügyben, mert az állami egészségügyben is egyébként lenne műtőidő, lenne hozzá ember, csak nem finanszírozza az állam jelenleg. Mondhatja azt, hogy én most ezt extrán elkezdem finanszírozni, tehát többet fizetek, benn maradhat szombaton az orvos operálni, kap érte plusz bért, tehát tulajdonképpen vásárolok egy kis plusz szolgáltatást, de megteheti ezt a magánban is. Így lehet betegeket gyorsabb ellátáshoz juttatni. De azért ez egyfajta, talán furcsán hangzik, de ez egyfajta drog. Tehát, hogy ha a rendszer ezen van, hogy én bármikor egy kis pénzért rendszerhibát meg tudok oldani, akkor arra fog, nem a hiba megoldására fog törekedni, hanem arra, hogy szerezzek egy kis pénzt valahogyan. De egy fontos kérdés az, és itt vissza kell ugrani a biztosítási rendszerhez, és ahhoz, hogy szolidaritási alapon működik a magyar egészségügy, vagy a társadalom úgy gondolkozik az egészségügyről, hogy pénzügyi, anyagi, születés, egyéb különbségek ne játszanak szerepet abban, hogy ki milyen egészségügyet kap, hogy ha elkezdem részben finanszírozni, tehát azt mondom, hogy a beteg fizesse egy részét fizeti az állam, ezt most sok magánegészségügyi szolgáltatónak nagy vágya, akkor végleg ketté szakad az egészségügy, és nagyon más helyzetben lesznek azok, akik megtehetik, hogy kifizetnek mondjuk 500 ezer vagy 1 millió forintot hozzájárulásként egy csípőprotézisre, és mások azok, akiknek ez beláthatatlan összeg. És ez véleményünk szerint, a kamara szerint ez nem egy jó irány, tehát ahhoz át kellene alakítani az egész biztosítási rendszert, hogy ezt kövessünk.
1: De azt nem akarják önök, ugye? Tehát az egybiztosítós modell mellett rakják le a garast önök?
2: Nem, nincs ilyen határozott álláspont. Az orvostársadalom nagy, heterogén, nekünk tagjaink, magánegészségügyben dolgozók is, de egy társadalmi konszenzus végén lehet oda eljutni. Tehát van jó, viszonylag jól működő több biztosítós modell, ahol a magánbiztosítók tudnak állami ellátásban vásárolni, az állami biztosító tud magánellátásban vásárolni, ezek komplexebb Németországban, ugyebár ott most éppen most kell, hogy szembenézzenek egy reformmal, de ott például ez működik, és jól működik, de ehhez az alapoktól kellene újra szervezni, és amúgy az egybiztosítós rendszerek jellemzően, úgymond az adminisztratív költség olcsóbb, tehát ott az egy számjegyű az a pénzösszeg, e százalékban, amit az adminisztrációra, az önfenntartásra kell költeni, a több biztosítósoknál ez inkább két számjegy.
1: Harcot hirdetnek az úgynevezett orvosbárók ellen. Kik azok az orvosbárók?
2: Ez egy nagyon puha fogalom, és ugye alapvetően ha jól emlékszem, egy 2016-os cikkben nevezték így őket, de elég találó. Orvostársadalom belül sokszor inkább orvos oligarchaként nevezzük őket. Ők azok, akik vagy jelentős monopóliummal bírnak eszközök, kapcsolatok terén, tehát egy olyan hatalmuk van, amelyel befolyásolni tudják saját érdekeik szerint az egészségügy működését.
1: Miből ered a hatalmuk? Zseniális orvosok?
2: Korábban, amikor elkezdett kialakulni az a jelenség, akkor alapvetően a szakmai tehetség volt az, ami alapján kiemelkedtek. Ugye ez még a hálapénzes rendszerben volt. És ezzel, azzal, hogy kiemelkedtek, olyan társadalmi kapcsolatuk lehet, olyan kapcsolati hálójuk, ami aztán az orvos társadalomon túl is az ő helyzetüket stabilizálta. De ez már teljesen elszakadt, tehát nem feltétlenül a szakmai kiválóság okozza. És azt mindig hangsúlyozni kell, hogy a szakmai elit, meg az orvosbáró az nem ugyanaz. Vagy lehet, hogy van átfedés, de attól, hogy valaki egy nagyon jó és nagyon neves orvos, attól nem szükségszerűen viselkedik orvosbáróként. Az orvosbáró az egy negatív szereplő, aki torzítja a rendszert, például nem adja tovább a tudását, mert nem érdekelt abban, hogy ő egy megszerzett, külföldön megszerzett tudást mondjuk továbbadjon, mert ezzel ő birtokolja azt a idézőjelben lévett beteg piacot, aki olyan problémát keres. De ez morálisan és minden szempontból olyan súlyos helyzetekhez vezethet, tehát eljutottunk addig a pontig, jó néhány évvel ezelőtt az egyik ilyen kolléga, akit nyugodtan nevezhetünk orvosbárónak, gyakorlatilag azt mondta egy kollégánknak, akinek a gyermekének daganata volt, hogy akkor műti meg, hogyha az osztályának egy részét a báró úr betegei számára átengedi. Ezek azt gondolom, hogy olyan jelenségek, hogy lehet bárki, bármilyen zseniális orvos, ilyen destruktív személyeket, ilyen morális hozzáállást nem lehet megengedni.
1: Nyilván. Viszont egy nagyon jó orvosnak tételezzük föl, hogy orvosbáró is,

0: annak jó tanítónak is kell lennie. Ez nem feltétlenül azt jelent, tehát vannak különbségek, vannak legendás tanítómesterek, de aki nem annyira jó, annak is törekednie kell arra, hogy átadja a tudását, megoszta a tudását. Ez évezredek alatt, tehát a sebészeknél a szike, azt úgy szokták mondani, hogy vándorol kéz a kézbe, és itt nyilván ez alatt a tudást kell érteni, és ezért nagy probléma egyébként, ha valahol megtörik ez a tudásátadási lánc, tehát ha kiürülnek osztályok, elmennek külföldre, akkor ez nem úgy működik, hogy akkor én hirtelen képzek sebészeket, és újraindítom az egészet, mint egy gyárban a szallagot, hanem nincs, aki átadja a tudást. Ez évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott területnek az egész jó egészségügyi ellátását.
1: Vagy nincs fiatal, aki átvegye a tudást, mert ha nem tanítják, akkor elmegy külföldre, majd ott megtanítják, igaz?
0: Így van, így van. De egyébként ezt lehet fordítva is, és itt ez az orvosbárók szerepére, ugye ők sokszor visszaélnek ezzel a helyzettel, hogy akkor nem tanítom be a következő generációt, hát lehet külföldről hozni mestereket, és megtanítatni, tehát például az arab országokban, az Egyesült Arab Emírségben és a Közel-Keleten, ott kifejezetten így építettek fel új modern egészségügyet, amikor pénzük lett hozzá, hogy leigazoltak gyakorlatilag nyugat-európai orvosokat, akik ott betanították.
1: Mit várnak a kórházigazgatók átvilágításától?
0: Az egészségügy elég mélyen át lett politizálva.
1: Tud olyan társadalmi szegmest, amely nem?
0: Valószínűleg nem egyedülálló módon, így van. És a politika az már-már ilyen osztályvezető szintig lement. Ez nem azt jelenti, hogy az osztályvezetők politikai kinevezettek lettek volna, de sok helyen olyan emberek, akik mondjuk lojálisak voltak a politikai kinevezethez, vagy a politika által helyben tartotthoz. És ilyen mutyi tanszékvezetések jöttek létre, amikor nem írtak ki pályázatot, hanem kijelölöm őt, mert ő megbízható káder. Elmaradt a verseny, elmaradt a nyilvános pályázat, a nyilvános megmérettetés, és ez ugyanúgy, mint bármilyen szektorban, ugyanoda vezet, hogy nem biztos, hogy a legalkalmasabb van most abban a pozícióban. A mi javaslatunk az, hogy itt nem személyes bosszúkra kell gondolni, és nem ahogy mondtam, tehát a betegellátás szintjén már nem a politikai szimpátia döntött, hanem inkább a személyes lojalitás a politikailag szimpatizált szereplőhöz, ami tehát sokféle lehet, rokoni kapcsolattól kezdve szakmai elköteleződés, stb. De egy olyan rendszert kell alkotni, ahol ez nem történhet meg. Ahol nyilvánosnak kell lennie a pályázatoknak. Nincs olyan, hogy egy vezető úgy gondolja, hogy én most nem írom ki a pályázatot, mert szerintem egy rendkívüli helyzet van, miközben nincs, mert lennének pályázók. Tehát a rendszert magát kell olyanná tenni, hogy ne történhessen meg se a bárósodás, se az érdem nélküli kinevezés.
1: Igen, éppen ez érdekel, hogy mi erre a garancia, hogy ne cseberből vederbe kerüljünk, hogy ez ne legyen politikai tisztogatás, ne legyen egyéni sérelmeknek a megtorlása.
0: Én azt gondolom, hogy nem személyre kell szabni azt a szisztémát, amit alkotunk, hanem hát nem kell itt nagy csodára gondolni, tehát kötelező legyen kiírni pályázatot. Itt már ennyi elég, mert hogy egyetemi klinikák szintjén az van, hogy évek óta nem írnak ki pályázatokat, hanem így kézzel vezérel a rektor, tehát ilyeneket nem lehet megtenni. És ha ez megvan, akkor utána már meg lesz az a fajta önszabályozás, ami segíti azt, hogy érdem alapon válasszuk ki az embereket. Vagy legalábbis lesz egy kontroll felett mindenképpen.
1: Mi van akkor, hogyha valaki tényleg pótolhatatlan, de ezt inkább kérdezem, hogy van olyan, hogy valaki pótolhatatlan, csak ő tudja azt a műtétet elvégezni, csak ő tudja szélesebb vidéken azt az osztályt, azt a kórházat eligazgatni. Hát akkor írhatnak ki pályázatot?
0: Van ilyen most, és ez baj. Tehát, hogy volt jó pár évvel, 2019-ben szerintem a úgynevezett Veszprémi nőgyógyász ügye, akinél a bíróság mondta ki azt, hogy azért kell megadni neki a működési engedélyt, vagy nem eltiltani a szakmájától, mert hogy van egy műtét, amit csak ő tud a környéken. Na most elmondom, hogy szakmailag az a műtét, az egyik alapműtét volt, egy technikás műtét, de olyan, amit nem lehetetlenség betanítani. Tehát azért nincsenek olyan, tehát vannak nagyon-nagyon ügyes sebészek természetesen, de olyan, hogy valaki teljesen egyedülálló és pótolhatatlan,

0: Nem, tehát így nem működhet egy egészségügyi rendszer. Ki kell alakítani azt a tudásátadást, amiről beszéltünk korábban. Ez a feladata egy vezetőnek. Tehát amikor vezetőket majd értékel a minisztérium vagy a szakmai köztestület, akkor ez például az egyik szempont. Van-e iskolateremtés? Átadja-e a tudást a következő generációnak?
1: Ki fogja vizsgálni azokat, akik vizsgálják ezt a rendszert? A kamara lesz az, amely ellenőrzi, hogy itt ne legyenek visszaélések, és hogy ezek a garanciák érvényesüljenek?
0: A kamarának jelentős szerepe van azokban az országokban, ahol kamarai rendszer van. Jelentős szerepe van abban, hogy az orvostársadalom szakmai, etikai színvonalát felügyelje, kontrollálja, mert hogy ez egy önkormányzati jogkör. Tehát azért adja oda az állam ezt a feladatot, mert a hivatásrend tudja jól végezni, mert mi értünk hozzá. Erre jó példa az, hogy az etikai vizsgálatok nagy részét azt orvosok kezdeményezik más orvosok gyakorlatával szemben, és ez nem a házmesterkedés meg pitliszkedés, hanem mi látjuk azt, hogy valami etikailag nem oké.
1: Vagy, persze, hát én egy beteg ugyanúgy nem látom a kórházban, mint ahogy az autószerelőnél sincs fogalmam se arról, hogy hazudik nekem, vagy tényleg hibás a kocsim.
0: Igen, igen. Tehát ezért fontos az, hogy a szakma megkapja a jogköröket, és természetesen kell, hogy legyen egy minisztériumi társadalmi civil kontroll, nagyobb szereppel akár, mint korábban volt a civil kontrollra értve, mert korábban eléggé bezárkózó volt ez, tehát arra is figyelni kell, hogy ne legyen a saját alomnak a védelme kizárólagos, tehát nem ezt szolgálja az etika, hanem pont a társadalom védelmét, a betegek védelmét.
1: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter 2019 és 2023 között a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának elnöke volt. A köztestület korábbi főtitkára Svéd Tamás politikai államtitkár, Porpáczi Krisztina Győrmoson Sopron megyei alelnök, a Mokházi Orvosi Csoportjának vezetője, alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár, a Kamara felügyelőbizottsági tagja, Balatinc Péter pedig Tiszás országgyűlési képviselő lett. Ennek nyilván örül, így könnyebb tárgyalni. De hogyan tudja megőrizni így a kamara a kritikus testtartását a kormánnyal és úgy általában a politikával szemben?
0: Ez egy nagyon fontos tényező, amire figyelnünk kell, hogy köztünk a miniszterrel, államtitkárokkal, országgyűlési képviselőkkel van egy most már évtizedes múltra visszatekintő bajtársi viszony, egy nagyon-nagyon hasonló szemlélet, ugyanazt gondoljuk az egészségügyről, a transzparenciának, átláthatóságnak, a hibáiból tanuló egészségügynek, ebben hiszünk. De van előttünk egy olyan előkép, amikor a kamara vezetése, Éger István vezetésével nagyon lojális volt a kormányzathoz, és ez talán a hivatásrendnek nem tett jót, és az egészségügynek sem tett jót ebből adódóan. Tehát nekünk figyelnünk kell arra, hogy meglegyenek a fékek, ellensúlyok a kamarán belül is. Ez irányban már tettünk lépéseket is. Magunk esetében is figyelnünk kell a transzparenciára, tehát hogy úgy egyeztessünk, úgy tárgyaljunk a kormányzattal, hogy az átlátható legyen. És hát vannak olyan lépések, amik pedig tényleg a vezetésben is garantálják. Például én már a megválasztásomkor 2023-ban kértem azt, hogy két ciklusban korlátozzuk az orvoskamarai vezetőknek a kinevezését, hogy legyen egy folyamatos frissülés, megújulás. Tehát amikor...
1: Nem akar kamarai báró lenni.
0: Így is mondhatjuk, de egyszerűen arról van szó, hogy látjuk azt, hogy nyilván a saját szerepünkben is, hogy már a kamarai vezetőség is a betegágyaktól egy lépéssel távolabban. Tehát én már máshogy nézek a problémákra, sokkal inkább rendszer szintűen. A minisztériumi vezetés meg aztán főleg, és ez egy jó példa a mostani helyzet, hogy azok a problémák, amikkel egy két hónappal ezelőtt még Svéd Tamással együtt a államtitkárságot ostromoltuk, az most azok a probléma, amivel én ostromlom őt, vagy mi ostromoljuk őt, és most máshogy tud rá reagálni, tehát az, hogy mondjuk kirendelések vannak, tehát orvosokat vezényelnek egyik kórházból a másikba, az nekünk továbbra is egy probléma. Az államtitkárságnak pedig továbbra is egy eszköz, hogy valahogy a víz felett tartsa az ellátást. Úgyhogy Ennyit ezt tudom erre mondani, hogy mi úgy igyekszünk elejét venni annak, hogy úgy igyekszünk megőrizni a függetlenségünket, hogy a személyes, jó viszonyban lévő embereken túli kontrollmechanizmusokat építünk be ebben.
1: A kormány visszaadná kötelező tagságot az orvosi kamarának. Ez mire jó, és mit kap a tag a kötelezően befizetendő díjáért?
0: A Európában alapvetően nagyon háromféle rendszer van. Vannak a legtöbb országban a kamarák, az orvosi kamarák. Ez azt jelenti, hogy az állam törvényt hoz létre, és azzal létrehozza a kamarát, ami egy önkormányzatisággal bíró szerv. Feladatokat, állami feladatokat delegál oda az orvosoknak, maguknak az állam. Például, hogy vezessék a nyilvántartást, adják ki a működési engedélyt, ellenőrizzék az orvosok etikai, szakmai működését, továbbképzéseket szervezzenek, hogy az orvostársadalom tudása megfelelően magasan maradjon. Ezt azért teszi, mert sokkal jobb, hogyha a stakeholdereknél, tehát hogy azoknál a csoportoknál van a döntési jog, akik közvetlenül érintettek benne. Önkormányzatiság, vehetünk például egy óvodát, tehát egy óvodát a fővárosból vezényelni, vagy akár egy helyi centrumból vezényelni valószínűleg nem olyan hatékony, és nem lesz annyira alkalmazkodó a helyi közösség igényéhez, mint ahogyha megkapja egy önkormányzat. Ugyanez a helyzet az egészségügyben is, hogy a szakdolgozók, az orvosok, gyógyszerészek ügyeiben saját maguk a leginkább tájékozottak, és egy megfelelő felügyelettel jobb, ha ők kapják meg ezt. És ehhez viszont kötelező tagság kell, mert ha én azt mondom, hogy egy etikai eljárást kötelezőnek kívánok, tehát kötelezően érvényesíteni kívánom az orvosok esetében például, akkor az nem működhet, hogy valaki azt mondja, ja jó, akkor én nem akarok etikusan viselkedni, úgyhogy én akkor kilépek a kamarából. Vannak országok egyébként így zárójelben, ahol nincs kötelező tagságot, egyesületek vannak, de ezek az országok nem véletlenül úgy hívják őket, hogy Svájc, meg a skandináv országok, ahol azért a demokratikus berendezések elég mélyek, annak a hagyománya elég régre nyúlik vissza, és ott önkéntesen 80-90% körüli a tagság, tehát ott ezt ennyire alapvető része az ottani működésnek. A többi országban vagy orvosi rend, vagy valamilyen más formában, de kötelező tagság van.
1: A műsor elején idéztem öntől azt, amit az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján mondott a kórház vagy osztálybezárások szükségességéről. Miket és miért kellene bezárni? Ön szerint vagy a kamara szerint?
0: Nem akartam ott rögtön a műsor elején korrigálni ezt az idézetet. Ott hát egy újságíró kolléga kiragadta ezt a mondatot, és nem tette mellé a másik három mondatot, illetve egy fél mondatot.
1: Itt a lehetőség.
0: Én azért használtam ezt, vagy egy olyan kontextusban használtam ezt a szót, hogy kórházbezárás, hogy ezt nem szabad félnünk ezt kimondani és felvetni, hogy szükség van-e kórházbezárásokra, én kimondom, hogy erről beszélni kell, mert az biztos, hogy ennyi helyen, ennyi ügyeleti pontot működtetni nem lehet. Tehát most is arról az van akár egyetemi klinikák vidéki osztályain, vagy tehát egy kihelyezett osztályain, hogy nincs ügyeletes orvos az adott szakterületen, vagy hogy egy orvos ügyel végig egy egész hétvégét, tehát hogy péntektől vasárnap törvénytelen, de így lehet fenntartani az ellátást. Ez viszont egy nem egy jó minőségű ellátás. Tehát át kell gondolni, és nem a úgymond nem az életre bízni, hogy zárja be azt az osztályt, ahova épp nem jut orvos, valamilyen oknál fogva, hanem megtervezni, és ahol kell, és ahova plusz odafigyelés, szabályzás vagy forrás kell, ott fenntartani akkor is az ellátást, hogyha az mondjuk drágább, mint máshol. Most nem ez történik, most teljesen random ürülnek ki osztályok, és az egészségügy az egy... Tehát ha egy osztály megszűnik, az nem csak az adott szakterületen okozhat kiesést, hanem boríthatja a dominót. Tehát például, ha egy nyilván egy neurológiai osztályon nincs ügyeletes, akkor ott elég nehezen tud működni egy sürgősségi osztály, mert hogy fognak sztrókot diagnosztizálni.
1: Ezt az orvosoknak, kórházigazgatóknak, általában az egészségügyi dolgozóknak biztosan el tudják magyarázni. A betegeknek hogyan fogják elmagyarázni, hogy nem közel és nem gyorsan lesz az ügyelet, biztos lesz rá valamiféle magyarázatuk, de az emberek azt szeretik, nem? Hogyha közel és gyorsan elérhető számukra az ügyelet.
0: Igen, hát csodálatos lenne, hogyha gyakorlatilag minden kerületben lenne egy teljes személyzettel működő kórház, és
1: de talán nem Budapesten ez a legnagyobb probléma, hanem ahol 50 kilométert kell utazni egy olyan családnak, akinek ügyeletre van szüksége, de nincs gépkocsijuk, és a busz egy nap egyszer jár.
0: Így van, ez a kritikus pont, tehát, hogy nagyon jó lenne, vágyhatunk arra, hogy nagyon közel legyen minden, de nem ez a realitás, és egyre inkább nem annak tűnik. És ezt kell megszervezni, mind az alapellátás, házi orvosi ellátás, mind a szülészeti ellátás vonatkozásában, hogy adott-e az infrastruktúra, adott-e az úthálózat ahhoz, hogy bejussanak. Adott-e a faluban van-e mondjuk olyan kis busz, amivel el lehet vinni a szomszéd faluba, vagy a szomszéd, vagy a járási központba a házi orvoshoz az embereket. Mert az, hogy minden faluban legyen házi orvos, ugye ez már rég nem így van, de egyre kevésbé lesz ez fenntartható, és ugye nagyon öregszik el a házi orvos társadalom, tehát itt egyre nagyobb hiányok várhatóak, még akkor is, hogyha nagyon sokat teszünk. Úgyhogy meg kell szervezni az alternatívákat, és ez például az lehet, hogy a beteg juttatjuk el az orvoshoz. Hogy fogjuk ezt elmagyarázni, hát ez egy összetett kérdés. Nyilván a kamarának is lesz ebben szerepe, de alapvetően hát ez egy kormányzati szerep, és nem egy jutalmazó feladat.
1: Igen, látott már olyan kormányt, amely büszkén zár be kórházakat vagy osztályokat, és azért nem büntetik meg a választók?
0: Nem annyira próbáltuk még ezt ki. Tehát inkább az élet zárogatta be, meg olyan össze-vissza, de úgy még nem próbáltuk ki, hogy megpróbáljuk, hogy elmagyarázzuk, hogy erre ezért van szükség, és nyilván lépésről lépésre alakítjuk át az ellátást. Az én szakterületem a pszichiátria, és ott már másfél évtizede arról beszélgettünk konferenciákon, hogy működhet az osztály két orvossal. Ez az osztály még mindig működik, most már csak egy orvos van ott.
1: Hát idézőjelben működik. A nézők most látják, hogy így mutatom a macska körmöt.
0: Igen, így van, idézőjelben. Tehát, hogy ügyeletet nem lehet kiállítani, mert két orvossal is nagyon nehéz. Tehát akkor egymást váltják, és mindig csak egy orvos van ott napközben, egy meg éjszaka. Tehát ezeket a helyzeteket meg kell oldani, és ezzel szembe kell nézni.
1: De még, ha csak ez kéne, van egy másik téma, amit forró krumpliként dobál minden döntéshozó évtizedek óta, a kórházi adósság. Az miért termelődik újra és újra és újra? Rengeteg nagyon jó szándékú és egyébként hatékonynak tűnő intézkedés volt ezzel kapcsolatban, mégis ugyanoda érkezünk a végén vissza mindig.
0: Azért, mert hogyha nem elég a havonta beérkező fizetésem arra, hogy kifizessem az összes közüzemi számlát, akkor minden hónap végére tartozásaim maradnak. Amikor megérkezik a következő fizetés, akkor kifizetem a tartozásokat, de már is egy mínusszal indulok neki annak a hónapnak, amiben ugyanúgy nem tudom kifizetni. Ugyanezt történik az egészségügyben. Nincs annyi finanszírozás, amivel ki lehessen fizetni a tartozásokat.
1: Az évente plusz 500 milliárd forint ezt megoldaná, vagy érzékelhető pozitív változást hozna?
0: Az 500 milliárd forintnak a fele kapásból elmenne arra az adósságra, amit felhalmoznak a kórházak mostanában egy-egy évben. Tehát most ha jók az információ, olyan 200 milliárd felett van az a tartozás, amit egy évben így ugye időről időre a kormányzat így utófinanszíroz, ha lehet így mondani. A fele körülbelül elmenne erre. A struktúra, tehát a finanszírozási struktúrát kell megváltoztatni, tehát jobban kell finanszírozni, ne legyen adósság.
1: Amiről még korábban beszéltünk, és akkor lehet, hogy az intézményi struktúrát is, annak méretét, rétegzettségét, feladatköreit, hogy kevesebb pénz folyjon el a rendszerből.
0: Igen, bár tehát, hogy az elején lehet, hogy az drágább. Tehát amikor kialakítjuk az új struktúrát, akkor az még lehet, hogy plusz pénzbe kerül, sőt nagyon valószínű, de utána, ha fel tudjuk számolni már azokat a részeket, amiket helyettesíteni lehet, ami helyett jobb minőségű ellátást tudunk nyújtani mondjuk 20 kilométerrel arrébb, akkor lehetséges. De itt a kórházbezárásokat csak, hogy ennyiben visszatérjek itt ugyan, de nem úgy kell elképzelni, hogy volt kórház, rátesszük a lakatot és nincs, hanem hogy mondjuk nem nyújt éjszakai ügyeleti ellátást, de nappal még ott van, és a szakrendelőként ott működik. Vagy ugye a pszichiátriáról beszéltem, ott most jelenleg két két működési forma van, az akut osztály, utána meg a rehab vagy krónikus. Tehát a kettő között azért még ott bőven van mozgástér, és nem minden helyen kell olyan osztályt fenntartani, ahol folyamatos ügyeletet kell biztosítani, hanem lehetnének ilyen átmeneti osztályok. Szóval azt kérem a hallgatóktól, hogy amikor arról beszélünk, hogy kórházok átprofilírozása vagy átalakítása, akkor lássák azt, hogy ennek elsősorban minőségnövelés a célja, nem pedig a pénzügyi spórolás.
1: Uh-huh. Nyilvánosságra hozzák, ha már a minőségről van szó, a kórházi fertőzések adatait. Hogyan kell azt majd jól közzétenni, nekem pedig betegként jól olvasnom, hogy az a döntésemet segítse, és ne a pánik kialakulását segítse?
0: Nyilvánosságra lehet hozni a nyers adatokat, de azok úgy önmagában nem sok mindenre jók. Ugye erre hivatkozott korábban a előző kormányzat is, meg sokat mások előttük, hogy ez így nem jó. Valóban így van. Magyarázni kell. Tehát el kell mondani, hogy mondjuk, ha valahol most megmutatjuk, hogy most ennyi a kórházi fertőzés, és valahol a legnagyobb, az nem biztos, hogy azért van, mert ott a legkevésbé jó a kézhigiénia, hanem lehet, hogy ott a legjobb az ellenőrzés, ahol megnézik, hogy egyáltalán hány fertőzés van, és ahol a legkevesebb van, tehát ott meg lehet, hogy pont az a baj, hogy nem vesznek elég mintát. Tehát ezeket megfelelő tisztítással, értelmezéssel együtt lehet és érdemes nyilvánosságra hozni, úgy viszont kell. És nyilván a kutatók megférjenek hozzá a nyers adatokhoz, és csinálják az elemzéseket. Nem gondolom, hogy a lakosság döntő többsége az nyers táblázatokban fogja vizsgálni a különböző baktériumok és vírusok fertőzés rátáját, de adjuk meg a kutatónknak ezt a lehetőséget, a lakosságnak pedig adjunk olyan értelmezést, amivel ő világosan láthatja. De a cél egyébként a lakosság informálásán túl az egészségügynek magának is egy saját tanulás. Tehát, hogy lássam, hogy előző évben hol volt, ebben az évben hogy alakult, mi változott azóta, mi járulhatott hozzá, hogy jobb lett, vagy esetleg rosszabb lett.
1: Igen, azért gondoltam, hogy itt vigyázni kell, hogy ne legyen ez igazságtalan, mert ha egy adott intézményben úgy tűnik, hogy nagyon sok a kórházi fertőzés, az azért is lehet, mert ott nagyon jó orvosok, nagyon sok jó műtétet végeznek el, magyarul sok beteg áramlik oda, hogy tessék engem meggyógyítani. Több beteg, több orvos, több fertőzés. Ilyen is lehet, ugye?
0: Ilyen is lehet, vagy tényleg a most leginkább az járul hozzá a nagyobb számokhoz, úgy látjuk, vagy úgy sejtjük, hogy egyszerűen alaposabb a mérés. Mert hogy itt nem csak az számít, hogy mennyi a megfertőződött ember, hanem hogy a különböző mintákban milyen arányban jelenik meg, milyen antibiotikum protokollok vannak, azokat betartják, tehát ezeket egyszerre lehet értelmezni, és akkor tudunk mondani valamit arról, hogy melyik osztály, vagy melyik intézmény hogyan figyel a nozokomiális, tehát a kórházi fertőzésekre, azok megelőzésére, ez egy összetett munka.
1: A kórházi orvos kollégái egyébként gyanakodva figyelik majd ezt? Tehát félnek ettől? Nem örülnek ennek? Mert azt gondolják, hogy úgyis csak félre magyarázzák majd a betegek, a konkurensek, meg az újságírók?
0: Hát én nem gondolom, hogy félnének tőle. Az biztos, hogy az elmúlt időszakban ugye nem ez volt a hozzáállás, sőt, inkább az volt, hogy ha egy kórház, tehát egy egészségügyi dolgozó jelzett egy problémát, az szinte problémás személynek számított. Miért jelez problémát? Most azt kell megváltoztatnunk, hogyha problémát látsz, akkor kötelességet szólni.
1: Mert az segít.
0: Mert az segít, mert akkor tudjuk kezelni.
1: Mindenképpen beszéljünk a házi orvosi praxisokról. Említette, hogy 1000 vagy közel 1000 betölthetlen. Régóta nem értem, hogy miért. Nem keresnek eleget? Nem elég érdekes ez a munka? Nem szeretnének vidéken élni? Vagy ez mind együtt véve?
0: A munka nagyon érdekes szerintem, tehát azzal az egyik legszebb területe az orvoslásnak. Nagyon sokféle betegséget lát az ember, sokféle sorsot, sokféle korosztályt, és kialakul egy olyan személyes kapcsolat egy közösséggel, ami talán más területen nincs meg. Viszont az érdekességhez nyilván szakmai szempontból hozzájárulna az, hogy hogy milyen tehát hogy olyan beavatkozásokat elvégezhessen az orvos, amihez egyébként a tudása megvan.
1: Nyilván neki nem okoz, gondolom én, nagy örömet az, hogy annyi a dolga, hogy tovább küldi egy szakrendelésre, valami képalkotó vizsgálatra, diagnózisra, és aztán végül egy kórházba gyógyításra a beteget, hanem ő szeretné ott megcsinálni.
0: Így van, így van. Tehát ez ott van bennük a lehetőség, ott van a tudása, hogy kikerülnek az egyetemről, és egyébként hosszabb távon ez lenne a rendszernek is jó. Rövid távon nyilván azért vezették be, hogy így a költségeket megszorítsák, hogy a házi orvosok ne írjanak fel mindenféle laborvizsgálatot, de tehát ugye ezért kell változtatni azon, hogy hogyan finanszírozzuk a házi orvoslást, hogy már ott helyben képesek ők elvégezni bizonyos beavatkozásokat, ne kelljen tovább küldeni ők a szakellátásba, ha például ki tudják szűrni akár mondjuk ultrahanggal bizonyos megbetegedéseket, de ehhez olyan készülék kell, olyan képzés kell, és olyan finanszírozás kell, ami ezt finanszírozza is, meg olyan környezet, asszisztensek, és a többi. Amit még említett, a vidékre költözés, ez gond. Tehát, hogy ez társadalmi szinten is probléma, és ez nehézé teszi azt, hogy valóban pont azokon a területeken, ahol a legnagyobb a házi orvos hiány, ott feltöltsük a praxisokat, de egyébként Budapesten is már 10% felett van. Tehát, hogy ez nem csak a vidéket érinti. És ami a kereseteket illeti, a házi orvosok rosszabbul vannak finanszírozva, mint a kórházi orvosok. A fiatalok pedig különösen. Tehát ott egy fiatal, ha most el akar indítani egy praxist, megvenne egy praxist, vagy átvenne egy praxist, akkor olyan 400 000 forint nettó havi bevételre számítana, és ez egy fiatal szakorvos, miközben a kórházban azért ennek már a duplája az valószínűleg elérhető.
1: Szűrővizsgálatok és megelőzés, csatolhatunk is a házi orvosokhoz. Én 4 magyarországi településen összeszámoltam, összesen 6 házi orvosnál voltam eddig beteg. Soha egyik nem hívott föl, egyetlen egyszer se, hogy elküldjön egy szűrővizsgálatra. Ha jól tudom, évente föl kellene hívni a betegeket, hogy vannak. Akkor tudtak velem érdemben foglalkozni, hogyha beteg voltam. Hogy ne legyek beteg, azzal egyik se foglalkozott. Én nem állítom, hogy ez reprezentatív. De a házi orvosoknak nem kellene, ha ez forrás kell, akkor kapjanak forrást, a megelőzésre sokkal több figyelmet fordítaniuk?
0: A legóriási a házi orvos beteg találkozások száma. Rendkívül nagy. Ez azzal együtt jár, hogy nem mindenre jut elég figyelem, és abszolút feladata lenne. Én úgy mondanám, hogy egy háziorvosi praxisnak, hogy a szűrővizsgálatokat szervezze, monitorozza. Nem is biztos, hogy a háziorvos az első lépcső, hanem akár egy emelt hatáskörű ápoló, vagy egy asszisztens is megkaphatná azokat a jogokat, hogy átnézze, hogy melyik betegnek melyik életkorban van, milyen szűrései voltak meg, és tájékoztassa őt arról, hogy ilyen és ilyen szűrésekre el kell menni. Ehhez a házi orvosnak maximum egy koordinátor szerepe szükséges. Most viszont ugye beutalót kellene adnia, egyenként létrehoznia. Egy csomó eszköz van, amit lehetne használni a digitalizációval, főleg az egészségablak figyelmeztethetni automatizáltan életkorhoz, vagy bizonyos laborleletekhez kötötten, hogy milyen szűrővizsgálatokra lehet szükség. De itt a mesterséges intelligencia, nagyon fejlett képfelismerő szoftverek vannak nagyon jól működő eszközök már arra, hogy például bőrgyógyászati vizsgálatokat végezzenek erre kiképzett, betanított egészségügyi végzettségű emberek. Nem feltétlenül kell hozzá orvos. Tehát az első szintet az orvosnál, az orvosi kompetenciánál lejjebb lehetne vinni. És akkor már is többet tehetne a házi orvos, azt gondolom, az ellátás szervezéséért a saját körzetében.
1: Ha elfogadom, már pedig elfogadom azt, amit a kötelező kamarai tagságról mondott, hogy Magyarország még nem tartott a demokrácia fejlődésben, hogy önkéntes egyesületi forma működőképes legyen, tehát kötelező kamarai tagság kell, hogy legyen. Ez nem igaz a betegekre is? A MOK nem tenne kötelezővé szűrővizsgálatokat?
0: Csak annyit reflektálok, hogy akkor ezek szerint Németország sem tartott a demokrácia fejlődésben, mert náluk is kötelező tagság van, Ausztriában és számos országban. Egyszerűen ez kell a regulátor, a szabályozó szerephez. De a kérdésére visszatérve, én, hát ez egy nehéz kérdés. Ugye régebben a szocializmusban kötelező szűrővizsgálatok voltak, aztán ezek ugye megszűntek, vagy opcionálissá váltak, és ajánlottá váltak. Itt ütköznek nyilván egyéni jogok, betegjogok. Biztosító például, ez sokszor felmerül, hogy a biztosító ugyanúgy térítse a szolgáltatást azoknak, akik mondjuk nagyon figyelnek az egészségükre, eljárnak szűrővizsgálatokra, mint azoknak, akik egyáltalán nem tesznek meg ilyen elővigyázatosságból, vagy ilyen intézkedéseket nem járnak el. Ezek társadalmi kérdések. A kamarának ebben nincsen fix álláspontja, mert vannak pró és kontraérvek, viszont beszélni érdemes róluk, és ösztönözni például azt viszont mindenképpen. Tehát nagyon figyelni kellene arra egészségnevelésben. Miért nem tanulnak a általános iskola végén, középiskolában többet arról a gyerekek vagy a diákok, hogy milyen szűrővizsgálatok vannak. Mert már ott felmerül. Tehát például a méhnyakrák halálozás az egyik vezető halálozás ugye a nők körében. Fiatalkorú férfiaknál ugye a erre rák előfordulása ott a leggyakoribb, egy önvizsgálat, stb. Tehát ezekről oktatni kellene a diákokat, és nem történik.
1: Sőt, a felnőtteket is éppen most olvastam, hogy a vastagbélrák szűrés mennyire fontos lenne az 50 éves férfiaknál.
0: Igen. És ez például ugye a vastagbélrák szűrés, ugye a kolonoszkópiának is van abban a szerepe, meg persze a székletvérvizsgálatnak, de hogy ez tabusítva van. Tehát én azt gondolom, hogyha egy általános iskolában, középiskolában beszélünk arról, hogy mi az a kolonoszkópia, akkor nem csak a később nem az elpirulás és a hárítás és az elfordulás lesz a reakció, hanem hát igen, hát erről már hallottam, amikor a gimibe jártam.
1: Az Arénát hallották, Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
2: Reklámot hallottak. 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok Képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében, mondta Becsei András, a Bankszövetség alelnöke egy háttérbeszélgetésen. A Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva elmondta, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelem arányos törlesztő részletmutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Becsei András elmondta, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-áig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstoppot. Az alelnök elmondta, a bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki sérülékeny csoportok védelmére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sérülékenység meghatározásához objektív szempontokra van szükség. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a tavaly július 1-től és az idén január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve az októberben bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése, emelte ki a KSH jelentése. Az Agrárkormányzat elvárja a Jövő Nemzedékföldje Alapítványtól és az általa kezelt cégek vezetőitől, hogy az érintett vállalatoknál ne legyenek vagyoni változások addig, amíg a törvény értelmében vissza nem kerülnek közvetlen állami tulajdonba, mondta Zoltán Péter miniszteri főtanácsadó az MTI érdeklődésére. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, határozottan kérem a cégek vezetőit, semmilyen tevékenység, semmilyen infrastrukturális elem értékesítését ne kezdeményezzék. Hozzátette, fontos szerepet kapnak ezek a cégek a jövőben a magyar agrárium és élelmiszer szektor működésében. A Jövő Nemzedéke Földje Alapítvány felügyelete alatt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT, a közraktározással foglalkozó Concordia ZRT, valamint az állati mellékterméke-kezelő, járványvédelmi feladatokat ellátó ATEV ZRT áll. Zoltán Péter szavai szerint azt szeretnék elérni, hogy addig, amíg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák meg nem szűnnek, és az általuk kezelt vagyon vissza nem száll az államra, ezekben a társaságokban ne történjen vagyoni változás. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását. Az alaptörvény záró rendelkezéseit kiegészítették, itt szerepel, hogy a kekváknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. Ennek a határideje a nem egyetemet fenntartó alapítványok esetében ez év augusztus 31-e.
2: Az időjárásról.
4: A délután folyamán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti északkeleti harmadban. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
2: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
1: Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján a legjobb teljesítményt értékel 2025-ben.
3: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en.
4: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve ugye az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
2: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
3: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség, tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető, csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába? Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár 100-szor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát, hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bekisírtam, akkor is, hogyha fogzolok, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
2: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
3: Tehát azt jelenti, hogy ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, ami nekünk nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a tök, és nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének, tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem az, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
2: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
3: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fimival sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű hát, történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe

0: értékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyekben valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán

0: Ám Nagy Balló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdezte Bódisz Attila először a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről.
1: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a pataki refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
2: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
1: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy két tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol, emelt digitális kultúra képzésű osztályunkat.
2: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
1: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
2: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
1: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a pataki refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
2: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága felvett diákok körében?
1: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan, Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
2: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
1: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az uszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg másfél-két hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
2: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem második legnagyobb egyeteme a debreceni.
1: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is előre szeretném bocsájtani, hogy 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a pataki refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk, Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a sárospataki refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küldt a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
2: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, ami a széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
1: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a pataki refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például a kokáért a zöld refi, vagy például a kokáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a pataki refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
2: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
1: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mind a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
0: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A 25. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 21-éig várja a filmkedvelőket Kolozsváron. A jubileumi TIFF idén is gazdag nemzetközi és hazai programkínálattal készül, a hagyományokhoz híven pedig külön figyelmet kapnak a magyar filmek és alkotók is. Zágoni Bálinttal a fesztivál magyar szekciójának igazgatójával beszélgettünk, aki többek között arról kérdeztünk, milyen sajátosságok jellemzik az idei magyar programot, milyen filmekre számíthat a közönség. A riporter Ungvári Szende.
2: Idén is szerdai napon nézhetik meg a magyar filmeket a közönség.
3: Igen, nagyon régóta a szerdai nap a magyar nap a TIFF-en. Annyit tudok, hogy amikor 2013-ban első alkalommal válogattam magyar filmeket, már akkor is ez a nap volt, és ez azóta sem változott. Remélem a szervezők is megtartják még sok évig ezt a jó szokásukat, hogy külön napot szentelnek a magyar filmeknek. Ez amúgy egy kicsit csalóka ez az időpont, mert ugye elég sok filmet a magyar válogatásból is kétszer vetítenek, tehát van, ami már mondjuk kedden is lemegy, és hogyha valaki esetleg szerdán lemarad valamelyik filmről, de megnézni, akkor még van esély rá, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken megismétlik azt a filmet.
2: Hogyan állt össze az idei TIFF programjában a magyar szekció filmkínálata?
3: Ez egy hosszabb, több hónapos folyamat, aminek része, hogy figyelemmel követem azt is, hogy milyen új magyar filmek, játékfilmek, dokumentumfilmeket mutatnak be az elmúlt időszakban, milyen filmek szerepelnek fesztiválokon, és ezekből próbálok egy reprezentatív válogatást összeállítani.
2: És igazából milyen szempontok vagy témák alapján választott ki ezeket a filmeket?
3: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
2: Melyek ezek a filmek?
3: Lehet, hogy kicsit nehéz felsorolni mindegyiket, de hát igyekszem akkor röviden összefoglalni, hogy milyen filmeket lehet megnézni. Egyrészt Nemes László, ugye ő Oscar-díjat nyert a Sahófia című filmével, neki a legújabb filmjét, az Árvát lehet megnézni TIFF-en, ez egy történelmi dráma, egy 12 éves fiú felnővés története, amin keresztül az 56-os forradalom utáni Magyarországba is repillantást nyerünk. Akkor ugye ott van Pálffy Györgynek a Tyúkja, ez egy groteszk humorral átszőtt film, aminek tényleg egy tyúk a főszereplője. Mindenképpen meg kell említeni Holtai Gábornak a filmjét, az Itt érzem magam otthon című thrillert, hiszen ez a film versenybe is került a TIFF-en, és hát, ha nem tévedek, akkor 5 évvel ezelőtt volt utoljára az, hogy magyar film szerepelt versenybe, illetve hát az idén bemutatott magyar filmek közül ez a legnézettebb produkció Magyarországon is. Akkor ott van Nagy Borinak a Mambo Maternika című filmje, ami 3 40-es éveiben járó nő történetét mutatja be, mindhárom az önrendelkezés, a gyerekvállalás kérdéskörét tárgyalja. Van egy érdekes film, ilyen félig meddig kakukktojás, mert a rendezője egy Pesten élő kínai rendező, Ge Zhang, a filmnek pedig ez a címe, hogy Nem én vagyok, és ez egy Pesten élő kínai családnak, illetve egy testvérpárnak a története, ami a két lélek egy testben motivumra épül, egy nagyon látványos, pergő film, és úgy gondolom, hogy idén a dokumentumfilmes válogatás is igen erős. Ezek között megemlíteném Lea Potráckáról, egy felvidéki magyar rendezőnőnek az Apám lánya című filmjét, amiben a családból még gyerekkorában eltűnt, elmenekült féltestvérének a keresésére indul a rendezőnő. Ez egy nagyon személyes, intim film, és hát sok szempontból ennek a filmnek a párja Haragonics Sárinak a Szia Sári című dokumentumfilm, amiben a rendezőnő a saját családját kezdje filmezni egy tragédia után, Ez is hát a gyászfeldolgozás, a bizonyos minták tovább öröklődéséről szól ez a film. Nagyjából ezek azok a filmek, amelyeket eddig nem láthatott a kolozsvári közönség, mert vannak olyan filmek is, amelyeket már korábban eseményekkel vagy alkalmakkor meg lehetett nézni, de hogyha valaki véletlenül nem maradt volna, akkor ez egy nagyon jó esély, hogy például megnézi Enyedi Ildikónak a Csendes barát filmjét, amit a Fintett szerzője a tavalyi év legjobb magyar filmjének szavaztak meg. Emellett ott van Olasz Renátónak a Minden csillag című filmje, amiben számos kolozsvári színész láthatunk, illetve hát a stábtagok közül is sok kolozsvári szakember van. Vagy hogyha valaki inkább egy könnyedebb filmet szeretne megnézni, akkor ott van Deák Kristófnak az Egy kutya című Fekete vígjátéka. Hát azt hiszem nagyjából mindegyik filmet felsoroltam azok közül, amit szerepelnek a programban.
2: A filmek rendezői, illetve szereplői itt lesznek a fesztiválon, mármint lesz közönség találkozóra lehetőség?
3: Igen, többen elkísérik a filmüket Kolozsvárra. Ugye Pászik György is itt lesz, a Tyúk filmek a rendezője, Nagy Borbála, Olasz Renátó is lesz, Haragonics Sári rendezőnő, Olasz Renátó filmjéből több színész is jelen lesz Kolozsváron. Illetve hát ugye Holtai Gábor is az Itt érzem magam rendezője. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon örvendek, hogy idén sokan el tudják kísérni a filmüket Kolozsvára.
2: Már lehet tudni, hogy pontosan milyen helyszíneken lehet megnézni a magyar filmeket?
3: Igen, hát mint ahogy a korábbi években is, idén is több helyszínen szétszórva lesznek ezek a filmek. A központi mozikban, de lesz olyan vetítés, ami a Maros téren lesz, vagy a főtéri, szabadtéri helyszínen, vagy akár a Szapiencia épületébe, a diáknivelődési házban. Úgyhogy hát talán a legbiztosabb, hogyha a programfüzetekben néznek utána az érdeklődők, vagy a fesztiválnak a honlapján is ezt viszonylag könnyen ki lehet nyomozni, hogy melyik filmet milyen nap és hol vetítenek a szervezők.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hűtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írt a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, zárta a bejegyzését a kormányfő. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írta a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közleménye szerint az ügyészség a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fogadni. Felidézték, az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV bűnügyi főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatalt jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást. Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást. Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a fővárosi nyomozó ügyészségen jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. Magyar Péter Facebook oldalán szerda délelőtt közölte, hogy a kormány vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál az aranykonvoj ügyben. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. A brüsszeli testület mindenekelőtt közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi 6,1 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13 és 18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 30%-a korlátozza gyermeke online média használatát, 32%-a bátorítja gyermekét, hogy tartson szünetet a közösségi média jelenlét tekintetében, 24%-uk pedig jelentett már hamis vagy káros tartalmakat, illetve ilyen tartalmakat közvetítő szolgáltatókat. Hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját folklor programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. Pénteken a Meseszó Egyesület ad tanácsokat mesemondáshoz, majd a Fitos Társulat tart bemutatót. Este 9-kor koncert, majd pedig táncház lesz. Szombaton délelőtt és délután is számos program várja a gyermekeket. Koncert, interaktív meseelőadás, játszóház és úgy szintén táncház. A felnőttek borkóstoláson vehetnek részt és beülhetnek a vajdasági mesekocsmába. Vasárnap helyi és környékbeli tánccsoportok mutatkoznak be, majd a Fabula Bábszínház Vitéz László előadása látható, melyet közös bábkészítés követ. Az esti koncertek után a fesztivált Szent Iványi tűzugrás zárja.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

legyen mindig éles a kardod. Vegyétek fel a lélek kardját, amely Isten beszéde. Pál levele az Efézusiakhoz 6. fejezet 17-es vers. Pál így figyelmeztette lelki fiát és utódját, Timóteust. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 1. verstől az 5. versig. E listát olvasva az az érzésünk támadhat, mintha a ma élő nemzedéket jellemezte volna Pál. Hogy kik jelenthetnek megoldást erre a társadalmi jelenségre? Isten emberei, akik hozzáértően forgatják az ige kardját. Ha te is közéjük tartozol, biztos lehetsz benne, hogy a sátán már célba is vett. Ki akarja csorbítani a pengéd élét, hogy hatástalan legyen az üzeneted? A filiszteusoknak, akik Izrael ősellenségének számítottak, volt egy régóta alkalmazott módszerük arra, hogy fogságban tartsák az izraelitákat, eltávolították az országból a kovácsokat. Így az izraeliták nem tudták megélesztetni a kardjaikat, megvédeni magukat és lerázni magukról a rabigát. Érted az üzenetet? Isten népe hajlamos eltompulni lelki értelemben, ezért élezésre szorul. Ha lelkipásztor vagy, akkor a lelkek kovácsaként arra hivattál, hogy megélezd a híveket. A sátán minden elképzelhető módon igyekszik majd megakadályozni ebben, úgyhogy imádkozz szüntelen és járj Isten igéjében. Közel már a vég és égető a szükség. Kedves lelkipásztor, Isten számít rád, tartsd hát mindig élesen a kardodat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: vége. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. Megtisztel, ha velünk töltik a délutánt, már is elindítjuk Svéd asztal című műsorunkat június 17-én, szerdán. Az előttünk álló órában három témával várom önöket. Megújult tantermek várják a legfiatalabb földesistákat, ugyanis ünnepélyes keretek között átadták a Miskolci Egyetem gyakorló gimnáziumának két megújult tantermét.
2: Iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel.
1: A Múzeumok Éjszakája miskolci programjaira is meghívjuk a kedves hallgatókat, a Herman Otto Múzeum munkatársai számolnak be mindarról, amit erre az éjszakára terveznek.
3: Nem csak a kiállításokat lehet megnézni, hanem különböző izgalmas programokkal is készülünk. Mennünket a szlogenünk is kötelez, hiszen a Tudományok és a Művészetek Kincses Házának apostrofáljuk magunkat, mert valóban rendkívül széles a kiállítási kínálatunk, illetve a gyűjteményi ajánlatunk is. Természettudománytól a képzőművészeten át a grafikáig, néprajzig nagyon sokrétű az, amit a múzeum bemutat, és ezen az éjszakán nem csak a múzeum központi épülete itt a Görgei utcán nyílik meg, hanem természetesen a Miskolci Galéria, a Színész Múzeum, a Feledi Ház, a nem túl hosszú múltra visszatekintő, de a iskolások által rendkívüli módon kedvelt régészeti látványraktár, és nyilván ne felejtsük el a Herman Otto emlékházat.
1: A miskolci ifjúsági élet idei legmeghatározóbb eseményére az IFI Festre készül a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete. Az erre szóló meghívót is átadjuk önöknek.
4: Miskolc városának többi fiataljának szervezzük ezt az IFI Fest nevű rendezvényt, ami tulajdonképpen egy egésznapos műsorfolyam, hogyha úgy nézzük. Illekvár nevű foglalkozás, ami egy közösségi coaching foglalkozás, egy másik foglalkozásunk, egy mentálhigiénes foglalkozás, az a Lelkes egy velünk nevet viseli, és van egy fejlesztő foglalkozásunk, ahol esen is gyerekeket fejlesztünk, ez pedig a Fejlesztő Vár nevű foglalkozás.
1: Kellemes és tartalmas időtől töltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának két megújult tantermét. A 8-osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, Fazekas Róbert beszédében hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületek, az együttműködést segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják. Egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Az intézmény igazgatóját Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Miről is szólt ez a mai alkalom? Ha jól tudom, szimbolikusan, ha mondhatjuk így, de nem csak szimbolikusan, tantermeket adtak át a gimnáziumban.
3: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy valóban tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet a modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű ötödikeseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
2: Ha jól emlékszem, az átadón hallottam egy ilyen mondatot igazgató úrtól, hogy az osztályfőnök, vagy az ott tanító pedagógus osztályfőnök ízlése mutatkozik meg a termen, hogyan néz ki, igazgató mit szólt hozzá, amikor már meglátta a kész termet.
3: Egy kép többet mond ezer szónál is, de gondoljuk csak azt el, hogy az osztályfőnök egy 8 év folyamos osztálynak lett az osztályfőnök. A gyerekek 8 évig lesznek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vannak ott. Az osztályfőnök a vezetője volt annak a csoportnak, amely kialakította ennek a teremnek a berendezését és színvilágát, és nagyon-nagyon sokan segítették az ő munkáját. A bútorok kiválasztásától, a színvilágnak a kialakításától, még a függönyök színei és a függönyöknek a méretét is, anyagát is megbeszélték a kollégák egymás között, mert mindenki a szívén viselte, hogy jönnek a kicsik, a mazsolák, a manócskák, a törpék, mindegy, hogy hogyan az ötödikes földesisták, és hogy a lehető a legjobb helyzetet teremtsük meg, ahol a személyes tér is megvan a diákjaink számára, ahová biztonságosan el tudja zárni a saját értékeit, ahol kellemesen érzi magát, ahol nem baj, hogy ott marad egy tankönyv, mert az akkor a következő nap is ott lesz, vagy a következő órán is, és hát olyan legyen ez a terem, amiben a gyerek jól érzi magát. Margarétapadok vannak benne, ez egy hallgatónak nyilván sokat nem mond, de a margarétát mindenki ismeri, tudjuk azt, hogy a közepén van egy nagyon szép kis belső rész, aztán szirmok veszik körül. Na most ezeket megcsinálták asztalokból, padokból is, amit zöld székek vesznek körül, tehát valóban minden egyes munka állomás úgy néz ki, mint egy gyönyörű virág. De azt gondolom, hogy ez már az osztályfőnöknek által vezetett munkacsoport fantasztikus kreativitásának, jó ízlésének, igényességének az eredménye. Egyszerűen jó bemenni ebbe a terembe, és nagyon jó érzés arra gondolni, hogy megvan a reménye arra, nem csak a Földes Gimnáziumnak, hogy az iskolák megújulnak, hanem minden iskolának megvan rá a reménye, hogy megújulhatnak most az elkövetkező években, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szintre emelték az oktatás világát napjainkban.
2: Ezek a munkaállomások, ezek a padok, asztalok úgy vannak kialakítva, hogy úgymond csoportmunkára, egyfajta kicsit másabb típusú oktatásra is alkalmasak. Ez miért fontos, mennyiben előnyös egy oktató, egy pedagógus számára?
3: Sok szempontból előnyös. Először is az, hogy milyen épített környezetben dolgozunk, az meghatározza a munka terhelésünket, a munkabírásunkat és a munka kedvünket is. Tehát ez a három dolog nagyon-nagyon összefügg egymással. Másrészt ez az új típusú berendezkedés, ez nem csak az egyéni munkára, hanem a csoportmunkára is alkalmat. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy sok embernek a tudása az összeadódik, és hamarabb, gyorsabban, eredményesebben tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos szerepet tölt be ez a közös munka a fejlődésünkben. Minél gyakrabban dolgozunk együtt, minél több időt töltünk együtt, akár a kortársainkkal, akár embertársainkkal is, a szociális érzékenységünk is javul, jobban oda tudunk figyelni embertársainkra, a visszajelzésekből jobban megismerjük magunkat is, és a képességeinket is. Kisebb a kockázat annak, hogy valami nem sikerül, tehát a frusztráció is jelentősen csökken azáltal, hogy a közösségben dolgozunk. És ez a teremberendezés ezt a közös élményszerzést erősíti meg a gyerekekben. Olyannyira, hogy nagyon szeretnek éppen ezért iskolába járni. Viszont a mobilitása miatt ezek a tantermek nagyon gyorsan átalakíthatók hagyományos osztályteremmé, amikor a sorban, oszlopokban vannak az asztalok elhelyezve, tehát alkalmas arra, hogy vizsgateremként használjuk, és alkalmas arra is, hogy a magasabb évfolyamokon tanulók már az egyéni munkát hangsúlyozva az érettségre készülés közben jobban kiaktázhassák ezeket a lehetőségeket. De az, hogy a közösségre is lehetőség van, szerintem ez egy pozitív és egy gazdagító eleme az iskoláknak.
2: Kiemeltük a bútorzatot és hasonlók, milyen felújítások történtek még?
3: Energetikai szempontból is történt átalakítás. Nagyon energiatakarékos minden eszköz, amit beépítettek a tanterembe. Az ablakok, tehát a nyilászárók, a fűtőtestek, a lábbatestek, mindezeknek a biztonságos működtetése érdekében megtörtént a gépészeti átvizsgálása, felújítása a teremnek. Az aljzat szigetelése is átalakult, jelentősen nőtt a biztonság, és ezáltal csökkent a balesetnek a kockázata. Tehát egy nagyon-nagyon élhető, nagyon modern, a legkorszerűbb elvárásoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő termet igyekeztünk kialakítani. Ez még a székek háttámlájára is igaz, ahol még nem volt ugyan előírás, de mi már azt nagyon-nagyon figyeltük, hogy a gyerekek számára egészséges ülőbútorok legyenek, tehát ezek gerinckímélő székek például.
2: Maga az átadó milyen hangulatban, tehát hiszen a gyermekek is részt vettek, Miskolci Egyetem részéről is itt voltak, pedagógusok, önök részéről is voltak. Hogyan, milyen hangulatban telt az átadó?
3: Lehet, hogy gyerekeket is érdemes lenne megkérdezni erről. A helyzet az, hogy nekem mindig nagyon jó élmény és kellemes érzés a diákok között lenni. Amikor a diákok valami olyasmit csinálnak,

0: mutatta be a tudását, de én azt hiszem, annél sokkal fontosabb az, hogy a diákok mennyire odafigyeltek ezekre a kis produkciókra. Lehetett látni, hogy leköti őket maga az előadás is, amikor közösen énekeltek, és az is, hogy milyen fontos számukra az, amit a beszédekben meghallgathattak. Rektorasszony nagyon-nagyon jól ráérzett arra, hogy ki itt a hallgató közönségből a legfontosabb, a diákok. És gondolatai egyrészt megerősítették azt a tudatot, ami az egyetem és az iskola közötti múltban gyökerezik, és a kisdiákok számára ezt megerősítette, nyilvánvalóvá tette. Ugyanakkor szólt azokhoz a kollégákhoz is, akik a termek felújításában nagyon sokat tevékenykedtek, és elmondhatta azt is, és meghallgathattuk tőle, hogy nagyon tudatosan építkeznek annak érdekében, hogy a pedagógus képzésük is egyre magasabb és magasabb színvonalra lépjen. Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy az egyetemi oktatók felismerték a kollégáinkban az egykori tanítványaikat, akik most már a kollégáik, és hogy ez mennyire szoros és meleg emberi kapcsolatot mutatott. A helyzet az, hogy mindannyiunknak nagyon fontos itt az iskolában az, hogy az anyaintézmény, az egyetem munkatársai és az iskolában alkalmazott munkatársak közötti kapcsolat az erős legyen, hiszen ez egy nagyon komoly szakmai együttműködést jelent. Ugyanakkor nagyon sok diákunk az egyetemnek a hallgatójaként tanul tovább, fejezi be a tanulmányait, vagy éppen az ott szerzett tudással kezdi meg az életútját és alakítja ki egzisztenciáját. Tehát a két intézménynek, a tanulók, hallgatók, az fiatal felnőttek életpályának a nyomon követése, kísérés, az egy közös élmény. És jó érzés azt látni, amikor egyetemen oktatók, egykor az iskola padjait koptató nebulók most visszajönnek, és egyrészt hivatásukból adódóan, másrészt elköteleződésükből adódóan igyekeznek az iskolának és az egyetemnek is jót tenni azzal, hogy itt az iskolák fejlesztik.
1: Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának két megújult tantermét. A 8-osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, Fazekas Róbert beszédében hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületek, az együttműködést segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják. Egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Az intézmény igazgatóját Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A karosi honfoglaláskori temetők új kutatási eredményei vetített képes előadás Herman Ottóról és Borosnyai Kamilláról, a kőnyomattól a betonkockáig kurátori tárlatvezetés. Kulisszatitkok a restaurátor műhelyben, hiedelmek és tények az ásványokról. Csak néhány cím abból a mintegy 40 programból, amellyel a Miskolci Herman Ottó Múzeum készül a múzeumok éjszakájára június 20-a szombat estére. Elsőként Kákóczki Andrást, a galéria vezetőjét hallják.
2: Ugye a Miskolci Galéria több helyszínnel, hagyományainak megfelelően szerepel a múzeumok éjszakáján, viszont lesz egy kuriózum helyszín, ami úgy nem olyan sokszor szokott szerepelni ezen az estén. Ugye most a galéria életében a 30. Miskolci Grafikai Triennálé kiállításai vannak a központban. Ennek megfelelően a múzeumok éjszakája a témája a sakkozáson az állatkerten át, a nyomhagyásig, tehát a sokszorosított grafika készítéséig fog terjedni. A kuriózum az az, hogy a Csapai kapu 22 alatt van az alkotóházunk. Itt egy olyan program lesz, ami egy záró rendezvény, a kurátortársak, kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak, ez egy majd egy éves program volt, amelynek a záró kiállítása lett. Ezen a kurzuson résztvevők, hallgatók, fiataloknak lesz egy tárlata, lesz egy családi rész, ez 4-től 6 óráig, és 6 órától teljesen nyitott, ott, hogy mi az, hogy kurátorság, mi az, hogy kiállításrendezés, mi az az alkotóház, ahol ugye litográf képek és egyéb dolgok találhatóak. Központi épületünk a Rákóczi ház, itt lesz a nyomhagyás és az állatkert helyszíne. A foglalkozások délután 5 órakor kezdődnek, itt főleg a kicsikre, nagyokra, a kreatív szülőkre és nagyszülőkre. És most sikerült elhívnunk egy lengyel származású illusztrátor, grafikus művészt, aki közvetetten kapcsolódik a grafika életéhez, ő Grela Alexandra. Ő fog egy tigris kutya jeges medve foglalkozást, ugye elég sok állat kicsi szerepel témaként a grafikai triennálé alkotásai között, és ezzel kapcsolatos játék, alkotás lesz. 10 órakor itt lesz a zenegép koncert, és itt az estét pedig Ádám János fotóművész Rubikon című zenés diaporámája fogja zárni. Még egy kis házunk, a Feledi ház, ami Feledi Gyulának állít teljes mértékben most emléket. Én fogok 2 szakmai tárlatvezetést tartani a Feledi házban. Itt az érdekesség is, ami eddig nagyon ritkán volt látható, itt a 60-as évektől a 80-as évig, ha lehet így mondani, Feledi Gyula művészi grafikái vannak kiállítva, tehát nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, hogy például a 70-es években hogy került még díjazásra is az Énekek Énekel grafikai sorozat például. Hagyományainkhoz híven azt lehet mondani, színház az egész világ, Tália ház Mikita Gábor vezetésével. Ugye ez évben mindig van egy országos hívószó a múzeumok éjszakáján, most az ízek bezárt történetek, az a címe, és hogy Mikita Gábor vezetésével színésznők konyháiba és receptjei között. Konyháiba juthatunk el, és receptjei között lehet válogatni, de azt mondhatom, hogy már hagyományainak megfelelően, már Vas Tiborék szervezésében, a Spanyol Náta szervezésében a 26. légy ott fog megnyílni, csoportos képzőművészeti kiállítás.
1: A múlt titkait fedezhetik fel az érdeklődők a régészeti látványtár programjain. A tárlatvezetéseken a felnőttek bepillantást nyerhetnek a régészet izgalmas világába, miközben a gyerekek játékos formában válhatnak kis régészekké. A látványtár programjáról Horváth Anita és Fölföldi Boldizsár régészek szóltak.
3: Régészeti tár az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Múzeum Tímármalom utcai raktárbázisán várja a látogatókat délután 4 órától este 10-ig. Itt a régészeti látványraktárban 5 órától óránként indul majd kurátori tárlatvezetés. Az utolsót azt este 9 órától indítjuk. A kurátori tárlatvezetés alkalmával a kurátorok 3-4 számukra kedves tárgyat, vagy olyan tárgyat, ami köré érdekes történet szőhető választanak ki, és állítanak az előadás középpontjába. Emellett a régészképzőben néhány állomáson színes játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők a munkánkkal, egészen a leletek feltárásától a leletanyag restaurálásáig mindenbe betekintést nyerhetnek. Az udvaron kipróbálhatják magukat a látogatók az élőszereplős társasjátékunkban, a Kígyók és Létrákban. Aztán emellett a régész homokozóban elrejtünk régészeti leleteket, amiket megkereshetnek, feltárhatnak.
4: Lesz még egy kreatív sarok, ahol lehet majd agyagtárgyakat készíteni, leginkább agyaplasztikákat, állatkákat, idolokat, valamint lesz majd lehetőség aszfaltkrétával az épület mögötti hatalmas betonfalra rajzolni az élményeiket, a kedvenc tárgyaikat a látványraktárból az embereknek, hogy így együtt megalkossunk egy hatalmas nagy kollást, mint egy barlangrajzot. Ja, még hennafestés lesz szintén a kreatív sorokban, kis mintákkal, de hogyha valakinek van hozzá kedve, akkor bármilyen őskori mintát, ami ott van a mintakészletben, azt magára festethet a kollégáinkkal.
1: Bajudit, a Miskolci Herman Otto Múzeum projektmenedzsere. Ez a Múzeumok Éjszakája az a program, amikor szinte egy gombostűt nem lehet lejteni a múzeumban. Gondolom, ez nagyon sokat jelent abból a szempontból is, hogy az év további részére is becsalogassák az embereket.
5: Igen, ez mindenféleképpen szempont, és azt gondolom, hogy mivel hosszú múltra tekint vissza ez az országos rendezvénysorozat, ezt már megszokták a látogatók, és megszokták az emberek, hogy június 3. hétvégéje az biztos, hogy a Múzeumok Éjszakája programja, amikor éjszakára is megnyílnak a múzeumok, és nem csak a kiállításokat lehet megnézni, hanem különböző izgalmas programokkal is készülünk. Mennünket a szlogenünk is kötelez, hiszen a Tudományok és a Művészetek Kincses Házának apostrofáljuk magunkat, mert valóban rendkívül széles a kiállítási kínálatunk, illetve a gyűjteményi ajánlatunk is. Természettudománytól a képzőművészeten át a grafikáig, néprajzig nagyon sokrétű az, amit a múzeum bemutat, és ezen az éjszakán nem csak a múzeum központi épülete itt a Görgei utcán nyílik meg, hanem természetesen a Miskolci Galéria, a Színész Múzeum, a Feledi Ház, a nem túl hosszú múltra visszatekintő, de a iskolások által rendkívüli módon kedvelt régészeti látványraktár, és nyilván ne felejtsük el a Herman Ottó emlékházat is, hiszen a Herman Ottó és Borosnyai Kamilla egykori nyaralója egy nagyon különleges környezetben és nagyon jó atmoszférával várja az érdeklődőket ebben az évben is, ahol családi piknikre kerül sor, Borosnyai Kamilla receptjeivel lehet megismerkedni, kvízekkel lehet kipróbálni a tudást, és erre az éjszakára fény árba ünneplőbe öltözik ez a ház, úgyhogy maga a látvány miatt is érdemes kimenni majd.
1: Itt a Görgei utcai központi épület nagyon sokféle hangulatú helyen rendelkezik, és ahogy említetted, nem csak a kiállítások tekinthetőek meg, hanem emberi történetekkel, találkozásokkal, sok-sok ötlettel lakjátok be a tereket. Most néhány különlegességet kérek tőled.
5: Igen, és ebben nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy a kollégáink kreativitása az nagyon sokat jelent, hiszen minden program, ötlet, illetve megvalósítás azon alapul, amit ők kitalálnak. Úgyhogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy A titkos és a publikus kiállításban rendhagyó kurátori tárlatvezetés van Pirint Andrea kolléganőnkkel, akkor az a két tárlatvezetés, ami itthon az idén az Otthon melege, illetve a Szépszebb, legszebb címet viseli, az valóban erre az alkalomra készülő tárlatvezetés, tehát egyediségben van részük az érdeklődőknek. De ugyanígy említhetem a természettudományok kapcsán a mineralógus kollégánkat, aki az ásványok világába avat be minket, vagy a múzeumpedagógus kollégáink, akik számtalan ötlettel, így az ACI című programmal, a Nyomoz Otto című családi nyomozós játékkal, vagy a Kölcsönöz egy múzeológust, múzeumi szakembert című projekt ötlettel álltak elő, és ezeket meg is valósítják ezen az éjszakán.
1: Végül mondjuk el a pontos dátumot és a tólig időpontot, meddig jöhetünk a múzeumba.
5: Június 20-án délután 4 órától várjuk az érdeklődőket. A programjaink alapvetően 5 órától kezdődnek, és egészen éjfélig nyitva leszünk. Kivétel a régészeti látványraktár, amelyik este 10-ig várja majd a látogatókat és az érdeklődőket.

0: svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Együtt a miskolci fiatalokért, ez annak a szombati programnak a címe, amely az IFI Fest címet is viseli. Szeretettel köszöntöm Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnökét. Jó napot kívánok! Hát mi mindenről van szó, hiszen egy új kezdeményezést indítanak útjára.
2: Igen, egyesületünk 2026. februárjában belevágott egy nagyszabású pályázatba, együtt a miskolci fiatalokért. És ugye mi hozzáteszünk, hogy a nagycsaládosokkal, van egy ilyen projekt oldalunk is a Facebook oldalunkon, és ezzel szeretnénk megszólítani minél több fiatalt itt Miskolc városában. Ugye egyesületünkben is 160 tagcsalád van, tehát van bőven fiatal, minden családban legalább 3 gyerek van, tehát itt aztán találunk rengeteg fiatalt. És nekik is, és Miskolc városának többi fiataljának szervezzük ezt az IFI Fest nevű rendezvényt, ami tulajdonképpen egy egésznapos műsorfolyam, hogyha úgy nézzük. Délután ugye indul a igazi része a foglalkozásoknak. Bemutatjuk itt a 3 foglalkozás sorozatunkat, ami már a február óta folyamatosan tart, a Lélekvár nevű foglalkozás, ami egy közösségi coaching foglalkozás. Egy másik foglalkozásunk, egy mentálhigiénes foglalkozás, az a Lelkes egy velünk nevet viseli, és van egy fejlesztő foglalkozásunk, ahol esen is gyerekeket fejlesztünk, ez pedig a Fejlesztővár nevű foglalkozás. Ezek a foglalkozás sorozatok nem csupán csak előadások lesznek, hanem interaktív formában bevonják a fiatalokat. Igyekszünk 2 kategóriára, tehát 0-tól 12-ig és 12-24 év közötti kategóriára bontani a fiatalságot, és életkornak megfelelően foglalkozni velük. Ez az első részben tehát ilyen programok lesznek, majd a következő részben próbálunk egy kicsit a zene nyelvén is szólni a fiatalokhoz, és itt pedig Sajó Akusztik Duo koncert lesz majd 17 óra 15 perctől. Curtis, a nagy országos hírű előadó fog érkezni hozzánk 18 óra 20 perctől, és 19 órától pedig a Padlás musical tekinthetjük meg majd az Akropolis szabadtéri színpadon. Tehát egy teljesen komplex nappal készülünk, közben lesznek kézműves foglalkozások, és minden más, ami a gyerekeknek jó. Igyekszünk mindenkit nem éhen és szomjan hagyni, ezért büfét is fogunk üzemeltetni, ami a fiataloknak, tehát 0-tól 24 éves korosztályig ingyenesen áll rendelkezésére. Tehát egy komplex napot próbálunk összehozni a mostani szombati rendezvényen. Úgy látszik az időjárás, és jó lesz hozzá, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
1: A programok közreműködőin kívül lesznek olyan személyiségek, olyan meghívott vendégek, akik úgymond példaképek lehetnek, és hát velük is majd lehet beszélgetni.
2: Igen, elhívtuk a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi Kapitányát is. Völgyi Péter igen mondott a meghívásunkra, úgyhogy itt lesz 2 utánpótlás játékossal együtt, és ez egy jó kis motivációs kerekasztal beszélgetés lesz arra, hogyan lehet a sportban nagyszerű sikereket elérni, hisz valljuk be őszintén, főleg itt Diósgyőrben a kosáros lányok igen jól szerepelnek, és ez egy példamutatás lehet. A másik ilyen blokkunk lesz majd, ami egy vállalkozó blokk lesz, Miskolc ismert, közismert vállalkozót, akik lehet, hogy a nulláról, lehet, hogy egy kis segítséggel, de egy hatalmas nagy sikert értek el Miskolc városában, többek között a Krepi Palacsinta ház tulajdonosa Oszlanci Réka is elvállalta a meghívásunkat, illetve Bíró Tibor, aki a Bükki Nemzeti Parknak a turisztikai vezetője, és úgy gondolom, hogy ők egy jó példa lehetnek arra, hogy hogyan lehet az üzletben is, illetve a vállalkozásokban is, illetve a turisztikában is sikereket elérni.
1: Nyilván, hogy amit elmondott, az mind azt tükrözi, hogy ez egy több generációs program, tehát a kísérők, a szülők sem fognak unatkozni.
2: Igen, persze elsősorban IFI Fest lévén a fiataloknak szól, tehát őket hívjuk erre a rendezvényre, de aki ugye kicsi gyerek és egyedül nem tudná eljönni, őket elkísérhetik a szülők is majd.
1: Nyilván, hogy arra is lesz alkalom, hogy kapcsolatok szülessenek, barátságok szülessenek. Hogyan működik ez a nagy családosok körében, hiszen nagyon sok közös rendezvényt tartanak, szóval azért az egymás támogatása az mindig jellemezte ezt a csoportot.
2: Igen. Mai világban egyébként nagyon nehéz, amikor az emberek nagyon szeretnek otthon begubózva a kütyűik mellett létezni, nagyon nehezen lehet a fiatalokat rávenni bármilyen programra, ami ugye kimozdítja őket otthonról, hát igyekszünk ennek most ellentmondani, és próbálunk ugye egy ilyen rendezvényt, ami az offline világba visszaad bennünket ebből a kütyűs világból, és valóban egy közösségfejlesztési szándékunk is van benne, hisz az egész projektünk erről szól, együtt a miskolci fiatalokért próbálkozunk annak, hogy ezt a rendezvényt ugye ennek is szenteljük.
1: Ez egy remek nyárindító program, de arra kérem, hogy azért szóljon még az előttünk lévő nyárról, mindjárt vége az iskolának, és hát önök a szünetben sem engedik el a nagy családosok és gyerekeik kezét. Mi lesz a nyáron?
2: Bizony nem engedjük el, olyannyira, hogy már most kaptuk az értesítést, hogy ismét lesz tanszergyűjtés Miskolc két áruházában, ahol a nagycsaládosok majd három hosszú hétvégén csütörtöktől vasárnapig fognak majd tanszergyűjteni. Mi Miskolc déli városkapujában lévő nagy áruházban fogunk majd tanszergyűjteni, úgyhogy ezúton is várjuk az adományokat. Ez már július 30-ától indul, és egészen szeptember végéig meghirdetett időpontokban lehet majd csatlakozni hozzá. Ismét fogunk szervezni napközis tábort, mint ahogy minden évben szervezünk. Ez ennek az Együtt a Miskolci Fiatalokért projektnek a keretében most idén ingyenes lesz. Megadott ugye létszám határit természetesen 40 főt tudunk fogadni, mert hát azért nem véges a költségkeretünk, illetve egy ottalvós tábort is tervezünk, szintén ennek a 0-24 korosztálynak, és igyekszünk, ha minden jól sikerül, a Balaton megrendezni ezt a tábort. Tehát egy teljesen komplex tehermentesítés a szülőknek így a nyári szezonban, hogy próbálkozunk minél több gyereket megmozgatni, és a szülők, ameddig dolgoznak, addig a gyerekek biztonságban legyenek.
1: Remek program tehát ez a június 20-ai, a szombati, ez elindíthatja a nyári szünetet, talán a gyakorlati tudnivalókat mondja el itt a végére, aki nem hallotta elejétől a beszélgetésünket.
2: Együtt a miskolci fiatalokért, a nagycsaládosokért, nagycsaládosokkal projekt keretében szervezünk ezt a rendezvényt. Van egy külön Facebook oldal ennek a programnak, ahol megtalálják a jelentkezési linket is. Együtt a miskolci fiatalokért, a nagycsaládosokkal, és itt egy eseményt hoztunk létre, IFI Fest néven, és ott pedig a jegyek menüpontban találják majd a regisztrációs linket, és ezen keresztül tudnak bejelentkezni, hisz regisztráció után látogatható a programunk.
1: Igen, tehát Miskolcon az Akropolis színpadon 12 órától Tapolcán, és egészen 22 óráig. Nagyon szépen köszönöm, és hangulatos és gyümölcsöző együttlétet kívánunk önöknek. Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnökét hallottuk a szombati programról, illetve a nyári tervekről. Viszont hallásra, minden jót kívánok!
2: Köszönjük szépen, viszont hallásra!

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 órakor elmondjuk a híreket itt az Európa Rádióban. Várom önöket a továbbiakban is, a következő órában is folytatjuk a Svéd Asztal című magazint.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elhalasztanák az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Ennek elhalasztását a Tisza országgyűlési képviselői javasolják a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-től 2027. január 1-ére módosítja. A benyújtók azzal indokolták, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott egyénre szabott eljárások szolgálják. A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem gyakorlati ellátásszervezési, egészségpolitikai szempontból is értékes, valós képet kapni a gyermekek életéről, egészségi állapotáról és mindennapi kihívásairól. Az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek, a betegút szervezéstől a gyermekek jólétét támogató programokig. Mint írták, a Karikó Katalin Nobel-díjas tudós ajánlásával jegyzett kutatás egyedülálló, hiszen jelenleg Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan országos lefedettségű vizsgálat, amely a krónikus beteg gyermekek életminőségét egészséges kortársaikéval hasonlítaná össze. Ezt a hiányt pótolná a most indított kutatás, kiegészülve azzal, hogy a gyerekek szüleinek életminőségére, jólétére is rákérdez, mivel egy krónikus betegséggel élő gyermek nevelése az egész családra kihat. Amint egy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív, az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél agytengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegségspecifikus kérdések is szerepelnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldások is, az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöld felületek növelése. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. Kitértek arra, hogy a klimatizált helyiségek levegője néha túl száraz, amely légzőszervi panaszokat, illetve a szem, a torok és az orr nyálkahártyájának, valamint bőr kiszáradását okozhatja. Fontos arra is figyelni, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A klímaberendezések használata mellett a rendszeres szellőztetés elengedhetetlen. A gépkocsikban is fontos a légkondicionáló rendszeres ellenőrzése és tisztítása. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT, amelyek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves, elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Kiemelték, hogy a saját forrásból beszerzett két tengelyes, 21,5 tonnás összkerékhajtású tehergépjárművek nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokhóekével és 5 köbméter kapacitású sószóró berendezéssel, továbbá 3,6 méter szélességű latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel vannak felszerelve. A járművek a téli síkosságmentesítési feladatok ellátása mellett szállítási feladatok elvégzésére is alkalmasak. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez.
0: Az időjárásról.
3: A délután folyamán a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti északkeleti harmadban. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, köszöntöm szeretettel most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, és várom önöket a június 17-i szerdai Svéd Asztal című magazin második órájával. Ebben közreadjuk a kalendáriumot a nap nevezetes dátumaival. Útravalónkban hitéleti gondolatokat hallanak, 16 óra 30 perckor a régió krónikát. Az óra második felében Nyíregyházára hívjuk meg a kedves hallgatókat, ugyanis itt rendezik június 21-én a Szent Iván éji programot a Sóstói Múzeumfalu gazdag kínálattal, iskolatörténeti kiállítással, tűzzsonglőrökkel, csillaglessel és kulturális programokkal is várja az érdeklődőket. Tartsanak velünk a részletekért, jó rádiózást önöknek!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most tekintsünk bele a kalendáriumba. Június 17-e az Alidák és Laurák névnapja van. Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ezen a napon 1885-ben a szabadság szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe. Június 17-én 1917-ben választójogi blokk alakul a függetlenségi és 48-as párt, a polgári radikális párt, a polgári demokrata párt és a magyarországi szociáldemokrata párt részvételével. 1940. június 17-én a Szovjetunió elfoglalja a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát a II. Világháborúban. 1944-ben Izland kikiáltja függetlenségét június 17-én, amikor is 1953-ban névfelkelés lesz az NDK-ban. 1967. június 17-én az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás is megtörténik. 1972-ben a Watergate botrány kirobbanása válik napvilággá Washingtonban, és 2004. június 17-én megjelenik az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Ezen a napon, tehát június 17-én született 1882-ben Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. 1888-ban ezen a napon Heinz Guderian német tábornok, II. Világháborús hadvezér született. 1927-ben Sütő András erdélyi magyar író, drámaíró június 17-én született, egy évvel később, 1928-ban pedig Marton Frigyes, Jászai Mari díjas rendező színház igazgató, a Rádió Kabaré Színháza alapító tagja, érdemes és kiváló művész. 1963. június 17-én született Tímár Zoltán, magyar bábművész, színész, és 1995. június 17-én Nagy Ádám, a magyar labdarúgó válogatott egyik kiemelkedő játékosa.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Cili néni és Jani bácsi. Cili néni és Jani bácsi 50. házassági évfordulójukra készülnek. De önhibájukon kívül nagy bajban vannak. Egy csöpnyi nyári faházban élnek, a tüzelő elfogyott, a víz elfagy, nincs ivóvíz, nincs fürdés, mosogatás, nincs vécé. Ezen szeretnénk változtatni. Nincs bankszámlaszám, nem kell pénzt küldeni, nincs emeldíjas SMS, nem utazunk a pénzetre. 2 órát szeretnénk kérni az életedből. Most szombaton, Szigetmonostoron, délután 1-től 3-ig. Szedünk a Dunaparton uszadékfát, felvisszük Cili nénéjéknek, felaprítjuk, felhasogatjuk, bepakoljuk a fáskamrába, majd Jani bácsinak boldog születésnapot kívánunk, és szépen csendben hazamegyünk. Ha ráérsz szombat délután, nagy szeretettel várunk, részt venni lehet, megosztani javasolt. Köszönjük előre is, egy baráti kör. Eddig az idézet. A fenti felhívást a Világháló egyik közösségi oldalán olvastam, és megvallom, őszintén meglepődtem. Ez tényleg komoly, ez lehet igaz, és nem átverés. Tényleg vannak még ilyen közösségek, akik felvállalják a senkinek sem kellő embereket. Hiszen annyi becsapott emberről hallani, s nekünk is megvannak a saját történeteink, amikor kihasználták jóhiszeműségünket, rászedtek bennünket. Az internetes felhívásokra meg kétszeresen is feldeszemmel nézünk. Nem is csoda. Adathalászok és vírusok rejtőznek beteg gyermekek fotói mögött. Csak a pénzünk kellene, mondják sokan, akik a maguk bőrén tapasztalták már meg a jóhiszeműségükkel való visszaélést. Mi hát a megoldás? A teljes visszahúzódás? Bújjunk el otthonunk páncélajtaja az érzelem nélküli tekintet mögé. A választ egyik kollégám adta meg számomra pár éve. Tessék, vegyél egy fél decit belőle, nyújtott oda némi aprót, egy ittas állapotban lévő hajléktalannak. Nem botránkozott meg a látványon, nem kérte ki magának, hogy egy részeg hajléktalannak ő pénzt adjon. Nem hárította el a kérést, hogy amúgy is az első kocsmában majd elkölti a pénzét. Nem kezdett el filozofálni, a jól öltözött ember mentegetőzésével, hogy biztos saját hibájába jutott az illető az utcára, és így tovább. Van úgy, hogy a bajba jutott embernek nem erkölcsi szónoklat kell, még csak nem is Biblia, hanem pár szó, és hát pár száz forint. Ha már egy életet nem tudunk megváltoztatni, valami jót mégis oda tudunk vinni. Például azzal, hogy megállunk azelőtt, aki mellett ezrek mennek naponta el. Próbáljuk ki, számunkra is jó érzés lesz. A lélekben olvadni kezdenek a jégcsapok.

0: süteményekkel járultunk hozzá. Így van ez, hogy mindig két gyülekezet főz, már ez negyedik éve történhet meg ez a pünköst hétfői szabadtéri istentisztelet. Egy ilyen címe is van, hogy pünkösd a szabadban. És valóban ez a szabad ég alatt együtt lét, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy milyen örömben vagyunk együtt. És az egyik dicséretet is énekeltük ezen az alkalmon. Ugye ez egy zenés istentisztelet, a noszfai zenekar és énekkar vezette most az éneklést, és az egyik dicséret az énekeskönyvből a 776-os számú Mikor látom egeidet, így kezdődik ez a dicséret, és ennek a szövege egy kicsit a tekintetünket az ég felé irányítja, kicsit erre emlékeztet, hogy a szabadban is találkozunk Isten szeretetével, ahogyan a teremtett világ csodáiban gyönyörködünk, ugye így hangzik ennek a dicséretnek a szövege, mikor látom egeidet, amit ujjaid formáltak, s onnan fénylő tekinteted, hold és csillagfény formában, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát is fiadnak mondod. Tehát Isten szeretetének ez a megélése, amihez nagyon-nagyon nagy segítség a természetnek a szépsége, illetve szépségei, amikor ezekben is tudunk gyönyörködni. Illetve igen, a sok zene, a dicséretek, egy közös éneklés, egy ráhangolódás Isten igéjére, megélése annak, hogy a lelkipásztorok, sőt gyülekezeti csoportok is együtt szolgálnak, megéljük a testvér szeretetet. Éppen azon a napon, emlékszem, a Római Levél 12. fejezetének 10. versétől olvastuk az igét a református kalauz szerint, és ott a testvér szeretet egy nagyon, nagyon hangsúlyos téma ebben a részben, és ezzel is köszönthettem az egybegyűlteket ezzel az igével. A 10. vers így hangzik, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők, szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, tehát a közös szolgálatnak a témája is előkerül, illetve a 13. versben ezt olvasjuk, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet is. Kicsit ezt is megláttuk, felismertük, hogy egymás iránt gyakoroljuk a vendégszeretetet, hiába Noszfai volt a helyszín biztosító, illetve vendéglátó gyülekezet vagy község, de közben a cserépfalui bükzsérci testvérek készítették a finom ebédet, tehát egymást vendégeltük meg, egymással kapcsolatban tudtuk ezt gyakorolni, és ennek a szeretetnek a gyakorlati megélése építi Isten országát, átéljük ezt, látjuk, tapasztaljuk, és ez nagy öröm számunkra.
1: És ugye hallhattuk, hogy lelkes éneklésben és énekvezetésben vettek részt az önök gyülekezeteinek tagjai, hogyha zenei szolgálattevőkről szólna még néhány gondolatban.
0: Igen. Nagy öröm, hogy különböző összeállításban, de működik az vajon a gyülekezetnek egy zenekara, illetve énekkara. Nagyobb ünnepekre kántoraink, Majnár Zsuzsanna kántorunk vezetésével egy nagyobb, bővebb felállású zenekarnak a szolgálatát sikerül előkészíteni folyamatosan, amiben a fiatalok, tizenévesek, egyetemista korosztályból, vagy ahhoz tartozó fiatalok is zenélnek, hangszerrel, trombita, hegedű, furuják, illetve az idősebb tagjai a zenekarnak, 50 körülek mi magunk között van, hála Istennek egy dobosunk, aki egy egri orvos, nefrológus, szakorvos, aztán gyülekezetünk missziói gondnok a presbitere, ő a basszusgitárnak a szakavatott művelője, de időnként a gyülekezet szolgálatával bekapcsolódik egy országosan ismert énekesnő is, aki a nagy színpadi produkcióban is, István a királyban is szerepelt, Herceg Flórának hívják, aki az ének művészetével jelentősen hozzájárul a zenekarnak a szolgálatához. Valóban sok örömünk van ezzel kapcsolatban, és az énekkarnak a tagjait is kiemelném, akik hűségesen részt vesznek próbákon, és tulajdonképpen egy alapját adják meg a közösség éneklésének. Szívesebben így bekapcsolódnak egy istentiszteleten résztvevők, van egy kis csoport, akik bátran, határozottan tudják már énekelni az énekeket. Tehát ilyen örömteli tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez nem csak egy előadás, egy performance, amit előadunk, hanem éppen hogy a lényege az, hogy bevonódjanak a résztvevők, az istentiszteleten ott levők az éneklésbe, és az a tapasztalatunk, hogy szívesen bekapcsolódnak, és örömmel is csodálkozva éljük át, és Istennek dicsőséget adva, hogy zeng az ének, amikor együtt van a közösség, és ezzel magasztaljuk a mi Úrunkat, és az ő nevét tudjuk itt dicsőíteni.

0: És ugye a zenei szolgálat után Ferenc József nagytiszteletű úr ige hirdetését hallhatták a jelenlévők, illetve azon a napon Ferenci Borbála diktológus konzultáns lélek és szenvedélybetegség címmel tartott előadást. Mi az, ami esetleg az azóta eltelt idő óta önhöz visszajelzésként érkezett a gyülekezet tagjai közül, vagy ön hogyan őrzi a szívében ezt a napot, az ott hallottakat?
1: Nagyon pozitív visszajelzések érkeztek hozzám, öröm volt hallgatni az igehirdetést. Érdekesnek találták a testvérek a meghívott előadónknak a gondolatait, sőt, vissza is jelezték, hogy őt jó lenne máskor is meghívni, még többet hallgatni ebben a témában, mert ez valóban egy valóságos probléma, illetve jelenlévő küzdelem nagyon sok család életében, és ezzel fontos foglalkozni ezekkel a témákkal. Úgyhogy egy tartalmas, igazán építő alkalom volt így a megszólalások szempontjából is, nem csak a közösség meg a szeretet megélése, hanem valódi lelki táplálékot, lelki és szellemi táplálékot vehettek magukhoz a testvérek. Ezt ők is így látták, nem csak mi szervezők adjuk a szájukba ezeket a szavakat, hanem valóban ilyen öröm volt, és hálásan nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy újra sikerült olyan vendéget meghívni, aki hozzáadott a közösségek életéhez. Ugye a tavalyi évben Mészáros László tábori püspök volt itt közöttünk, őt kifejezetten bizonyságtételre kértük föl, hogyan éli meg a hitét, tábori lelkészként, illetve püspökként, hogyan szólította meg Isten. Nagyon építő volt az ő bizonyságtétele, és azt megelőző évben pedig dr. Csókai András idegsebész volt a meghívott vendégünk. Az ő bizonyságtétele is nagyon sokat jelentett a testvéreknek, tehát ez egy ilyen áldás, amit úgy érzünk, hogy megkaptunk Istentől ezekben az években, hogy a meghívott vendégek valóban építették azokat, akik ott voltak, és valóban örömöt jelentett a közösségek számára hallgatni Borbálát is most ezen az alkalmon.
0: És ugye, ahogy hallhattuk, több mint 200-an voltak közösségbe 2026-ban pünköst hétfőn, még itt beszélgetésünk végén, hogyan írná le az év többi napján való kapcsolattartást, mind itt a szolgatársaival, mind a gyülekezetek tagjai körében esetleg?
1: Hála Istennek egyéb alkalmakkal is találkoznak a gyülekezetnek a tagjai. Tavasszal is volt olyan nőszövetségi alkalom, ami szintén itt lehetett Noszvajon a templomban, és Gügyzsérc cserifaluból is, de más gyülekezetekből is érkeztek nőtestvérek innen az Egervölgyi Egyházmegyéből, illetve mivel egy fizikai közelségben léteznek ezek a települések, illetve gyülekezetek, tehát rokoni kapcsolatok, vérségi kapcsolatok is vannak a gyülekezetek tagjai között több esetben, ezért egy intenzív kapcsolattartásról beszélhetünk, és mi lelkipásztorok is, hála Istennek, mint egy kistérségi kis közösség egymásra is tudunk figyelmet szentelni, fordítani. Időnként egy közös ebédet szervezünk, ami egy kicsit munkaebéd, de a kapcsolat átadásának a célját is szolgálja. Megosztjuk egymással örömeinket, terheinket, ahogyan egy menüre találkozunk egy étteremben, és ott meg tudunk beszélni programokat is, közelgő programokat, hogy vissza tudunk tekinteni alkalmakra, amik mögöttünk vannak. A szabadtéri evangelizáció Szilvásváradon, ami már sok éve minden év augusztus első vasárnapján történik meg, az is egy összetartó kapocs a gyülekezeteink között, és azon is együtt szoktunk részt venni, ott együtt hallgatjuk az igét. Tehát hála Istennek nem csak egy elszigetelt alkalom ez a pünköst hétfő, hanem egy folyamatnak a része, ami Isten ajándéka a mi számunkra.
0: Anta Tibor nagytiszteletű úrnak, a Noszvai Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, a beszámolót. Áldás békesség!
1: Áldás békesség! Én is feleségem Anda Judit nevében is szeretettel elköszönök a testvérektől, és áldott szép napot kívánok. Áldás békesség!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
0: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn a Bükzsért cserépfalu és Noszvai gyülekezetek közös ünnepén Nagy tiszteletű Ferenc József, a Bükkzserci Református Egyházközség lelki pásztora hirdette Isten igéjét. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség!
3: Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat innen Bükkzsércről.
0: Beszélgetésünk elején arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy azokat a gondolatokat ossza meg hallgatóinkkal, ossza meg most velünk, amelyet az ige hirdetése során azon a napon a gyülekezetek tagjai szívére, a jelenlévők szívére helyezett.
3: Ebben az évben egy mindenki számára kedves téma volt a pünkösdi ige hirdetés alapja, ez pedig a szabadság, nyilván a pünkösdi lélekkel összekapcsolva, hiszen a második korintusi levélben olvassuk, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni az ige hirdetést, valóban erről szólt, arról a szabadságról, ami a mi keresztény szabadságunk. Mindenki keresi, várja, vágyja a szabadságot, de mi keresztények ezt Istentől kapjuk meg, és így egy kicsit más, mint amikor valaki minden szabályt felrúgva, minden tekintetben szabadnak képzeli, gondolja magát, és közben szétfolyik, mint a gát nélküli folyó. Úgyhogy a mi szabadságunknak azért van egy forrása, és van egy iránya, ez pedig a Szentlélek. Arról beszéltem, ami szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ember akkor tud szabad lenni, hogyha betart bizonyos rendeket és szabályokat, azokat elsősorban, amit Isten adott nekünk, hiszen az egész világ úgy működik, ahogy ő ezt működésre alkalmasnak teremtette meg, hogy nagyon faramucin fogalmazzak, és mi emberek is akkor tudunk szabadok lenni, akkor tudunk boldogan szabadok lenni, és nem a másik útjába állni, hogyha az Istentől kapott rend szerint élünk. Találtam egy hasonlatot, egy jó példát is, ezt a visszajelzések alapján is azt mondták, hogy hú, én is tiszta gyereknek éreztem ismét magam, én szinte mindig. Amikor gyerekek voltunk, akkor nagyot nőtt a szabadságunk szerintem sokunknak, amikor megtanultunk kerékpározni. Mert sokkal gyorsabbak lettünk, messzebbre el tudtunk menni, és tényleg szinte szárnyai nőttek az embernek. Viszont ahhoz, hogy kerékpározzunk, ahhoz meg kell tanulni kerékpározni, és meg kell tanulni a közlekedésnek is a szabályait, hogyha nem is teljes, tökéletes kresszvizsgát kell tenni, de azért alapvetően tudni kell, hogy melyik oldalon közlekedünk, mikor adunk elsőbséget, hogyan kezeljük a kerékpárunkat. Úgyhogy szerintem ez egy jó hasonlat az élet többi tekintetében is, hogy megnő a szabadság, de megnő a felelősség is ezzel együtt, és hála Istennek, hogy nekünk van felülről kapott segítségünk ebben, hogy merre vagyunk mi szabadok, mire vagyunk mi felszabadítva, mitől lehetünk, mitől vagyunk mi Isten gyermekeiként szabad emberek. Tulajdonképpen az előadás is erre vezetett egy kicsit, a másik oldalról megközelítve, ugye Isten igéje azt mondta, hogy ahol Isten lelke, ott a szabadság, az előadás pedig a megkötöttségek, megkötözöttségek irányából közelítette ezt a szabadságot, hogy vegyük észre, ismerjük fel, hogy mennyi minden tud bennünket függővé, megkötötté, megkötözötté tenni. Nehéz előadás volt itt ezen a borvidéken, tényleg sokszor az alkoholizmussal kapcsolatban is, de arról is szó volt, hogy mennyi minden más is meg tudja kötözni az embereket. Nem csak maga a függőség, hanem a függő ember melletti családtagokat, munkatársakat, közelében élők életét is egy ilyen megkötöttség nagyon komolyan egy irányba, bizonyos irányba tudja terelni, és ez bizony nem az Istentől kapott szabadság. Jó volt azt látni, hogy az előadás után aztán összegyűltek az emberek, és ilyen személyes beszélgetésekre került sor. Nem arra a klasszikus körbe ülünk és beszélgetünk, hanem úgy kettesével mindenki oda ment az előadóhoz, és, vagy hát nem mindenki, de többen oda mentek az előadóhoz, és beszélgettek, és ezt úgy a szemem sarkából jó volt látni, hogy igen, hát itt is, ott is kialakultak a kisebb közösségek, és minden bizonnyal tényleg a személyes, konkrét valósága is a megkötöttségnek is, meg a szabadságnak is megjelenhetett ezen a szép családias, barátságos alkalmon.
0: Ugye a családias jellegét az is adta, hogy mint ahogy egy gyülekezetben is különböző generációk képviseltették magukat, és akár az igehirdetés szolgálatában, illetve az előadás témája, ami a függőségekről szólt, és talán más életkorban más dolgok, vagy a más eszközök okozhatnak függőséget, kisebb-nagyobb mértékben esetleg. És úgy, hogy ezt azért minden generáció, minden korosztály a saját életére vonatkozóan tudja értelmezni, akár egy kisgyermek, egy fiatal, egy felnőtt, egy idős. Ilyen tekintetben esetleg máshogy hallották az üzenetet, vagy érkeztek visszajelzések ilyen formában?
3: Egész biztos vagyok benne, hogy ahányan ott voltunk, annyiféleképpen hallottuk úgy az előadást, mint az ige hirdetést. Tényleg más jut eszébe annak, aki rendszeresen ott van a templomban, és megint más annak, aki házastársként, vagy esetleg gyerekként, esetleg más községből érkezve volt ott közöttünk a mi közösségünkben, közben mondjuk a bográcsban kavargatva a töltött káposztát, vagy a gulyáslevest, vagy a gyerekekkel kézműves foglalkozást tartva, mégis félfüllel egy kicsit odafordulva. Azt hiszem, hogy ha ma hallgatnám az előadást, nekem is egészen más dolgok ütnék meg a fülemet, mint amikor ott voltam és ott hallottam élőben. Tényleg más dolgok történnek és vesznek körül. De ez a csodálatos ebben, hogy Isten tudja, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk, és mindannyiunknak ad valamilyen ajándékot, kóstolót, hogy tényleg a főzésre utaljak vissza, vagy a, nem csak a gulyásra, vagy a töltött káposztára, hanem a süteményekre is, hogy egyszer egy túrós süteményt kóstolunk meg, egyszer egy meggyes süteményt, és mind finom, de mind máshogy finom. Isten pedig azt adja nekünk, amire tényleg szükségünk van. Mi érdemes odafigyelni arra, amit az Úr mond, üzen, készít nekünk. Ő elkészíti, és a másik oldal pedig mi vagyunk, akik jó esetben ezt elfogadjuk és befogadjuk. Életünkben igyekszünk megvalósítani, hogy úgy szabadok lenni, ahogy az Úr tanít bennünket, és akkor talán az a gyermeki öröm is ott van bennünk, mint a biciklizésnél, hogy jaj, de jó, jaj, de ügyes vagyok, nem csak megdicsértek, hanem tényleg, ha én azt találom ki, ahogy itt a szomszédom, hogy most átmegyek a pocsolyán a biciklimmel, akkor átmehetek a pocsolyán a biciklimmel. Hogy aztán biciklit kelljen takarítani utána.
0: Hogyan írná le a napnak a hangulatát? Több mint 200-an vettek részt ezen a találkozáson. Itt a lelki feltöltődésen túl, illetve az előadásnak a mondani valójának az értelmezése mellett ugye baráti beszélgetésekre, személyes találkozásokra volt lehetőség, hogyha itt a közösség formáló szerepét is előhozzuk ennek a napnak, illetve hogy mindezek mellett, vagy mindezeken felül mit adott ez a nap önnek, a bükzserti gyülekezet tagjainak, illetve hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét.
3: Ketté bontanám egy kicsit ezt a témát. Egyrészt azok számára, akikkel együtt készültem, mert hál' Istennek szerintem most már mind a három gyülekezetben megvannak azok a csapatok, akikre ilyenkor lehet számítani, tehát kialakult egyfajta, mondanám rutinnak, de azért minden évben némi izgalommal nézünk a rendezvény elé, hogy meglegyenek a törlőkendők, meglegyenek a padok, fel legyen állítva a sátor, bevásároljunk üdítők, illetve vizek, ásványvizet szoktunk a forrásról is hozni vizet, hogy minden alkalmas legyen, meg ugye az időjárás. És én nagyon örülök annak, hogy itt Bükzsércen van egy nagyon ügyes, nagyon rutinos közösség, akikre nyugodt szívvel rá tudom bízni a főzést, úgyhogy én csak kérdezem, hogy na, rendben van-e minden, mibe kell segíteni, és ők mondják, hogy igen, már megrendeltük a húst, már elkezdtük pucolni a zöldséget, megvan a bogrács, és ez nagyon-nagyon jó. Azt hiszem, hogy mind a négy lelkész számára, mintha egy kicsit könnyebb lett volna ez a mostani alkalom. Illetve lehet, hogy osztályoknak nem, mert ők voltak a házigazdák, de úgy jól esett abban bízni, arra számítani, hogy akik készítik, presbiterek, házastársak, ők kézben tartják ügyesen a dolgokat. Tehát nekik ez jó, hogy van feladatuk, aminek van jó és látható, kézzel fogható gyümölcse. A másik pedig azok, akik vendégként érkeznek, és ott vannak, nyilván a főző csapat is egy kicsit jelen van ezen az alkalmon, mint vendég, hogy nincs túl meleg, nincs túl hideg, pont annyi kis bárányfelhő van az égen, amennyi úgy jól esik. Most az idei alkalmon Noszfajon egy gazdaház udvarán voltunk, ami egy kicsit zártabb, kicsit szűkebb terület volt, úgyhogy közelebb voltunk egymáshoz. Ennek most ez volt talán a hangulata, vagy a hely is adott egy ilyen ajándékot számunkra. Máskor egy kicsit másmilyen nagyobb területen jobban szétszóródunk. Úgyhogy aki jelen van, annak pedig megint tényleg más ez, hogy itt állunk sorba a gulyásért, ott állunk sorba a töltött káposztáért, itt halljuk az előadást, közben a gyerekeink ott játszanak, és jó együtt lenni. Most már szerintem a gyülekezeti tagok is egyre jobban ismerik egymást, hiszen hogyha a piacon összefutnak, meséltek ilyet, hogy fú, nem tudtam, hogy honnan ismerem ezt a hölgyet, vagy árust, vagy bárkit, és kiderült, hogy jaj, hát tényleg, hát a szabadtérén, tényleg, igen, igen. És jó ezt így látni, hallani, hogy egy évben egyszer vagyunk együtt, de mi már mind a három gyülekezetnek körülbelül ugyanaz a tagsága, nyilván több-kevesebb vendéggel, meg mindig ugyanazok vannak jelen, de hogy a piacon is megismerjük egymást, vagy a busz megállóba, vagy bárhol. Nagy öröm, hogy együtt vagyunk. Azt hiszem, hogy a mai világban egyre nagyobb érték az a valódi közösség, amikor nem az online térben írunk, üzenünk egymásnak megengedhetetlen hangnemben, hanem ténylegesen fizikailag együtt vagyunk, látjuk egymás szemét, ugye a férfiaknál van ez a hagyományos kézfogás, hogy igenis megfogjuk a másik kezét, úgyhogy jó így, hogy nem csak külön-külön egymás mellett vannak a gyülekezetek, hanem így ezen az alkalmon együtt is. A szervezésben is szoktunk erre figyelni, hogy megosztjuk egymással a feladatokat. Van, aki a pályázatot nyújtja be, cikket ír, van, aki fényképez, van, aki a helyszínt intézi, és nyilván mindent meg kell beszélnünk, hogy meglegyen minden, senki ne legyen kétszer ugyanolyan dolgokat, de ne is maradjon ki semmi. Úgyhogy így ténylegesen együtt vagyunk, és nyugodt szívvel számíthatunk egymásra, hogy hú, nekem ez most nem fog menni, nem fér bele az időmbe, akkor vagyunk még mások. Jó, nem baj, akkor mi megoldjuk. Úgyhogy igyekszünk tényleg így együtt lenni valóságosan és fizikailag is. Nagyon fontos a mai világban, hogy legyenek közösségeink. Hál' Istennek a három község tényleg úgy közel is van egymáshoz. Az autóbuszok egymáson járnak keresztül, úgyhogy tényleg van lehetőségünk aztán találkozni a hétköznapi életben is.
0: És ugye ez a jelenlévő gyermekeknek is jó példa is, ahogy hallhattuk, kézműves foglalkozás keretében is találkozhattak, talán közös alkotások is készültek, vagy legalábbis egymás mellett látták azt a tevékenységet, ami mellett talán jól elbeszélgettek a fiatalok is.
3: Biztosan. Én egy kicsit most messzebb voltam a kézművesektől, mert vagy az ige hirdetés, vagy a főzés. De láttam, mert azért a fiatalok aztán a lufikkal körbe jártak a csapatban, vagy a járdára krétával festettek mindenféle növényi ornamentikát, úgyhogy tényleg úgy volt, hogy egy sarokban volt mondjuk a kézműves foglalkozás, de aztán az így kijött az emberek közé, úgyhogy tényleg én is láttam, néztem, hogy na, most már itt tartunk ezzel a virágindás aszfaltrajzzal, vagyis nem aszfaltra rajzoltak, de a járdára. Úgyhogy nem csak a gyerekek látták egymást, hanem mi felnőttek is egy kicsit láttuk, hogy na, ilyeneket csináltak. Nyilván egy részét láttuk ennek, mi akik nem a gyerekekkel voltunk, a gyerekek meg találkoztak egymással. Ebben is van nagyon sok hétköznapi életre kiáradó jó dolog is. Van, amikor itt egymás iskolájába járnak néhányan, tehát mondjuk Bogácsról járnak föl Bükzsétre iskolába, vagy Cserépára járó szomszédos faluból, van olyan, hogy Bükzsétről Noszfajra, és jó az, hogyha nem csak az iskolában kapcsolódnak egymáshoz a gyerekek, hanem máshol is, hogy jaj, téged ismerlek valahonnan, és így aztán könnyebb és más jellegűbb kapcsolatok is épülhetnek, mint ami az iskolában.
0: Hogyha egy mondatot vagy egy üzenetet kellene most megfogalmazni, amit erről a napról tovább visz szívében, vagy tovább visznek szívükben, akkor mi lenne az picit így összegzésképpen beszélgetésünk végén?
3: Hogyha nagyon röviden kell, akkor ilyen SMS-nél is rövidebben meg tudom fogalmazni. Él az egyház. Mostanában ilyen rövid TikTok videók, meg mindenfélék a divatosak, nem tudunk nagyon sokáig figyelni, de hogyha ezt mondom, hogy él az egyház, akkor ez tényleg nagyon rövid és elvihető. Az élet tünete az, hogy együtt vagyunk, néha egy kicsit izgulunk, hogy milyen lesz, hogy lesz, hogyha erre növekszek, akkor vajon több fényhez jutok-e, és ez az évről évre visszatérő pünkösdi alkalom, ez szerintem egy nagyon fontos élettünet. Tünete annak, hogy együtt tudunk lenni, elviselve egymást a saját emberi hiányosságainkkal, vagy éppen javainkkal, Istentől kapott ajándékainkkal, és a közösség gyümölcsét megteremni, nem csak egymással, hanem Istenre figyelve, Istennel is együtt élve. És él az egyház abban a tekintetben, hogy nagyon sokszor a botrányokról vagyunk híresek, azt kapja fel a mai média, meg sajtó, hogy hú, mi történt, mit mondott, ez az ember miért, hogy mondjon le, vagy emeljük őt pajzsra. Mi meg éljük az életünket így itt együtt, imádkozva, főzve, igét hallgatva, előadáson elgondolkodva azon, hogy az életünkkel mit tudnánk kezdeni, és hogy tudnánk ezt jobbra, gyümölcsözőbbé fordítani. Él az egyház. Én azt hiszem, hogy ebben talán egyetértünk Tiborral, Lemesével is, hogy ennek az életnek egy fontos jele látható, és tényleg mindenki számára itt a három faluban látható jele az, amikor egy ilyen közös alkalmat megtartunk. Adja Isten, hogy éljen az egyház tényleg ilyen hasonló, jó gyümölcsű, áldott alkalmakban.
0: Ferenc Józsefnek, a Bükzserci Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a beszámolót, áldás békesség!
3: Áldás békesség!
0: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
2: Reklámot hallottak. 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
5: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írt a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, zárta a bejegyzését a kormányfő. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írta a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közleménye szerint az ügyészség a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fogadni. Felidézték, az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV bűnügyi főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatalt jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást. Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást. Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a fővárosi nyomozó ügyészségen jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. Magyar Péter Facebook oldalán szerda délelőtt közölte, hogy a kormány vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál az aranykonvoj ügyben. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. A brüsszeli testület mindenekelőtt közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi 6,1 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13 és 18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 30%-a korlátozza gyermeke online média használatát, 32%-a bátorítja gyermekét, hogy tartson szünetet a közösségi média jelenlét tekintetében, 24%-uk pedig jelentett már hamis vagy káros tartalmakat, illetve ilyen tartalmakat közvetítő szolgáltatókat. Hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját folklor programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. Pénteken a Meseszó Egyesület ad tanácsokat mesemondáshoz, majd a Fitos Társulat tart bemutatót. Este 9-kor koncert, majd pedig táncház lesz. Szombaton délelőtt és délután is számos program várja a gyermekeket. Koncert, interaktív meseelőadás, játszóház és úgy szintén táncház. A felnőttek borkóstoláson vehetnek részt és beülhetnek a vajdasági mesekocsmába. Vasárnap helyi és környékbeli tánccsoportok mutatkoznak be, majd a Fabula Bábszínház Vitéz László előadása látható, melyet közös bábkészítés követ. Az esti koncertek után a fesztivált Szent Ivániyi tűzugrás zárja.
2: Az időjárásról.
5: Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: napi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: Az én táltosom utoljára látogatott meg azon a napon. Lebontotta a kérget a karomról, és elégedetten tapogatta a forradásomat. No, mondta nyakán büszkén, tudnak-e ilyet a köröztény papok? Jó bial, feleltem hálásan. Engedd meg, hogy beteg kezemnek első mozdulata egy hálás készszorítás legyen. Tudom, hogy rab vagyok, te meg úr vagy, s hogy nem illő ez a kívánságom, de emberek vagyunk. Jó, jó, mosolygott gyöngéden megszorítva a kezemet. Értelmes derékfiú vagy. Hallottam, hogy írni is tudsz, olvasni is. Ha fölszabadulsz, gyere el hozzám. Olyan táltost nevelek belőled, hogy még esőt is idézel. Ha fölszabadulok, feleltem, az első arany, amely a kezembe kerül, a tiéd lesz. Én meg, mondotta, neked adom feleségül a lányomat. Lemosta a kezemről a földet. A fejemet is megnézte még egyszer, aztán megsimította az arcomat. Csak feküdj a napon, szólt utolsó tanácsul. A napsugara Isten kezéből tűz a földre, azért gyógyít. Máskor is, ha beteg vagy, csak hívass engem. Akire én ráimádkozok, bizonyosan meggyógyul, ha Isten is akarja. Apám is híres orvos volt. Attila most is az ő poharából iszik, de nem is fog rajta semmi ártalom. Beszélj nekem, jó bial, a hunok hitéről. Milyen a ti istenetek? Milyen? Nézd meg, ha bírja a szemed. Hol? A napban. A napban láthatod. Haja arany, és szakálla arany, és a szeme gyémánt, és a lába hegyéig minden tündöklő egy arany. Reggel fölkél, és világát szemléli, és este lenyugszik. Akkor jő sötét leplében a gonosz. Haja szurok, és szakálla korom, és a szeme zöld, mint a macskáé. De ritkán villantja elő sötét szemöldökei alól. Vágyattan hallgattam, s el is aludtam a további magyarázatain. Később aztán járkálni is próbáltam. Persze csak bocorogtam az udvaron. Csátné két rend nyári öltözetet adott, gyolcsból valót. Az nagy öröm volt nekem. Hegyesre pödörtem, immáron jól kiserkett bajuszomat, és a palota elé ültem, hogy a másik szép napomat is lássam, ha előjön. Helyette azonban Csátot látom, amint éppen kinéz az ablakán. Te vagy a görög? Én vagyok, uram. Gyere föl! Na, gondoltam, kár volt még mutatkoznom. Ha megint megharagszik, alig haragaszt engem össze még egyszer, bialtáltos. Hát Csát zordul is fogadott. Folytassuk, mondotta, a beszélgetést. Hát miért bolondítottál engem azzal a levéllel? Az asszony meg az apja ott ült a szobában. Emőke is átlibbent a másik szobából, és az ajtófélfának támaszkodott. És nézett rám aggodalmasan. Uram, feleltem szomorún, lágyuljon meg a haragod irántam. Nem vagyok én annyira kormos, mint amilyennek látszom. Én, hogy a gazdámmal itt jártam, megszerettem a hun életet. Egy napon szabad göröggel találkoztunk, aki ékes hun ruhában jött elénk, vígan, boldogan. Elmondta, hogy rab volt, de csatába kísérte az urát, s vitézkedett. És hogy most a volt rab egy asztalnál ül azzal, akinek szolgált. Ez igaz, felelte Csát jó indulattal. Hát ez járt a fejedben? Ez. Emőke arca megvidámult. Tekintete meleg sugárral állt az arcomon. Csát azonban megint gyanakvón pislogott. De hiszen Priszkosz fölszabadított téged, és úri tisztségre nevelt. Nem bíztam, uram, az udvarban. Ott nők kormányoznak, itt férfiak. Láttalak téged, uram, és kivizsgáltam az arcodból, hogy jó ember vagy, uram. Gondoltam, beállok hozzád rabnak, s mihelyt háború lesz, melletted harcolok. Csát nézett. Föl és alá járt a szobában. Bolond, De derék, mondta a fejét rázva. Ezt kellett volna rögtön nyilvánítanod, nem pedig alakoskodnod. Most már nem adlak vissza Priskosznak, de ezt egyenesen is megmondhattad volna.
3: Féltem, uram, hogy visszafordítasz.
2: Hát jó, rab maradsz, mert magad szegődtél rabnak. Idegen szabados különben se lakhatik nálunk. De mivel mégsem vett rab vagy, se nem fogott, legelőször is visszaadom a pénzedet. Asszony, szólt a feleségének, add vissza ennek a fiúnak az erszényét.
3: Kérlek, uram, feleltem, tartsd magadnál. Én venni nem akarok semmit, nincs is szükségem semmire, csak a ti kegyelmes jóságtokra. Legfeljebb egy aranyat hadnál belőle, hogy megajándékozzam Bialtáltost.
2: Retek neki, nem arany! Rikoltotta az asszony. Majd bizony, kapott egy bornyút, amiért gyógyított. Elég az neki.
3: Az asszony mostoha anyja volt Emőkének. Csát jobban félt talán tőle, mint Attilától. Aznaptól kezdve kijártam minden délelőtt a 14-15 éves gyermekek közé, hogy nyilazzak, lándzsát vessek, és megtanuljam a hadilovaglást. Persze csak azt gyakoroltam, amit az egészséges karommal lehetett. Voltak ott tanítók, akik mindent megmutattak az íjhúrsodrástól a lóhátán való megfordulásig. De különösen a kürtjeleket kellett jól ismernem. Minden mozdulatra, minden harci cselekedetre volt kürtjel. Azt a hunok gyermekkoruktól hallották, hát könnyű volt ismerniük, de én nekem minden új volt, le kellett jegyeznem, s otthon is tanultam. Bizony röstelkedve tapasztaltam az első napon, hogy a lovaktól is kellett tanulnom. Hogyan tudja az valamennyi, melyik kürt szó a rohany, melyik a kanyarodj, melyik a megállj, s más efféle. Legjobban persze az abra hívót értik. Na, nehéz tudomány a hunok hadilovaglása. Véltem előbb, hogy nem is kell tanulnom lovagolni. Konstantinopolis szemetes utcáin többnyire lovon jártunk. De nyergeletlen lovon azok a vad futtatások, ugratások, fordulások, amiket aztán a hunok mezein kellett tanulnom, mindig nyaktöréssel fenyegettek. A rohanásra mindig sűrű csapatban indultunk, s tovább kiszélesedett a raj, mint a legyező. Az ellenség többnyire egy nyírfaliget volt, amelyet arra célra ültettek oda. A ligetnél ki kellett lőnünk a nyilakat, s a kürtszóra hirtelen megfordulnunk és visszavágtatnunk. A csataviselt tanítók magyarázták nekem külön, hogy az igazi harcban a lóval való parancsolni tudás a fő tudomány. Az ellenség megszakadozik, mikor a futó hunoknak merészkedik utána. Akkor hirtelen megfordulni, új nyilat ellőni, aztán szemberugaszkodni a nyilaktól megzavart ellenségnek, és mikor már elértük őket, lándzsát dobni rájuk. Ez a harcosnak a fő tudománya. A többi aztán kard, csákány, fokos, árkány és buzogány, virtus dolga. Harmincharmadik fejezet. Egy esős napon, amikor nem gyakoroltunk, meglátogattam Bialtáltost. A táltosok ott sátoroztak Attila palotái mögött. Rudakra tűzött lókoponyák jegyelték minden sátoron, hogy itt pap lakik. S valamennyinek a bejárata előtt egy kicsi négyszögletes kőoltár állott, amelyen tüzecske füstölgött. Kellemes pecsenye szagok lengedeztek a sátorok során. Hát persze, az áldozat állat a papé. Ha más költi el, akkor az áldozatnak nincs foganatja. Te gyerek, melyik sátorban lakik a tudós Bialtáltos? Amoda által, ahun az a fehér gödöje ugrál. Köszönöm, kis pajtás. Rabnak én nem vagyok pajtása. A legemeltebb sátorban az öreg vak Káma lakott. Az még Balambér idejében kezdte a papkodást, s bölcsember volt. Fontos ügyekben ott lehetett látni mindig a főurak között. Ritkás ős szakálla melle közepéig ért, s vékony, hosszú bajusza bal felől araszosan kinyúlt, jobb felől meg többnyire lelógott, mert balkönyökén szokott gondolkodni. Annak a papnak az a híre volt, hogy belelát a jövendőbe. De nem szabad mindent megmondania, mert ahány igét elárul a jövőből, annyi napot veszít abból a 100 évből, amely neki ki van mérve ezen a világon. A sátort csupa fehér lóbőr takarta. Ám bátor hát valamennyi táltosnak olyan volt a sátora, csak hogy az övé terebélyes. Árnyékvető ernyők is voltak az elején. A sátor előtt sok gyermek játszott, valamennyi az ő unokája. Vidám lármájukat a vakember napestig hallgatta, mosolyogta. A papi sátorok körben álltak egy kerek, gyöpös tér körül. És minden sátornak megvolt minden nap a maga dolga, látogatója, aszerint, hogy melyik pap mit tudott. Mindenik tudott valami különöset. Az öreg káma volt a főpap és főlátó, viharcsillapító, seregáldó. Kezének rátevésével életre tudta kelteni a fölakasztottakat. A vihar elcsendesült, ha bűvös botjával fölkavarintott az ég felé, s meg is szűnt persze, ha Isten is úgy akarta. Az öreg Iddár volt az áldozó. Nagyfejű, vállas, 70 éves ember. A hangja dörgő, a tekintete olyan erejű, hogy a levegőben megállította az ellenség nyilait úgy, hogy a nyilak ártalom nélkül estek le a földre. Ha Isten is úgy akarta. A fiatal zobogány volt a főimádkozó és énekes. Hangja erős, mint a kürtszó, s éneke velőkigható, bűvölő erejű. Azt beszélték róla, hogy van egy imádsága, amellyel eltompítja az ellenség fegyvereit, s ólommá változtatja az acélt is. Ha Isten is úgy akarja. Bogár táltos, kövér, víg, szőke ember volt a tűz papja és a népnek író deákja. Ha levél kellett valahova, ő rótta föl a buta hun betüket. Persze jól megfizették. Arról nem hallottam semmi csodásat. Mondták, hogy a tüzes követ a markába veszi, de hát az nem nagy mesterség. Nálunk az utcai bűvészek tüzes vassal is játszanak. Győrhe táltos igézéseket, szenveréseket gyógyított. A közrendű hunok temetésén ő volt a sirató, lakodalmakon a szerencsekérő. Áldozásoknál ő metszette ki az állatnyelvét, s tartotta kanálban, amíg a főpap imádkozott. Bucsa táltos gyógyította a szembajokat. Áldozásokkor ő vágta le az állat fejét, s tűzte póznára, hogy a rossz szellemek elijedjenek. Bial táltos a csonttörések összeragasztásának volt a mestere. Áldozásokon ő fogta föl az állat vérét, s öntötte az oltár alá az üregbe, a gonosznak. Sármánd a nehéz nyavaját gyógyította sikeresen. Szent táncos volt, fegyverbűvölő, ellenségátkozó. Ha a csecsemőre vizet csöppentett, bizonyos volt, hogy a szenverés nem fog rajta. Damonog a szüléseknél imádkozott, különösen az idegenbe menő embereknek áldotta meg a nyilait. Szeretőknek tanácsot adott. A forgószelet kézlengetéssel elűzte. Az átkokat visszatudta fordítani az átkozódókra. Vitos, táltos, ájtatos, púpos vénember a lovak és más házi állatok betegségére olvasott rá, s adott orvosságot. Volt neki szere, amellyel, ha bekenték a ló száját, a harcban lerántotta az ellenséget a lováról, és eltiporta. A többi is mind tudott valamit, amiből megélt. Legtöbbet mégis azt gondolom az amulettek eladásából szereztek. Nem volt hún, akinek valami ne lógott volna a nyakában, persze a köntös alatt. Még a ma született kisgyermeknek is, mihelyt megfüröztötték, piros fonalat kötöttek a kezecskéjére, hogy a rossz szellem ne árthasson neki. Én persze csak nevettem azt a vallást. Fiatal fej könnyen nevet. Pedig hát minden hajó, akár kicsi, akár nagy, akár kék, akár zöld, akár evezős, akár vitorlás, csak azon egy csillagra igazodik. A csillag neve nekünk Theosz, a gótnak Gut, a hunnak Isten. Bial táltos otthon volt. Sátorának szélesre bocsátott ernyője alatt ült zobogány főpappal. Előttük asztalka, s azon tök kulacs, meg két ezüst pohár. Megálltam előttük 5 lépésnyire, tiszteletesen, s vártam, hogy megszólítsanak. Te vagy-e, Zéta? Fufnyázott rám vígan a táltos. Én volnék, uram, bókoltam. Eljöttem hozzád, hogy még egyszer kifejezzem a hálámat. No, derék! De hát ne állj ott az esőben, kerülj beljebb. Hé, gyerekek, kiáltott be a sátorba, párnát hozzatok ki. Szabadkoztam, hogy nem vagyok rá méltó, de le kellett ülnöm. Zobogány is szívesen nézett rám, noha nagypap volt, s gazdag is, vagy 15 rabúra. Hallottam már rólad, mondotta a kezét nyújtva. Priszkosz küldött téged ide, és tudós ember vagy. Persze köröztény vagy, mint a görögök valamennyien.
2: Keresztény vagyok, feleltem. Azon keresztények közül való, akik Jézus szívével néznek a más vallásúakra is.
3: Hogyan?
2: Az ő fő parancsolata, hogy minden embert bele kell foglalnunk a szeretetünkbe.
3: Nagy és szent ember volt, bólogatott Zobogány. Hallottam felőle, és nem aludtam miatta egy néhányszor. De lehetetlen embernek úgy élnie, ahogy ő óhajtotta.
2: Sovány és lógóbajuszú ember volt az a Zobogány, úgy 35 éves, álmodozó, lassú mozgású. Fia volt különben az öreg Kálmának. Eszerint, mondottam, már itt is jártak hittérítők?
3: Mindig jön egy-kettő a visszatérő haddal, felelte Zobogány. A rabokat kísérik. Aztán próbálkoznak a hunokkal is, de nem sokra jutnak. Mihelyt a hun azt hallja, hogy ne harcoljon, ott hagyja őket. Nem nekünk való.
2: Bial is mosolygott.
3: Egyetlen egy hunt se térítettek meg soha. Csak az idegen rabszolgák, azok keresztelkednek meg. De jönnek más térítők is, keletről a sárgák, akik arra tanítják a hunt, hogy ne kívánjon semmit, ne akarjon semmit. Az még a raboknak se kell.
2: És, kérdeztem alázatosan, tisztelt papuraim, szabad volna-e tudnom, hogy nektek mi a véleményetek a harcról? Egy hun asszony jött hozzánk, 8 éves fiú gyermeket hozott a hátán, bialtáltost kereste, tehén hágott a gyermeknek a lábára. A sátorból padot hoztak ki, s ráfektették a kis szenvedőt. Nemigen jajgatott. Tapasztalásból tudom, hogy a csonttörés nem fáj az első napon. Zobogány felelt a kérdésemre.
3: Hogy minek ítéljük a harcot? Kell az öcsém. Ha nem kellene, nem volna.
2: A rosszra mondod-e, uram, hogy kell? A pap vállat vont.
3: Mi a rossz?
2: A jónak az anyja. Minden, ami jó a világon, valami rosszból születik. Ha a keresztény hitet valljuk, bele kell szórnunk a Tiszába minden fegyverünket. S ha ma beleszórjuk, holnap kiirtják a hun népet. Maguk a keresztények írtják ki. Akkor aztán igazán nincs se jó, se rossz a hun népre ezen a világon. De gondoljuk el, feleltem, hogy minden nemzet elfogadja a keresztény vallást.
3: Lehetetlen.
2: Hát, ha nem. Bocsáss meg, uram, nem azért mondom ezt, hogy ellene mondjak a szavadnak, hanem csak, hogy az igazságot megtaláljuk.
3: Csak bátran.
2: Csak azt mondanám, hogy ha egyes emberek meg lehetnek verekedés nélkül, miért ne lehetnének meg nemzetek is? A nemzet is egyes embereknek a nagy csoportja.
3: De az emberi faj ma még a gyerekkorát éli. Hol láttál olyan gyermeket, aki nem verekedik? Minden verekszik a teremtett világban. Az erős föléje kerekedik a gyöngébbnek. Viaskodás az élet.
2: De mink nem vagyunk állatok.
3: Behunyta a szemét, s mosolyogva hümmentett az orrából. Nem vagyunk állatok. Hogy mink nem vagyunk állatok. De hát, ha az állatok is emberek.
2: Emberek?
3: Emberek, más-más testi formákban élő emberek.
2: Nem értem, uram, bocsáss meg.
3: Mielőtt ember voltál volna, voltál fű, voltál virág, voltál fa, voltál légy, voltál cserebogár, farkas, ló, oroszlán, minden.
2: Minden. Bizonyos ez?
3: Bizonyos-e, hogy mindennek van előzménye?
2: Az bizonyos.
3: És az előzménynek is előzménye?
2: Az is bizonyos.
3: Nem is lehet másképpen.
2: Nem érzed-e magadban, hol az egyik állatot, hol a másikat?
3: Nem én, uram.
2: Nem ismersz-e embereket, akik prédalesők, hálófolók, mint a pók?
3: Ismerek.
2: Nem ismersz-e olyanokat, akik gyűjtenek, mint a hörcsög, akik vérengzők, mint az oroszlán, vagy gyávák, mint a nyúl, vagy szolgálatra valók, mint a ló, vagy alattomosak, mint a kígyó? Mi egyéb ez, ha nem maradvány az előbbi életnek a természetéből?
3: De mire volna ez jó, uram, a léleknek ez a minden testen való átutazása?
2: Mire jó?
3: Tudja az, aki elindított. Én csak azt gondolom, hogy erőérzésre jó. Az értelmünk erősödik, mint a növekvő csillag fénye. Minden halál vedlés. Vedlés után megújult testben, megújult erőkben élünk a következő vedlésig. Aztán megint egy fokkal előbbre. És aztán, ha emberek is voltunk, megint egy fokkal feljebb, még tökéletesebb testformájába jutunk. Csak semmit tevésbe nem. Az élet mozgás. Mozog maga a teremtő is szüntelenül. Az embernek is mozognia, alkotnia, küzdenie kell, minden formában, csak hogy más-más helyen, más-más ütközők között. De egyre világosabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a kezünk. De én nem emlékszem arra, hogy mi voltam, micsoda tapasztalatokat gyűjtöttem például tücsökkoromban. Hát minek is emlékeznél? Érdekel téged, hogy 2 éves korodban miért sírtál, miért nevettél, mivel játszottál, hogy gondolkodtál? Egy minutumra, ha érdekel. Hallottam már, uram, nem egy prédikációdat, de vajon erről is papolsz-e? A táltos vállat vont. Nem értené a nép, hiszen te sem érted, pedig te tanult ember vagy. Majd 1000 éveknek elmúltával. A népnek ma még bűvölés kell és jelek, amiket a testi szem láthat. A lelki szem az még nem nyílt meg bennetek.
4: Félbe kellett hagynunk a beszélgetést, mert Bial táltos föltette a bűvös süveget, és áhítatosan gajdolt rá egy fekete táblás könyvből a gyermekre.
3: 34. fejezet. Egy nyári napon híre szállt, hogy Theodosius meghalt. Asszony ül utána a trónra, Pulhéria. Attila nem várta meg Pulhériának a követeit. Pocakos Eszlásznak megint lóra kellett ülnie, hogy lelovagoljon a márvány tenger mellé. Kiválogatták ezúttal a legmorcosabb

0: Az Európa Rádió hallgatók ezen a héten a jazz műsorban nem kifejezetten jazzt és kifejezett jazz hangzást hallhattak, hanem a European Mantra együttes két lemezét érintettük. Az egyik a Jancsa című lemez volt a Grammy Recordsnál jelent meg 2021-ben, és ezt követően még jött a Dö című lemezről két felvétel. Ez a lemez 2014-ben a Hunnia Recordsnál jelent meg, és ez a két felvétel pedig már elérte a műsor legvégét. A European Mantra együttes ritkán koncertező, kifejezetten zenész, közönségnek szóló zenét játszó, nagyon speciális virtuóz zenekar tagjai, effektíve világsztárok a maguk módján. Hát Borlai Gergő most már gyakorlatilag a bolygó egyik legismertebb magyar muzsikusa. Ezzel Bartókot és Kodályt közelíti. Ez személyes véleményem volt. És akkor ezzel most a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken, Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok Képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében, mondta Becsei András, a Bankszövetség alelnöke egy háttérbeszélgetésen. A Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva elmondta, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelem arányos törlesztő részletmutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Becsei András elmondta, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-áig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstoppot. Az alelnök elmondta, a bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki sérülékeny csoportok védelmére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sérülékenység meghatározásához objektív szempontokra van szükség. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a tavaly július 1-től és az idén január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve az októberben bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése, emelte ki a KSH jelentése. Az agrárkormányzat elvárja a Jövő Nemzedékföldje Alapítványtól és az általa kezelt cégek vezetőitől, hogy az érintett vállalatoknál ne legyenek vagyoni változások addig, amíg a törvény értelmében vissza nem kerülnek közvetlen állami tulajdonba, mondta Zoltán Péter miniszteri főtanácsadó az MTI érdeklődésére. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, határozottan kérem a cégek vezetőit, semmilyen tevékenység, semmilyen infrastrukturális elem értékesítését ne kezdeményezzék. Hozzátette, fontos szerepet kapnak ezek a cégek a jövőben a magyar agrárium és élelmiszer szektor működésében. A Jövő Nemzedéke Földje Alapítvány felügyelete alatt a Nemzeti Ménesbirtok és Tanggazdaság ZRT, a közraktározással foglalkozó Concordia ZRT, valamint az állati melléktermékkezelő, járványvédelmi feladatokat ellátó ATEV ZRT áll. Zoltán Péter szavai szerint azt szeretnék elérni, hogy addig, amíg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák meg nem szűnnek, és az általuk kezelt vagyon vissza nem száll az államra, ezekben a társaságokban ne történjen vagyoni változás. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását. Az alaptörvény záró rendelkezéseit kiegészítették, itt szerepel, hogy a kekváknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. Ennek a határideje a nem egyetemet fenntartó alapítványok esetében ez év augusztus 31-e.
0: Az időjárásról.
2: Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
2: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
1: Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben.
3: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en.
4: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve ugye az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
2: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdett el, a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
3: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk pontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető, csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába? Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár 100-szor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolg, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
2: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
3: Tehát azt jelenti, ugye ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, aminek nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a tök, és nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel be. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
2: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
3: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség. Bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik, és a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű hát történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénivel beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.